hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Ez a Rádió 88.
1: Bob, két.
2: Hajnali fény, az élet kékegén veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként űz, halványul a vágy, ha magányomba mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, engedi az aurád, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

0: Ma még élvezd ki a szép időt, délután akár 27 fokig is melegedhet a levegő. Már egyre több felhő lehet az égen, de esőre még nem kell számítani, az ernyők otthon maradhatnak. A szél megélénkülhet, ez rossz hír lehet a bringásoknak. Ha a kutyussal sétálás is tervben van, akkor figyeld a híreket, mert ebzárlat van 2 hétig. Csak pórázon vezetve szájkosárral sétáltasd a kutyádat a következő bő 2 hétben Csongrád-Csanád megyében. A rókák veszettség elleni vakcinázása miatt október 23-áig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el. Márton Lázár, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója elmondta, a vakcinákat tartalmazó csalétkeket repülőgépről szórják ki meghatározott útvonalon.
1: Csongrád-Csanád megyében veszettség kockázata az jelenleg nagyon alacsony. Ugye, amit a lakosság tehet, az ugye a kutyák számára kötelező évente a veszettségoltás, macskák számára pedig ugyan nem kötelező, de a kijáró macskáknak azért erősen ajánlott.
0: Mentősökre támadt egy erőszakos szegedi férfi, egyiküket még le is köpte. Italozás után lett rosszul egy férfi, akihez mentőt hívtak. A kiérkező mentősök be akarták tenni a mentőautóba, de a férfi ismerőse ezután fenyegetni és szídni kezdte őket. Egyiküket leköpte és a pulóverénél fogva megrángatta, majd a jármű tolóajtaját is rángatni kezdte. A mentősök ezután rendőri segítséget kértek. A férfi bűnösségéről a szegedi járásbíróság dönt. Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság az augusztus 20-ai rendezvény sorozat szervezése miatt. A gyanú szerint versenyt korlátozó megállapodás történhetett. A nettó 3,1 milliárd forintos megbízást a Hard Rock Café nyert el, miután a 3 meghívott cég közül csak ez adott be ajánlatot. Az ügyben korábban Hatházi Ákos és a Mi Hazánk is feljelentést tett, miközben a Tisza Párt és Radnai Márk tagadta, hogy részt vett volna a közbeszerzés lebonyolításában. És a Street 16 nyerte az Öröm a zene tehetségkutató sorozatot. A rock trió hangszeres tudásával, dalaival és előadásmódjával győzte meg a zsűrit. Az év felfedezettje Kertész Bogi lett, míg az Artis Youth szövegíró tehetség díjat Korda Bonifác kapta. A következő évad első döntőjét november 7-én rendezik Pakson. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

0: Hát, ha csak úgy nem. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, szervusztok, milyen 6 órát esik felébredni, aki már felébredt. Nyilván, aki 6-ra húzta, az még azt se tudja, már hány éves.
1: Jó reggelt, és beszélj hozzám. Ki? Állítva.
0: Na kérem szépen, megjöttünk. Ez az őrület reggel.
1: Ez a mega...
0: Teljes káosz. Itt a Dani, itt az Ági.
1: És itt van a Gedzó.
2: Hello.
0: Szevasztok.
1: Na mi a helyzet?
0: Hát az, hogy van csütörtök, kérek szépen. És koppány névnap van, úgyhogy azt gondoltuk, hogy valakit felnégyelünk mindenképpen. Úgyhogy lehet jelentkezni SMS-be.
1: 0-32-99-88-88, hogyha valakit kopánynak hívnak nyugodtan.
0: Hát vagy aki fel akarja, hogy négyeljük.
1: Azt
0: is lehet ám.
1: Az a lényeg, hogy ma ne legyél szétszórt.
0: Júj, de szép volt.
1: Na,
0: az.
1: Lesz egy csomó játékunk például.
0: Csomó játék lesz. A pikkes játék folytatódik, ne felejtsük, hogy tegnap már küldtetek egy csomó jó, illetve kevésbé jó választ is. Akik jókat küldtek, azoknak nagyon nagy mákük van, mert ma is teszünk fel egy kérdést, arra is válaszolni kell, és holnap meg is lehet nyerni a triplázó mini bérletet.
1: Így van, és ebből a rengeteg SMS-ből lesz kiválasztva majd, hogy ki kapja. A 3 mesre szóló, 2 BL és 1 Veszprém elleni mérkőzés lesz ebben a mini bérlet csomagban. Ezt lehet majd holnap reggel megnyerni, de lesz klasszik kávéjátékunk, lesz minden.
0: Jó, és időjárásunk is lesz?
1: Nem, az időjárásunk az konstans van. 12 fokkal indult a reggel, 27 lesz a maximum, felhős napos.
0: Jó reggel!
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A terve

0: Ez a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
1: Tetováló versenynek és kiállításoknak ad otthont a hétvégén Hódmezővásárhely. A programon számos fellépővel is készülnek a Fekete Sas rendezvényházba látogatóknak, sőt a bevállalósok akár a helyszínen is csináltathatnak tetkót. Jószai Tamás főszervező elmondta, összesen csaknem 80 tetováló művész érkezik a rendezvényre az ország és Európa több részéről egyaránt.
2: A rendezvény tulajdonképpen nem csak egy kiállítás, hanem ez egy szakmai expo és verseny is, tehát 20 kategóriában tudnak nevezni a tetoválók. Mindenki magának hozza a modellt, egyre nagyobb az érdeklődés külföldön a rendezvényünk iránt. Lesz tetováló művész Belgiumból, Olaszországból, Szlovákiából, lesz egy vajdasági tetováló is.
1: Szegeden tanulják az európai városok képviselői, hogyan lehet zöldebb és klímaállóbbá tenni a településeket. A Szeged.hu azt írja, a kétnapos találkozón 26 uniós város 40 résztvevője ismerkedik a szegedi megoldásokkal, köztük a városi fatérképpel és az asszály idején indított közösségi faöntöző applikációval. A vendégek szerint több szegedi ötletet is érdemes lenne saját városaikban is bevezetni. Romlik a helyzet, több városban is szennyezett a levegő. Ilyen hely Szombathely, Pécs, Szeged, Szolnok, Kecskemét, Budapest, Debrecen, Nyíregyháza, Békés Csaba és a Hortobágy is. A levegő minőségének a napok óta tartó száraz, gyengén szeles idő sem tesz jót. A problémát elsősorban a szállópor magasabb koncentrációja okozza. És hasfelmetszőcsekről készít sorozatot Nemes Jeles László. Az Oscar-díjas filmrendezőnek nem ez lesz az első nemzetközi munkája. A Zikört című széria középpontjában Walter Zikört német-brit festő áll, aki vagy maga volt a hasfelmetszőcsekként elhíresült londoni sorozatgyilkos, vagy sem. Minden esetre néhány szakértő rágyanakszik. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, a következőben Ági lesz. Lilywood and the Prickkel megyünk tovább. 3 perc múlva, 6 óra, jó reggelt mindenkinek!
4: Ez a Prayer in C. Tessék, hogy sem felébredni. Ezt magamnak mondtam.
3: Ébreszte fel! Hogy?

0: Well, hello, és 17. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 6 óra 4 perckor. Ez a Rádió 88-ban az Őrület reggel.
1: Ez a mega is. Három lépésben tudunk eljutni Drakulától József Attiláig, majd ezt elmondom később. Bezonyám. És ez teljesen valós, vali sztori. Régebben...
0: Miért van olyan, minden valid, és olyanokról beszélsz? Hát mindegyik valid, nem?
1: Egyébként annyira nagyon hülyeséget nem szoktam beszélni. Nyilván a fele nem biztos, hogy igaz. A fele nem biztos, hogy igaz, a másik fele valóban tévedés. De nem, nincs rossz szándék mögötte, szóval.
0: Igen, ez olyan, mint ha van egy közös ismerősünk, ő mondta, hogy neki ne higgyek el semmit, amikor beszél, mert sokáig mondta, hogy van a Fornettén az a cég, és azt mondta, hogy ezt azért hívják úgy, mert hogy a férfi, aki csinálja, annak Nettinek hívják a feleségét, és hogy Fornetti, tehát hogy Netti. Aztán évekkel később, ezt mindenkinek mesélte, és évekkel később kiderült, hogy ez kemencécskét jelent olaszul, és de mindegy. Szóval, hogy vigyázzuk el. Mellé tudsz menni, hogyha nem figyelsz.
1: Nekem volt egy tanárom, aki azt mondta, hogy egyszer nem értette, hogy amikor bejöttek ezek a számítógépek, ők is vettek otthonról, hogy miért beszél a számítógép a lányáról. Mert ott volt mindenhol, hogy Edit. És nem, mondta, hogy egyszerűen nem érti, hogy miért van az, hogy most a lánya elrontotta, hogy valamit átírt. Hát, Edit.
0: Igen.
1: Ez így.
0: A Rádió Edit.
1: Na, elmondjam kérlek szépen.
0: Na, mesélj hogy, már hogy, erről, mert most már teljesen be vagy zavarodva.
1: Mindjárt csak egy dologra nem emlékszem, hogy melyik volt konkrétan az a vers, de szerintem meg lesz. Ja, igen, a tiszta szívben. Na, szóval, figyelj. Igen. Számolhatod is a lépéseket.
0: Na, figyelj. Jó? Egy.
1: Bram Stoker írta a Drakulát.
0: Így van, ezt tudjuk.
1: Bram Stoker kiről hallott először? Vlad Tepesnek, ugye Drakula grófnak, a havasalföldi vérengző grófnak a történetéről, akiről mint ezt a Drakulát.
0: Na?
1: Vámbéri Ármin, magyar orientológus, keletkutatótól. Ez ugye egy lépés.
0: Így van.
1: A kettő között.
0: Abszolút ezt én.
1: Vámbéri Árminnak, világhírű orientológus volt egyébként, orientalista, bocsánat, keletkutató, neki volt egy fia, Vámbéri Rusztem.
0: Szép név. Igen.
1: Na most a jogász lett végül, radikális publicista, ez ott a 20. század elején történt, tehát kortársa volt József Attilának, és József Attilát Horger Antal, a Szegedi Egyetemnek az akkori rektora, ugye kirúgta a Tiszta Szívvel című versemért.
0: Így van.
1: Vagy versért. És abban a perben, amiben védték a József Attilát, Vámbéri Rusztem volt a védő ügyvédje József Attilának.
0: Hát ez teljesen...
1: Haverom! Három lépésből eljutottunk Drakulától József Attiláig, és ha valaki nem hiszi ezt el, nézzen utána, mert én többször utána néztem, az egyik legkedvencebb fanfektem a világon. De tényleg, az mennyire durva, hogy a Drakula sztorihoz az alapanyagot valóban egy magyar keletkutatótól kapta Bram Stoker. Mert ők ismerték egymást, jobban voltak, és akkor elkezdtek erről beszélgetni Drakula a Glóbról, Vlad Tepesről, és akkor úgy volt vele, hogy ez annyira jó sztori, hogy ugye akkor régen elterjedt az, hogy vérti volt, meg stb., és akkor ebben fül. Tehát ugye tényleg egy vérengző gróf volt, szóval ne legyenek senkinek kétségei, de akkoriban azok a grófok, akik mondjuk úgy csatáztak, meg harcoltak, meg elmentek, így a saját földjükön átmentek egy másik földre, hogy ott majd akkor csinálnak valamit. Ezek mind vérengzők voltak, szóval ez csak ilyen, hogy mondjam, a legendáriumhoz hozzátartozik, ugye, hogy
0: ők... Akkor mindenki ez volt a sík, hogy így mentek, azt vertek, gyilkoltak,
1: igen,
0: mindenkit.
1: Tehát, hogy valaki azt hiszi, hogy mondjuk Hunyadi János kedves volt a törökökkel, nem volt kedves. Tehát, hogy az, hogy mi hogy emlékezünk rá, az egy másik kérdés. Az, hogy mi nem szeretjük tudni azt, hogy mondjuk a fekete sereg miket művelt, az egy megint másik kérdés, de ők ugyanezt csinálták, csak ugye az emlékezetbe hogy kerül be utána.
0: Igen, az...
1: Mert hogy a történelmet a győztesek írják, de te viccel kívül.
0: Igen, igen, tehát hogy ez a, ugye attól függ, hogy ez kimeséli, így van. Tehát, hogy ez a, hogyha abból a részből, arról feléről közelíted meg, hogy mondjuk mi, hiszen mi magyarok vagyunk, és a törökök ellen, akkor nyilván mi voltunk a jók, tehát hogy ez egyértelmű. A törökök pedig azt mesélik otthon, hogy ezek a hülye magyarok, elmentünk oda, legyaktuk őket, és akkor ezek még ott képesek voltak főlázadni. Tehát, hogy
1: igen, mohácsot ők
0: egy... Tök jó beerendezkedtünk, mindenféle meccsetünk volt, ezek meg ott hőbörögnek.
1: Elképesztő. Azt milyen fürdőket adtunk nekik, mi?
0: Ja.
1: Hát a mai napig azt így adják a hülyék Pesten. Azt nézd meg, nézd meg. Török fürdő. Aha, nevezd ezt kérlek szépen.
0: Magyar fürdőnek.
1: Semmi nem lesz itt magyar fürdő. Milyen a magyar fürdő? Használd a hülye dézsádat, ember. Tessék menni bele. Úgyhogy igen, azért mondom, hogy ezek érdekes dolgok szerintem, de ugyanaz, hogy valószínűleg a törököknél máshogy tanítják Mohácsot, szerintem sehogy.
0: Igen, azért, hogy szóval az a rész, hogy valahogy kimarad.
1: Nekünk egy nemzeti tűzvész volt, nekik egy kedd.
0: Nem? Igen, tehát a filmekben szokott lenni ez a papír, amit így átadnak ilyen titkos aktáknál, és ki van feketével húzva, ami nincs. Na, náluk Mohács van, hogy kihúzva. Igen, náluk azt nem kell tudni. Az nem érdekes, nem volt.
1: Nem úgy van, hogy a jegyzetek között van. Tehát hátul, nagyon hátra kell lapozni, és az utolsó oldalon van az apró betűsnél. És most még egyszer mondom, nem ezen a nemzeti sorscsapáson viccelődünk, hanem az, hogy különböző nézőpontok vannak, és a törökök nézőpontjából Mohács az valószínűleg nem volt egy nagyon nagy dolog. Szóval valószínűleg egy átlag ked. Tehát, hogy...
0: Nekem a tatárjárásos film volt ilyen. Azt nem tudom, hogy az megvan-e. Tatárjárásos filmben ott gyakorlatilag olyan szintű ilyen, nem tudom, népbutítás vagy leegyszerűsítése van ennek a dolognak, hogy...
1: Ez magyar film?
0: Magyar, természetesen. Most
1: ja, nem fog eszembe hát jó, azért, hogy is mondjam.
0: Hú, hallod?
1: Az utóbbi évek...
0: De nagyon kemény. Tehát ez a körülbelül olyan szinten mozog, mint a biztos sokan látták, vagy legalább hallottak róla, Batman-Superman ellen című film. A Batman-Superman ellen azokat össze-vissza verik egymást, nagyon fura, mert ugye a Batman, annak nincs semmilyen képessége, az csak gazdag. Annak az a képessége, hogy baromi gazdag, és egy csomó kütyüje van.
1: A mai korban ez az egyik szuper képesség.
0: Ez már elég jó. Vagy. Jó, igen. De egy Supermanhez képest, aki gyakorlatilag hajókat tud arrébb rakni, a szemével ki tudja égetni a bármit, tehát ahhoz képest, hogy milyen szinten van ő, és csak a kriptonit az, ami így megállítja.
1: Igen, egyébként...
0: Ahhoz képest, ahhoz, hogy gazdag vagy, az szinte semmi. Na, ezek gyepálják egymást már 3 órája a filmvásznon. Ezt nézed. Majd a végén, ez csak azt mondja az egyik másnak, anyámat Mártának hívják. Az enyémet is. Akkor legyünk barátok. És így ott tűz, hogy ezt komoly... nézted, nem láttad, ez nagyon kellemetlen.
1: Nem láttam.
0: És így ott tűz, és ezt nézted másfél óráig. Hát, nem, mondom, nem hiszem el. Fölállok, hogy kimegyek.
1: Édes Istenem.
0: Na, az Otárjárás film, aminek most nem jut a szembe címe, de mindjárt utána nézek a következő megszólásig, még itt a Teddy Swims-ot meghallgatjuk. Akkor én mindjárt mondom. De körülbelül ez a szinten mozog.
1: De egyébként meg a Superman filmeket nem kell nézni, szóval a DC szerintem úgy szar, ahogy van.
0: Hát ez embere válogatja. Attól függ, hogy melyik ki játsz a Superman-t.
1: A Batman jó. Superman nem.

0: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, egy perc múlva 4:07, ez itt a Rádió 88, benne pedig.
1: A Mega, jó reggelt Ági, jó reggelt Gedzós, hello, jó reggelt annak, aki most ébred. Na. Elmondjuk gyorsan, hogy áradnak már a szülinapi SMS-ek, én nem tudom, még kell ilyen korán kelni ehhez. 0-32-99-88-88.
0: Mint a fordítóhoz.
1: Micsoda?
0: Hát, hogy föl kell kikelni valami, ezt elküld az SMS-t. Ja, azt mondjuk gondolom, hogy azért húzott órát, hogy 6 óra 10-kor elküldje egy SMS-t.
1: Jó, én azt mondom, hogy nyilván meg fogja kapni az is, aki nem írja bele az SMS-be, de írjátok már bele most azt a szót, hogy mohács. Jó? Legyen benne, hogy mohács, és akkor... Na, tudjuk, hogy hallgatsz, és akkor teljesen más szájízzel adjuk oda a tortát. Tortász, nem tortász szájízzel. Na, a tatárjárásos filmről beszélgettünk, hogy mi volt ez akkor pontosan?
0: Mert... 1242 nyugat kapujában, ez ad a címe neki. Ez egy 2025-ös film. Mondok mellé gyorsan statokat, csak hogy egy kb. Értsetek, hogy mi az, amit én ki akarok ebből hozni. Tehát 3 milliárd 700 millió forintba került ez a csodálatos alkotás. Amit összesen megnéztek, az NFI szerint 10.510. Tehát, hogy 10.500, ez csak, hogy értsétek, a most a nyitó hétvégén egy nagyon rossz filmet, a Verity-t, ami nem láttam, tehát de csak így a hallomásokból mondom, hogy nagyon rossz. A Verity-t nézték 35.000-en a nyitó hétvégén Magyarországon. Ez egy amerikai film, van benne 3 sztár, de hogy így, tehát, hogy nem ez a normális azért általában. Ettől többen jártak moziba, mondjuk nem sokkal, de éppen hogy. Szóval 10.000 az egy ilyen közepesen vérgyenge semmi. Ráadásul ez összesen, mert a nyitó hétvégén 4600-an nézték, tehát az még kevesebb volt, tehát hogy így, az tényleg egy semmi volt. Igen. És már leadta a TV2 is, tehát hogy így ez már TV-forgalmazásból is lement. Na most 3,7 milliárd forintból, ráadásul borzalmas, mert ugye arról szól a történet, hogy amikor Muhi csata 1241, és akkor jönnek már a mongol seregek, a Duna vonaláig érnek, és akkor odaérnek Esztergomhoz, és akkor és közben jön, hogy a nagy kán meghalt, és akkor, hogy akkor most mi legyen? És mondják, hogy mi magyarok vagyunk, és igazából ez a szent dolog, amit itt van, bemennek Esztergomba egy hegybe, és ha találnak valamit, nem akarom szétszpoilerezni az egészet, de egy...
1: Igen, mert nyilván baromi sokan meg akarják nézni.
0: És a vége az teljesen mindegy. A vége az, hogy így, hogy mi magyarok vagyunk, és igazából a béke a legnagyobb kincs.
1: Ó, ezt, az anyjukat.
0: Ezt így, és mit csinál a Batukán? Megfordul, igazatok van, majd hazamegy. És ezt így, bárki ezt elhiszi, hogy ezt
1: mikor forgatták még egyszer?
0: Film 2025-ös. Hát,
1: 2025-ös.
0: De olyan sztárok vannak benne, mint Ray Stevenson és Eric Roberts. Eric Robertsnek egy mondata van a filmben.
1: Jó, de mondjuk Eric Robertsről egyetlen egy szót érdemes elmondani, hogy Julia Roberts bátyja. Vagy hát egy mondatot.
0: Igen, kb. Ennyi.
1: Körülbelül ennyi, meg egyébként nagyon jól játszott az egyik Nolan-féle Batman filmben a mafiózot. Tehát,
0: illetve a kedvenc karakterem az a Kangár nevezetű Kun bérgyilkos, a Stoll András játszotta, egy A betűnyi szövege sincs a filmben. 3,7 milliárd, gyere rám! 1242.
1: Tudod, pont ez volt a probléma egyébként a régi filmgyártása, mert hogy azért a filmgyártási rendszert ugye most átalakítják. Tehát, hogy a Nagy Ervin, azt hiszem, hogy kormánybiztosa, lehet, hogy kulturális kormánybiztos, talán ezt most meg nem mondom a pontos funkcióját, nem kell de nem az, hogy most ravasz meg elsütő billentyű, értem, tehát azért mondom, hogy értem a különbségeket, nem kell szőrszálat hasogatni föltétlen. Szóval Nagy Ervin kormánybiztos, és akkor a Petrányi Viktóriát bízta meg, aki a Proton Theaternek igazából ilyen, azt hiszem, producere, tehát egy ilyen nagyon aktív, tehát ő nem a, hogy azt hiszem, nem a dramaturgia vonalról érkezik, hanem maga a gyártás vonalról, tehát hogy egy nagyon jó és nemzetközileg valóban elismert és tényleg befolyással rendelkező hölgy lesz, az, aki ennek a magyar filmnek az átalakítására, filmfinanszírozás átalakításáért fog felelni, és ez egyébként sokkal előrébb jár, mint mondjuk a színházi finanszírozás átalakítása, tehát ott még ugye csak kérdés van, hogy az például milyen irányba fog elindulni, de a kultúrának a film szeletét ezt már elkezdték, és azért előtte, ezre azért van szükség egyébként, mert előtte gyakorlatilag ugyanúgy havai alapon voltak osztogatva a pénzek, mint mindenben, és az volt a baj, hogyha egészen jól feküdtél a rendszernél, és leraktál egy megfelelően melverő, megfelelően történelemhamisító film ötletet, ami mondjuk tényleg az, tehát hogy a magyarok fantasztikumáról szól, tehát ilyen 100% ilyen vegytiszta történelemhamisítás, akkor megcsinálhattad. Tehát Most vagy soha, ugye a Rákai Filipnek a filmje, ahol egyébként még ha valaki azt mondaná, hogy én jaj, de rossz májú vagyok, nem, most indult NAV nyomozás, mert ott is valószínűleg annyi pénzt elloptak, amennyit mi el se tudunk képzelni. Valószínűleg ennél a pénznél is annyi pénz, vagy ennél a filmnél is annyi pénzt elloptak. Tehát, hogyha megfelelően hamisítottad a történelmet, akkor kaptál pénzt valószínű. És ez így nincs rendben. Tehát, hogy a történelem az azért van szerintem, hogy abból így tanuljunk. Tehát, hogy tudnád
0: értelmezni. Hát kellene tanulni, de nem szoktuk ezt mit csinálni.
1: Igen, csak azt mondom, hogy tudnád értelmezni a jelenedet, és hogy tudnád értelmezni a jövődet, ha semmit nem tudsz arról, hogy mi volt, vagy rosszul tudod. Tehát, hogy pont ez a probléma vele, hogy a magyarok dicsőséges, a magyarok utoljára dicsőséges korszak a magyaroknak Mátyás királynál volt. Szóval nem azt mondom, hogy nem voltak szép pillanatai a magyar történelmek, de voltak, de alapvetően azért nem kell dicsimnusz szegni, ez nem volt egy ilyen sikerszéria nekünk. És nem azt mondom, hogy Balsós, akit régen tép, igen, csak hogy minket non-stop. Szóval, hogy nekünk ez az alapbeállításunk, szerintem ez a default. Szóval, hogy nekünk ez nem jó, és akkor vannak ilyen kiugró pillanatok, ami egy picit jó. De tényleg, tehát, hogy ne legyünk így eltájolva, és az a baj ezekkel a filmekkel, hogy aki mondjuk nem szereti annyira a történelmet, nem tanulja, nem olvassa, és ezeket megnézi, azt hiszi, hogy ilyen fura, ilyen fantázia világban ringatja magát, hogy már pedig mi sokkal dicsőbbek vagyunk, és akkor ilyenkor jönnek a melverő hungaristák. Nem. És ha már mennek ki foci mesre.
0: Igen.
1: De tényleg, ez a
0: Kál Csaba, aki eddig a filmért felelős megfejtő volt, ugye ő csinált egy filmet, a Magyar Mennyegző című filmet.
1: Ott is jó volt,
0: igen, kifejezetten jó film volt az is. Fúj, nem? És ő is kapott, mert hogy így az volt, hogy ez egy független film, na most a közmédiától kapott 750 milliót, most ő neki is elvitték a kollégáit, megkérdezni, mi is volt itt igazából. A Kálcsóban 80 milliót kapott azért a filmé, csak azért, mert hogy őt megrendezte ő ezt a kis történetet. Rettetesen, az, amit a Dani mondott az előbb, rettetesen rossz volt tényleg az is. Na jó, szóval inkább nézzetek jó magyar filmeket, hogyha lehet kérni. Egyébként tegnap volt az 5. pecsét 50 éves Fábri Zoltán filmjét, pedig kötelező jelleggel felírom mindenkinek receptre, jó? Dani, mondj egy kis időjárást. Léci.
1: 12 fok, 27 a maximum.
0: Az jó,
1: felhős napos
0: idő. Az nyár.
1: Mi nyár.
2: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
3: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
2: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
3: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
2: Most mi számítunk rád? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
3: Néhány perc, amivel sokat segíthetsz nekünk.
2: Ha telefonon keresnek, vedd fel. Ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki. És mondd el, hogy mint mindig, most is a Rádió 88-at hallgatod.
3: Most te jössz. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi. Mindig van minek örülni.
5: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászáró Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
6: Klíma? Hőszivattyú? Persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
7: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
8: Október 10-én megmutatjuk, hogy vásárhely is lehet Ibiza. A lemezjátszóknál a spanyol sziget hangulatával Dante.
7: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
9: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápad utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
2: Gyönyörű barna bőr, amikor csak akarod. Próbáld ki Szeged legújabb vörösfényterápiás szoláriumát, az Amánit éjjel-nappal 0-24-ben. Fizess egyszerűen bankkártyával és töltődj fel. Amáni, a Novotel mellett.
3: Megjöttek a fa szállítók. Újra tele a faterem faárubolt. Hoztak kiváló minőségű kerítésléceket, lépcsőlapokat és szegőléceket. Nálunk nem gond a méret, a táblásított fenyőből is óriási a választék. Gyere el még ma és válogass a teljes készletből. Várunk a Gergely köz egyben a Rókusi víztorony mögött. Faterem faárubolt. Széles a kínálatunk, mint egy mamutfenyő. www.fakötőjelterem.hu.
4: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
5: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométrans megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vagy színes fém akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kaloméh, ahol a hulladékból új érték születik.
2: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders shampoon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders shampoon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
6: Már csak pár napig, október 9-ig biztosíthatsz magadnak egy egész évadnyi szórakozást. Jó estét nyár, jó estét szerelem, La Traviata, Victoria, Momo, Oliver, jövőre veled ugyanitt. Néhány cím, amelyekről garantáltan nem maradsz le, ha bérletet váltasz. Várunk a jegyirodában, hogy az új évadban is a Szegedi Nemzeti Színház legyen a napfénypontja.
7: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
2: Ez reklám volt.
8: Csak pórázon vezetve szájkosárral sétáltasd a kutyádat a következő bő két hétben Csongrád-Csanád megyében. A rókák veszettség elleni vakcinázása miatt október 23-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el. Csak nem 600 dolgozónál függesztették fel a munkát a BYD építkezésén. A szegedi óriás beruházás ellenőrzései során eddig összesen 139,2 millió forint munkavédelmi és foglalkoztatási bírságot szabtak ki. Újra felbukkant Magyarországon a majomhimlő. A ritka vírus okozta fertőző betegség két megyében jelent meg. Egy 45 éves Komárom-Esztergom megyei férfi, valamint egy 27 éves Pest megyei férfi betegedett meg. És olyan rosszul teljesít Miley új albuma, hogy rekordot is döntött vele. Bár a lemez az első helyen debütált a Billboard 200-on, a második héten viszont egészen a 157. helyre zuhant. Ez a legnagyobb visszaesés a lista történetében az első helyen debütáló albumok között. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Köszi, Ági!
10: Köszönjük
9: most,
10: szépen!
9: Most jók vagyunk, nincs nagy dolog, reméljük, hogy nem is nagyon lesz. Tehát, hogy azt ugyanúgy le tudjuk hozni, vagy egy kicsit kevesebb sorban állása, mint tegnap ilyenkor, akkor szerintem...
10: Figyelj, tegnap egyébként tök jó volt, semmi különösebb fennakadás nem volt.
9: Már nekünk, ugye?
10: Már nekünk jó volt, mert mi itt álltunk. De hogy nem egyébként, szóval ahhoz képest, hogy mekkora forgalom volt, ahhoz képest tényleg különösebb probléma nélkül és baleset nélkül lement, ugyanúgy balesetmentes közlekedést kívánunk. Ezt a délutáni sávban hallottam.
9: Tökéletes.
2: Támogatta a fedex.hu, az emelő hátfalak szakértője.
9: Don't call me up a következő dalnak a címe.
10: Még pedig a Mabel-től. És hogyha valaki nem tudná követni, miről beszélünk, mi se. Beszéltünk már Draculáról, Vámbéri Árminról és a magyar filmfinanszírozásról. Ez a meg a jó reggelt.
9: Hello, hello.

0: Script és a Superheroes itt a 88-85 perc elmúlt fél hét. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez az őrület reggel.
1: Ez a mega.
0: Úgy bizony.
1: És több is veszett Mohácsnál.
0: Köszönjük szépen.
1: És én ezt úgy értelmezem, hogy már, hogy Mohács nagy tragédia volt, de azért nem ott veszett több, hanem hogy annál azért több is veszett már. Szóval,
0: igen. Na. Azt írja nekünk Ildi, köszönjük szépen, sziasztok, nincs szülinapos ismerősöm, de hogy jó napotok legyen, Mohács.
1: Szívesen. Igen, ezt azért írta Ildi, köszönjük szépen Ildinek egyébként. Ezt azért írta, mert kértem, hogy legyen benne az SMS-ekben a Mohács szó, hogy legalább tudjuk, hogy hallgattok minket, hogyha már annyira tortát szeretnétek, akkor legalább légy szíves valamit, valami gesztust is gyakoroljatok fel.
0: Okay.
1: Egyébként volt egy másik is, Mohács, ja, Máriát olvastad?
0: Nem, bocsánat.
1: Is van. Mohás, csak hogy tudjátok, hallgatlak, kivéve amikor az ápoltam szólít, nehéz a betegápolás. Kitartást kívánunk Máriának. Köszönjük szépen, hogy te is hallgatsz minket.
0: Igen, ez a betegápolás, ez egy...
1: Az egy jó dolog.
0: Igen.
1: Na,
0: miről beszélgettünk? Filmfinanszírozásokról, meg ilyenekről. A probléma az
1: meg
0: egyébként...
1: Történelmi tévhitekről.
0: Meg ilyesmikről. Nekem olyan nagy szívfájdalom, hogy az ember így magyar filmről beszél, akkor mindenki rögtön egyet hátra lép, nem? Tehát, hogy látod azt a filmet magyar, és már egyet lépsz is hátra.
1: De nagyon érdekes, mert ez egy fura dolog, mert hogy ez én régen emlékszem, hogy Bitoménia 20 éve ezért egy divat volt, hogy én nem nézek magyar filmet. Tehát az összes korosztályban majdnem mindenki, ugye az ő nem néz magyar filmet. De igazából gyártottak nagyon-nagyon jó magyar filmek. Az, hogy az utóbbi években a magyar film, amit mondjuk úgy, jaj, én magyar filmet nem nézek, de amire asszociálsz elsősorban, az ilyen Most vagy soha, ilyen Rákai Filipes geny, meg ez a tatárjárásos film. A magyar filmgyártás nem, hogy nem rossz, hanem az nagyon jó. Tehát, hogyha látom mondjuk valaki a Reisz Gábornak az első filmjét, valami furcsa és megmagyarázhatatlan, tehát az pontosan tudja, hogy azért a magyar film nem arról szól, hogy valami bődületes szar történik a képernyőn, és blőd az egész sorozat, és rossz a dramaturgia, és rosszak a színészek, és Szent Avajk rendezte.
0: Igen, szóval, hogy mi csináltunk egyet a Mozgatunk Podcast egy negyed évszázados magyar filmlistát. Tehát összeállítottunk egyet a Sanyival, akivel ezt szoktuk csinálni, ezt a podcastet. Összeállítottuk egy ilyen top 10-es listát magyar filmekről, hogy ez hogy is nézett ki az elmúlt 25 évben. És azért volt jócskán olyan, ami bőven jó volt.
1: Tehát,
0: nyilván van a Magic Boys, meg ezek a... Ami,
1: de ez kell, ezek közönségfilmek, szóval ez ugyanaz, mint a színdaraboknál.
0: Jó, oké, ezt én értem, csak a közönségfilm és közönségfilm közt is van különbség. Tehát az, hogy egy nézhetetlen valamit csinálsz, és azt próbáld meg eladni közönségfilmnek, az nem ugyanaz, mint hogy nagyobb tömegeket tudsz megszólítani, és a szórakoztató tud lenni. Tehát a kettő nem ugyanaz.
1: Igen, de ez egy műfaji dolog. Tehát, hogyha belegondolsz, hogy ez a sörítesebb verébre. Szóval én csinálok valami rosszat, mert azt feltételezem, hogy annyira buta az, aki megnézi, vagy annyira... nem tudom, hogy mondjam ezt. Nem is butaságnak kell ezt hívni, hanem az, hogy annyira alacsony az inger küszöben, hogy mondjuk, vagy annyira elfoglalt a saját életével és a munkájával, és annyira túlhajszolt, hogy ez a szórakoztatási szint, amit én képes vagyok neki adni, ez elég lesz. Én gondolok itt például az Adam Sandler filmekre. Szóval, ha valaki tényleg azért néz filmet...
0: De a Legény búcsú című magyar film is hasonló.
1: Igen, tehát meg a Legény búcsú, de ezek gyakorlatilag egy kategóriába esnek. Hogy ez pontosan ugyanaz a kategória, ez a nagyon olcsó szórakoztatás. Ez a nagyon-nagyon-nagyon olcsó szórakoztatás.
0: Igen.
1: Én például nem tudok erre szórakozni. Szóval engem az a baj, hogy beülök, elkezdem nézni, és annyira felidegesít az a végtelen butaság, meg nem is a közönségesség, hanem hogy, mert én például azt mondom, hogy a káromkodásnak helye van minden nyelvben.
0: Helye.
1: Így van, de hogy minden nyelvben helye van. Az ugyanúgy a magyar nyelvnek a része mondjuk a káromkodás, mint bármi, mint a szép, szofisztikált beszéd is. Ugyanúgy része. Nem lehet rám mondani, hogy rüd vagyok, nem lehet rám mondani, hogy álszent vagyok, képmutató. Ezeket nem lehet. Tehát, hogy nem azzal van bajom, hogy mondjuk közönség, hanem az, hogy buta, ostob. Tehát, hogy már az elején tudod, hogy ennek pontosan mi lesz a vége, a végét is tudod. És nyilván ez adja valószínűleg azt, aki élvezi, azt a fajta biztonságérzetet, hogy ez jó, ez komfortos, mert ismerem, pontosan tudom, hogy mi lesz, semmi meglepő nem lesz.
0: Igen,
1: az én lelkembe nem okoz abszolút majd semmiféle felhorgadás, nem fog majd elgondolkodhatni, mert nem akarok gondolkozni. És ezzel sincs semmi baj. Tehát, hogy az ilyen filmeknek is megvan a létjogosultsága, szerintem az ilyen előadásoknak is, színházi előadásoknak is, és mindenféle produkciónak megvan a létjogosultsága, csak én, nekem ez nem szórakoztató, és az igazán jó magyar filmeknek az a titka, hogy azok abszolút nem ebbe a kategóriába esnek. Tehát, hogy belegondolsz a régen gyártott filmekbe, az ilyen, még amikor a Garas Dezső élt, meg a Töröcsik Mari, meg a mit, tehát, hogy
0: a Ripacsok szamárköhögés,
1: Ripacsok, meg a Kernel, ugye a Ripacsok, okay. Akkor volt még az, az nagyon nem ismeri senki, pedig egyszer, képzeld, egy Görögországban láttam ezt a filmet, lefeküdtem aludni, nem tudtam aludni, bekapcsoltam a helyi tévét konkrétan, és ment a Duna TV Görögországban, és leadták a Hoppá című filmet Garas Dezsővel, Töröcsik Marival.
0: Igen.
1: Egyszerűen az a film, az úgy szenzációs, ahogy van. És azt mondom, hogy ugye a magyar filmnek ez a rétege...
0: Ez azt hiszem, hogy elképzeltem magam előtt, hogy Görögországban nézd a Duna TV-t.
1: Szerinted mennyire lepődtem meg egyébként, amikor kapcsolgatod a David, semmit nem értesz, semmiből, és egyszer csak ott a Garas Dezső.
0: Csak jó napot kívánok.
1: Igen, az órával átkapcsolta, az azért távirányított, és nem tudta vele. Szóval érted, hogy a legtöbb magyar film, ami igazán jó, az pont abban a kategóriában esik, ami egy kicsit nehezebben feldolgozható, kicsit jobban belemegy az ember lelkébe, egy kicsit jobban ráhat. És én bevallom, én szeretem ezeket, úgyhogy a magyar filmek nagyon jók, ugyanúgy van benne mindenféle kategória. Ugye nálunk pénzhiány miatt nincsenek olyan akciófilmek, mint Amerikában.
0: Hát akciófilmek nincsenek. Most legutóbb volt ez, amiben a Borovics is játszott, Sárkányok Kabul felett, azt hiszem az a címe, igen, egy ilyen. És azt mondta, én ezt nem néztem még meg, és azt mondta Sanyi,
1: állítólag az operatőri munka az remek.
0: Hogy állítólag így teljesen, tehát egy teljesen nézhető produkcióról van szó.
1: Meg azt ugye valós szituációról beszélünk.
0: Tehát igen, tehát hogy azt állítólag megcsináltak. De én most a kisköltségvetésről akartam még egy filmot, aztán utána jöhet a trény, hogy például a Hajdú Szabolcsnak vannak filmjei, a Lakás trilógia például kifejezetten jó, hogyha valaki odáig elkerül, akkor a Kálmán nap, hogy ez három darab film, mindig egy helyszínen játszódik.
1: Én a trilógiából sejtettem egyébként. Engem nem tudsz megtéveszteni.
0: Pedig próbáltalak. Szóval, hogy
1: oroszos voltam.
0: Mind. Úgy azért nehézebb, vagy nehezebb egyen. Szóval, hogy például a Kálmán nap című filmet, hogyha valakivel jön szebb, akkor üljön le, nézze meg, mert szerintem 78 percén nem több az egész. Egy helyen játszódik, tipikusan magyar szituációk, tipikusan olyanok, hogy közben nem tudsz, hogy sírjál vagy nevessé, és közben legalább három szituban magadra ismersz, és zseniálisan barom jó. Tehát, hogy és kisköltségvetéssel, semmi nulla támogatása, és például szerintem egy Kálmán nap sokkal jobban tudna működni közönségfilmként, mint mondjuk akármelyik másik. És mert ebbe is...
1: Nem értünk egyet, abszolút.
0: De szerintem.
1: Nem. Ha nincs benne fingós poén, akkor nem tud közönségfilmként működni.
0: Jó, kinek mi a véleménye? Nyugodtan küldj el ezzel kapcsolatban is, vagy akár a játék a kapcsolatban, és mindjárt jön a pikkes játék, úgyhogy azzal kapcsolatban is majd várunk SMS-eket.
1: 0-32-99-88-88.
0: Hey, Soul Sister!

0: voltak a Train It a 88-ban. Szép reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt, ez
0: Laps,
1: a mega.
0: Laps emle következik. Szemle. Szeged zöldfejlesztései tanulmányozták 26 uniós város képviselői, írja a szegeder.hu. Mit is néztek? Hogyan vizsgálódtak? Ezt ott meg tudjuk nézni, illetve a szemünket tudjuk elolvasni jól.
1: Szeged.hu írta meg, hogy Mohács nem magyar ügy többé. A veszes csata 500. évfordulójára nemzetközi konferenciával emlékeznek Szegeden. Igen, ezt mondtam, Mohács. Hogy Mohács nem lehetett magyar ügy, mert nemzetállamok, mint olyanok, nem léteztek akkor, és nem volt így értelmezhető ez a dolog.
0: Hát akkor jön Ashe.
1: Hungarista, gyere rám! Ashe!
0: Stop the
2: wedding. Támogatta a Clean Star Complex Kft. Az intézménytakarítás felsőfokú szakértője.

0: Lost Frequencies hallottuk, ez volt a Reality 88-ban. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7-es perc múlva 7 óra.
1: És senki ne lepődjön meg, minden nap van időjárás, mert hogy úgy értem, ez egy általános jelenség országosan és
0: tényleg?
1: A világon. Így van, hát, de mi minden nap el is mondjuk. 12 fok, 27 lesz a maximum, felhős napos idő, kabát biztos nem fog
0: front.
1: Felni. Front nincsen front.
0: Jó van,
1: azért nem beszélek róla, mert nincsen.
0: Jó van, jó van, jó van.
2: Támogatta Stuxi Otthon és Kert Kft. A zuhanykabinok és csaptelepek szakértője. Stuxi.hu.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
3: Három után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
3: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, három után kivezet.
3: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
6: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Plaza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Carpet tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Plaza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Plaza Automosó.
7: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben, kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irányozosan, spórolj okosan!
8: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az

0: Otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1. Webshop 024.sshomedesign.hu.
1: Ez reklám volt.
2: A Szegedi Fatima Ház Alapítvány is kint lesz a Burger Blues Beer Fesztiválon. Péntektől vasárnapig olyan készségfejlesztő játékokkal vesznek részt az Erzsébet Liget programjai között, amik kicsik és nagyok számára is kihívást jelenthetnek. Kis Erzsébet elnök hozzátette, a helyszínen is várják az anyagi támogatásokat, hiszen egy gyermektábort alakítanak ki egy ásott halom melletti határőr laktanyából.
3: Logikai játékokat viszünk ki, amivel így a gyerekek is, meg a felnőttek is jól le tudják magukat foglalni, mire megfejtik. Ezek ilyen ördöglakatok, meg logikai kirakós játékok, általában szokták szeretni az emberek.
2: A Mohácsi csatáról született legújabb antropológiai, régészeti és történeti kutatások eredményeit bemutató háromnapos nemzetközi multidisziplináris konferencia kezdődött Szegeden. Pap Sándor, a Hunren SZT-je oszmánkori kutatócsoport vezetője a konferencia nyitó előadásán elmondta, a török állami levéltárban még mindig találhatók olyan dokumentumok, amelyeket a magyar történetírás nem használt. Kihallgatta Magyar Pétert a Központi Nyomozó Főügyészség szerda este egy 2024. június 21-i eset miatt. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, hogy egy előreegyeztetett időpontban hallgatták ki, rövid vallomást tett, nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt. Hozzátette, hogy minden további fejleményről tájékoztatást ad. A legfőbb ügyészség 2024. szeptemberi közlése szerint Magyar Péter egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitől elvette a telefonját, majd szándékosan a Dunába ejtette. És végül Scarlett Johansson főszereplésével készül az új ördögűző film, aminek címe Az ördögűző mártírok lesz. A film minden idők egyik legsikeresebb horrorjának, az 1973-as Az ördögűzőnek az újra gondolt változata lesz. Önálló történet, amelynek bemutatója márciusra várható. Scarlett Johansson mellett Jacoby Jupp játsza benne a főszerepet. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Köszi Ági az infókat. Na nézzük meg, hogy mindjárt, hogy állunk közlekedés ügyileg. Dániel, tessék parancsolni.
5: Az Algyői út azért ott már pirosodik, szóval az Algyői út, Makai út, Szőregi út, a Szegedre bevezető utak nagyon-nagyon sűrű forgalom, inkább már ilyen torlódás, dugó jellegű. Hát így.
4: Nagyjából ennyi. Pontosan.
5: És nyilvánvalóan a belváros környékén is élénkül a forgalom, szóval a Temesvári körúton se számítsunk semmi jóra, ugyanez igaz a Székelysorra. Most még azt mondom, hogy még egészen el lehet menni, de ez nem marad így sokáig.
4: Na kérem szépen, a következő órában, vagy ebben az órában már most lassan, mert annyi az idő, hogy 7 óra lesz. Játszani fogunk, úgyhogy üttessék készülni.
5: Pikkes játék, zene meg a szövegjáték. Lesz játék. Itt minden játék.
1: 8 van 8. A napindító zene támogatója az Árcsfa Kft. Tetőt készít.

0: Yeah, ott az öreg David Guetta. Mondanám, hogy nem öreg, de lassan már. Viszont már olyan rekordokat döntögetett a férfi, hogy atyaisten. A David Guetta azért nagyot megy.
1: Hát jó van.
2: Ja, az a baj, hogy David Guettára nem tudok mit mondani.
0: Ne is kell, hát elég volt ez, csak mondtam egy ilyet, azt jó.
1: Memories, ez jó zene volt még régen a Szote klubban, hogyha valaki esetleg járt arra, nem ugye már 14-5 éve zárult. Igen, csak én ott dolgoztam, tehát én inkább egy ilyen személyes emléket mondok akkor most. Nyilván világsláger volt, tehát a világ összes klubjában. Nem szoktam nosztalgiázni, de ez tényleg ilyen régi szóteslágerű, és imádtam egyébként. Jó.
0: Na azt mondjad meg nekünk, na hát erre akartam megkérni.
1: Zene meg a szövegjáték, dalt előadót kell fölismerni, mutatunk belőle 10 másodpercet a zenében, amelyik sávot kérted, és akkor nyerhetsz egy klasszik grill szervétterem 10 000 forintos utalványt.
0: 10 000.
1: Ez az egyik. És a Jate Klub páros belépőjét is megnyered egyébként ezzel.
0: Köszönöm.
1: A most szombati Random Trip koncertre. Tehát ez egy játék, ez a zene meg a szöveg. A másik játék, triplázó mini bérlet, Pixeged mérkőzésekre, 2 BL mérkőzésre, és az örök rangadóra, a Veszprémben lenni örök rangadóra, szóval 3 darab mérkőzésre egy páros minibérlet, triplázó minibérlet. A mai kérdésünk pedig az, amire SMS-ben várjuk a válaszokat. Az a baj, hogy elcsesztem. Mert úgy kellett volna csinálni, hogy először a zene meg a szövegjátékhoz kérünk.
0: Igen.
1: Szóval a zene meg a szövegjátékhoz küldjétek azt a szót SMS-ben, hogy...
0: Rózsaszín.
1: Rózsaszín. Ez a zene meg a szövegjátékra vonatkozik, jó? A másikra pedig pontos választ kell adni, mert a szerda, csütörtök és péntek reggeli SMS-ek közül fogjuk kisorsolni a minibérletet. Holnap reggel. A kérdésünk pedig az, hogy Bánhidi Bence milyen poszton játszik a Pixegedben? Ezt kell nekünk elküldeni 06 32 99 88 88.
0: Tehát a Bánhidis kérdés a pikbérletért megy, a zeneszövegben pedig az kell, hogy rózsaszín, ha szeretnétek játszani.
1: Ezeket az SMS-eket várjuk. Valaki már küldte is.
0: Na, ennyi. Mindet. Mit küldött?
1: Tehát,
0: nem mond.
1: Annyit, elkibeszed gyors. Úgy jár a kezem, mint a Mottola. Fantasztikus. Minden egyes nap, apám, ő az első. Elképesztő.
0: Na, egyébként azt meg azért tegyük hozzá, hogy érkeznek meg vendégeink 8 óra után, és nem ok nélkül mondtam ezt a rózsaszínt. Így be.
1: Nem ok nélkül mondtam, mert hogy Pink October rendezvény lesz. Bizony. Ez ugye, mert a Merrek elleni hónap van. És a Merrek elleni hónapnak a rózsaszín, a színe egy rózsaszín szallaggal, most azért viszonylag többen találkozhatnak az utcán, ez a jelkép ennek az egésznek, ezzel próbálja fölhívni ugye a megelőzés fontosságára figyelmet, mert egyébként ez majd a doktornő elmondta, mert majd érkeznek vendégeink egyébként, majd ő is beszél erről, de hogy nagyon sok megbetegedés van például Magyarországon is, minden tizedik nőt érint. Ez sok. Tehát ez egy nagyon nagy arány. Évente 5-6 ezer diagnosztizált beteg van, és ebből körülbelül 20 haláleset. Tehát, hogy aránylag ez egy, ha időben fölismerik, ez egy nagyon jó kezelhető betegség. Úgyhogy erről fogunk egyébként 8 óra után beszélgetni. Nem azt mondom, hogy nem lesz vidámság, mert csak ez egy fontos téma,
0: ez egy fontos téma,
1: szeretnék érinteni.
0: Ha valaki már így hallgat minket rendszeresen, és megkérdezik, akkor nyugodtan mondja, hogy a két hülyét meg Ágit hallgatja reggel, hogy próbálunk ilyen témákat azért behozni, ami egy picit így edukál benneteket, hogy azért tényleg menjetek el szűrésre. Egy pár ilyen volt már az utóbbi hetekben, gondolom azért főtűnt azoknak, akik ezt így... Mert csak bennetek, miattatok csináljuk? Tehát, hogy az van, hogy egy kicsit így próbáltok meg egészségesebbek lenni. Jó, egy kicsit.
1: Hát én gyakorlatilag értetek élek.
0: Mondta Dániel reggel.
1: Mielőtt elmondta.
0: 11 fokban és 27 lesz ma. Ma még rövidgatjába lehet menni, onnantól kezdve hónaptól már nem. Tehát, aki azt, aki...
1: Mindegy, a Mára koncentrál. Kit érdekel a jövő?
0: Mára.
3: Támogatta a Varga Alku Kft. Partner a biztosindításban.

0: Hold Me Closer. Ezt hallottuk itt Elton Johnéktól. Elton John és Britney Spears konkrétan. Nem tudjuk, mikor találkoztak és hol először az életükbe. Tehát ez majdnem mindegy, és a mi szempontunkból nem.
1: Valószínűleg a szeretet köti össze őket és a pénz. Egyébként nagyon sok
0: nem
1: embert.
0: Hülyeség. Nem hülyeség ez a gondolat.
1: Azért nagyon, nagyon sok embert egyébként.
0: Oké, közben irgalmatlan mennyiségű SMS szakadt ránk. Köszönjük szépen, mindenki szeretne nyerni, nem, vagy leginkább játszani.
1: Nem mondom el megint nulláról, jó? Pixeket triplázó minibérlet, erre küld el, hogy a Bánhidi Bence milyen poszton játszik. A másik pedig 10.000 forintos klasszik szerbétterem játéka, az pedig a zene meg a szövegjáték. Oda meg küld el, hogy rózsaszín, jó? 06-32-99-88-88.
0: Nagyjából ennyi. Annyi van, hogy, hogy tegnap nagyon kedvesek voltunk, mert szerda volt. Mondjuk ezt ne kérdezzetek meg, hogy mi összefüggés van a kettő.
1: Hát azért, között. Mert már jön a hétvége, közeledik.
0: Jön a hétvége, de ez a mai napra nem vonatkozik, szóval, hogy tegnap nagyon kedvesek voltunk, és nagyon segítőkészek, ma nem leszünk.
1: Eszem ágában is segíteni senki.
0: Jó, tehát, hogy 10 másodperc onnan, ahonnan kéritek, lemegy, ha tudod, tudod, ha nem, nem, kész, nincs mese.
1: Ma annyira nem vagyok kedves, hogy nagy szerencséje az idős embereknek és a terhes asszonyoknak, hogy nem utazok villamoson. Én ma nem adnám át a helyem. Ugye? Ugye? És az, aki arra vár, hogy nyissam ki neki előtt az ajtót, na az is várhat.
0: Nagyon kemény vagy, ma csoki.
1: Ennyi. Vége a jó világnak, fiatal úr.
0: Hagyjaisten. És közben láttátok, hogy Danit egy ilyen telefontartó állvánnyal a kezébe hadonászik.
1: Igen,
0: tehát, hogy így
1: igen,
0: teljesen, igen. Teljesen meg van zavarodva az ember.
1: Ez spektopatronum, és szétnyílt a vége.
0: Hát ezt nem akarom tudni, de mondjuk be, hogy ez egy állvány.
1: Mint Csoki Ájsznak a vizsgálat előtt.
0: Igen, de nagyon vigyázni kell. Meg kell mondani, hogy mi ez, mert na ez igen. Egy állvány. Tehát, hogyha éppen úgy van. Jó, úgyhogy majd érkeznek vendégeink is, most játszunk rengeteget. És illetve, hát azért mondjunk egy közlekedési információt is, Dániel, mert tudom, hogy ezt szereted, igényled, akarod.
1: Helyzet változott.
0: Nem
1: a forgalom sűrűsödik. Temesvári körül, most bentről haladok kifele.
0: Na,
1: ez mint a Jurassic Parkban, ugye, hogy bent vannak a nagyobb
0: rakadozók,
1: és akkor ahogy mész kifele, úgy állítólag így volt. Én szóval Székelysor természetesen dugul be, ezzel együtt a Vedres utca is, tehát a régi hídra fölvezető szakasz egészében, és a másik hídra fölvezető szakasz, mert egyébként ez a kettő egész közel van egymáshoz, tehát a Temesvári körút is, úgyhogy ott is lesz egy kis fennakadás, ugyanez igaz az Algyői útra, ugyanez igaz a Sándorfalvi útra, a Dorozsmai útra, a Szabadkai útra, az 55-ös útra, az 5-ös útra, nem vagyok ideges, csak próbálom felsorolni az összes városba vezető utat, és a Makai és a Szőregi útra is. Mindenhol fennakadás, indulj el időben.
0: Így van. Most azt nézem, hogy ott, akik a Szerb utcáról érkeznek, Szőreg, Újszent Iván, Tiszasziget felől, ott találkoznak a deszkiekkel, akiknek oda köszönnek, a körforgalomban megperdülnek, egy ilyen táncot levernek, és akkor ott torlódik most mindenki.
1: Na, és akkor azért indulj el időbe, hogy ne késsél el, mint én régen, nem véletlen nem voltam 12 évig adásban.
2: Rálátunk a szegedi közlekedésre. Partnerünk a több évtizedes tapasztalattal rendelkező Prágai Látszerészet.
0: És akkor érkezem Taylor Swift, Toy Story című animációs filmbetét dalával.
1: Nem mondok rá semmit.

0: Úgy, ahogy mondtam.
1: Én mondtam, hogy úgy hangzik a Taylor Swift, mint egy tál sózatlan főtris.
0: Főtris?
1: Olyan a zenéje, mint egy tál sózatlan főtris.
0: 10 perc múlva 7:30 emberek. Csak szólunk, hogyha esetleg.
1: Most már lehet, hogy 14 fok és 27 a maximum felhős napos idő.
0: Rövidgatyás.
2: Támogatta a Gyomád Rődi német nyílászárógyártó és forgalmazó Kft. Ajtók, ablakok, közvetlenül a gyártótól.
3: Napközben dolgozol? Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
3: Mi történik Szegeden? Mi van a világban? Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül, hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
3: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Dél-Klíma. www.délklíma.hu.
5: Különleges ajánlatok várnak rád a Szegedi és a Hódmezővásárhelyi Ecofamily-ben. Keresd az Ecofamily napok rózsaszínű árcímkéivel jelölt termékeit és vásárolj kedvezményes áron. Az ajánlat 2026. október 6-a és 11-e között, azon belül a készlet erejéig érvényes. Ecofamily. Örömmel veled!
6: Az Ácsfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás, ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
7: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az ár parton végezze.
8: Motorra pattannál, autót vezetnél, vagy a hivatásod lenne a volán? Ne keresd tovább! A Szegedi Stopp Autós Iskolánál több mint 25 éve segítünk célba érni. Több kategóriából választhatsz, a motortól, a személyautón át, egészen a teherautóig. Tanulj profiktól, készülj fel online kresszel a saját tempódban, és szerezz magabiztos tudást modern járműveinken. Stopp Autós és Motoros Iskola, Szeged, Londoni körút 10, az Árkáddal szemben. Stopp autósiskola.hu.
9: Gyönyörű barna bőr, amikor csak akarod. Próbáld ki Szeged legújabb vörösfényterápiás szoláriumát, az Amánit éjjel-nappal 0-24-ben. Fizess egyszerűen bankkártyával és töltődj fel. Amáni, a Novotel mellett.
10: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
11: Titkok, félreértések és fergeteges helyzetek egy paplakban. A Fórum Színház bemutatja a Botránya paplakban, avagy a Hasznos Futás Nem Szégyen című vígjátékát. Főbb szerepekben Pikali Gerda, Beleznai Endre, Németh Kristóf és Vanya Tímea. Október 9-én pénteken 19 órakor Szegeden, az IH rendezvényközpontban. Jegyek fórumszínház.hu.
12: Ha nap mint nap emberekkel találkozol, ügyfelekkel, vásárlókkal, partnerekkel, a mosolyod többet mond minden szónál. A Hattyas Dentál fájdalommentes, gyors kezelésekkel segít abban, hogy mindig a legjobb formádat mutasd. Egy magabiztos mosoly üzleti előnyt jelent. Hattyas Dentál, a fogpótlások és őszinte mosolyok szakértője. Jelentkezz most! hattyasdentál.hu.
13: Életlen a kép, elmosódnak a részletek? Itt az ideje egy ellenőrzésnek a prágai látszerészetben és a Butik Optikban. A látás hónapjában ingyenes látás ellenőrzéssel, szemüveg ellenőrzéssel és szaktanácsadással várjuk mindkét üzletünkben. A készleten lévő optikai keretekre 20%, napszemüvegekre 30% kedvezményt adunk október 31-ig. Az ingyenes szolgáltatásokért telefonos időpontfoglalás szükséges. Élesítse ki a mindennapjait és csatlakozzon a látás hónapjához. Prágai látszerészet és Butik Optik a Bartók téren.
14: Lehet, hogy van egy kávészünet dal, amihez neked is tartozik egy emlék, egy korszak, egy pillanat. Október 22-én énekeljük együtt a Csonka verset, vagy épp a lehetetlen bakancslistát. Szeged IH rendezvényközpont. Jegyek már kaphatók.
15: Kezdtem ezt a verset én. Figyelem, Szeged! Valami nagyon bajor költözik a kampuszba. Október 5-től 18-ig jön a Campus Oktoberfest. Csülök, bajor kolbász, perec, hidegsörök és hamisítatlan Oktoberfest hangulat. Két hét, amikor nem kell Münchenig utaznod a bajor hangulatért. Campus Oktoberfest október 5-től 18-ig Szegeden, a Vitéz utca 24-ben, a Campus Beer & More-ban. Te ott leszel.
16: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászáró Gyoma Endrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
17: Új magyar ős bemutató, féktelen Queen Musical, operett sztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Déli Báb operett gála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
18: Ez reklám volt.
19: Látványos, hosszú másodpercekig látható hulló csillag szelte át a szegedi eget tegnap hajnalban. A kavics méretű meteor Kiskunhalas térségében lépett be a légkörbe, majd Temesvártól délre hunyt ki és tűnt el. Magyarország vezető oktatási szakembere professzor dr. Gyarmati Éva primadíjas klinikai és nevelés lélektani szakpszichológus újra Szegeden tart előadást. A mentorháló meghívására a mozgás és a tanulás összefüggéseit vizsgálja október 13-án az IH rendezvényközpontban. 10 nappal meghosszabbítják, így október 17-ig lehet jelentkezni a Szent István vidékfejlesztési program helyi fejlesztési testületeibe. Lőrinc Viktória miniszter elmondta, szeretnének mindenkinek elég időt biztosítani a részletes és minőségi pályázatok összeállításához. És a Stereo MC's 2027-ben turnéval ünnepli legsikeresebb albuma a Connected 35. születésnapját. A jubileumi körút május 21-én Budapestre az Aquarium Klubba is eljut. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
18: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rendőrségtől kaptunk egy infót, baleset.
0: Ajj.
1: Az M5-ös autópályán egy busznak az utánfutója ásodródott a másik sávba, ezért a Röszke felé tartó szakaszon. Hát az, hogy torlódás, az egy enyhe kifejezés, ott azért valószínűleg egy nagyobb fennakadás lesz. Ez körülbelül itt a 173-as kilométernél van, tehát M5-ös autópálya baleset.
0: Határ
1: közelébe, így van, a Röszke felé vezető oldalon, és most már egészen sokáig áll a sor, vagy egészen sokáig tart a torlódás, úgyhogy ott biztos erre dugóra kell számítani.
0: Na és mit tud a tempótaxi? Halló, jó reggelt!
20: Jó reggelt, sziasztok! Sok autó tart ma reggel a város irányába, a Sándorfalvi, a Bajai és a Dorozsmai úton a lámpás körforgalomban telített minden sáv. Az Algyői út forgalma a Diadal utcai lámpánál torlódást okoz. Nagy a forgalom még a Rókusi, a Makkosházi és a Budapesti körúton is. A Csillagtéri körforgalom be van dugulva minden irányból. A felső Tiszapart és a Rakpart még jól járható, kisebb torlódásra a Novotelnél kell számítani. A Tisza Lajos körút, az Anna kút és a klinikák között nagyon lassan járható. Az Újszegedi oldalon sem jobb a helyzet, a Szőregi út forgalma telítette a Vedres utca és a Székelysor sávjait a Belvárosi híd felé. Balesetmentes jó utat kívánok a Tempótaxi munkatársai nevében.
0: Köszönjük szépen! Mi pedig akkor csavarodunk rá a következőre. Azt mondja, hogy price tag.
1: Jesse J és Néma Bob.
0: Tudtam, hogy ezt fogod mondani.
1: Hát de, na mindegy. Ez következik most. Ez a mega jó reggelt.
0: Egy perc, a fél nyolc.

0: lennék.
1: Bár csak lennék, Honeybeast és Daniel Fee közös dalát hallottuk, most pedig...
0: Jön a zene, meg a szöveg a Rádió 88-ban.
2: A mai játékosunk...
1: A mai játékosunk Andrea, hello, jó reggelt!
3: Hello!
4: Hello, jó reggelt!
1: Hello! Hello, kedves! Hívhatunk Andinak?
4: Igen.
1: Okay, az Andi. Okay.
3: Szóval Andrea, van egy zene meg a szöveg játékunk, fel kell ismerni a dalt és előadót, és azt elmondani nekünk. Melyiket szeretnéd hallani, melyik sávod, a zenét vagy a szöveget?
4: Szöveget.
1: Jó, oké, kísérlet adat.
3: Milyen hosszú a dal, Gedzó?
1: 3 perc, 47 másodperc. Hova rakjam? Honnan
3: játsszuk
1: be
3: a 10 másodpercet?
4: Másfél perctől.
3: Lehet, hogy jó döntés. Lehet. Na, lássuk.
1: Pedig ma szőrös szívűeknek kell lennünk, úgyhogy figyelj, mert ez így már most egy másfél percet raktuk, azért nem lesz olyan könnyű. Nem szerintem. Na figyelj, mutatom. 10 másodperc. Azt mondja, hogy... És...
3: Várjál. Na?
1: Várjál, ez már az.
2: Valami beszéd.
1: Húha. Figyelj, még segít valami.
2: Valaki beszéd.
1: Most megint segítsünk, Dániel, mi legyen?
3: Én segítek, miért ne segítenék? Na szóval, ez nem egy mai dal, magyar, és zenekar, nem együtt ez zenekar, és ilyen funk is.
1: Jó, megmutatom még egyszer, jó? Csak hogy figyelj.
2: Valami beszéd.
3: Ez akkor van,
1: illetve?
3: Amikor van úgy, hogy néha megállok.
2: Valaki beszéd.
1: Na, mi lehetett ez?
3: Hát ez igen, egy kicsit genyó az a részlet most.
1: Hát de... Nem, én választottam ezt. Na, mi legyen ezzel most?
3: Mi legyen?
1: Kicsit engedjem tovább, ezt a... Várjál.
3: Most menjünk vissza a feketékhez egészen.
1: Na. Hát ennél többet nem tudunk segíteni, figyelj.
5: Rohan az élet, telnek a napok.
1: Na, ennyit segítettem még. És akkor nem
4: telnek a napok.
3: Hát igen, az eddig megvan, csak hogy milyen zenekar volt.
1: Zenekar, ez. Meg a dalcímke nekünk.
4: Hát, azt nem tudom sajnos. Bebe, de nem.
1: Na, igen.
3: Hát, jó, akkor a Vigazdi.
1: Így van,
3: Vigazdi. Sajnos
1: van.
3: A Klasszik Café ajándéka, vagy a Klasszik szerb étterem ajándéket nem tudjuk odaadni, viszont 2 jegyet így is nyertetek a Jate Klubba a most szombati Random Trip koncertre. Jó, nem soká majd írok SMS-t, hogy hogy jutsz hozzá.
4: Okay.
1: Illetve megmutatjuk, hogy mi lett volna, figyelj!
4: Úgy vártalak.
1: Ilyen már könnyű, persze, ez nekünk is.
4: Úgy
1: back to black. Így van. Nem baj, mindenféleképpen tudtok menni a Random Tripre, amit én csak javasolni tudok, mert jó.
3: Így van, egy jó szombati koncert, higgyétek el, jó. Ha nem ismertek a Random Tripet, okay. Nézzetek utána, megéri.
1: Jó, maradj vonalban, okay, mindjárt megbeszéljük a részleteket. Köszi.
6: Támogatta a Klasszik Grill szervétterem Szeged első parázs konyhája.
1: Na, szépen látszik már az a piros csík a határ környékénél, hiszen történt egy baleset.
3: Igen, a rendőrségtől kaptuk az információt, hogy baleset van az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető úton, a 173-as kilométer körnél, ez közelebb van már ugye a határhoz, és ott iszonyatos sor kezd kialakulni, és hát ez az iszonyatos sor kialakult már ugye az Algyai úton is, a Makai úton enyhül már, de például a Nagykörúton, Temesvári körúton és a Belvárosi hídon és a Székelysoron nem. Jó?
1: Óvatosan.
3: Sok türelem.
1: Óvatosan, az a stabil.
6: Támogatta a Római Akkumulátor Kft. Hogy biztosan induljon és célba érjen.
1: Dua Lipa jön. Dániel, mondjál valamit.
3: A Dua Lipáról?
1: Hát, mindegy,
3: az a baj, nem lehet, mert a feleségem hallgatja.
1: Bocs.

0: Pedig senki nem mondhatja, nem segítettünk a játékosnak. Daniel olyan utalásokat tett, olyan mélyreható vissza a feketék, tehát egy csomó minden volt benne. Én éreztem benne a segítő szándékot, Daniel.
1: Köszönöm. Igen, és azt, hogy tudod, hogy semmi, nem is, mindegy. Semmi hatása nem volt. Próbál az ember segíteni.
0: Jó, de ilyenkor stressz helyzetben van a másik. Nekünk
1: Hát nekem mondod, és ő... Hát persze, hogy stresszelek.
0: Nekünk ez már, hogy kigyullad a piros, az beszélni kell, ez nekünk már annyira nem. Jó, zavaró még, nekik talán, igen.
1: Még egy esélyt adok arra, hogy nyerjél Pixeket triplázó minibérletet.
0: Na tessék,
1: küld el SMS-ben a 06 32 99 88 88-ra azt a szót, ami azt fedi... Várjál, ugye kicsit rejzes vagyok.
0: De messziről indultunk.
1: Várjál. Szóval Bánhidi Bence milyen poszton játszik a Pixegetben? Ezt kell nekünk elküldeni. Elmondom gyorsan, tehát szerda, csütörtök, pénteken is elhangzik egy kérdés a reggeli adásban, és pénteken a reggeli adásban lesz ennek a triplázó minibérletnek a sorsolása, ahol 2 BL mérkőzésre és 1 Veszprém elleni mérkőzésre lehet jegyet nyerni, ahol majd valószínűleg nyernek legényeink vagy fiaink.
0: Igen, azt még tegyük hozzá, hogy ezek a hazai meccsek, tehát nem kell utazni ezért, nem így tudom, van. Portugáliában, vagy Szovágóra. Mert nem menj bele, mert látom, már belekezd az
1: kék, ha valakinek kék a szíve, SMS-t ír.
0: Oké, szóval ugye azt tudjuk, hogy ez az erre a mérkőzés, ami a szombaton lesz. Erre már lehet nyerni, tehát azért sorsoljuk ezt holnap, azaz pénteken. Ugye
1: én azt mondtam, hogy vasárnap sorsoljunk. Hát senki igen, nem ment bele.
0: Nem akartam.
1: Vasárnap reggel 6-kor akartam.
0: Már akkor ugye 3 begyet már buktatok volna.
1: Na. Nem sokan érkeznek a vendégeink egyébként, mert hogy Pink Október van, és akkor ezen alkalommal jön majd hozzánk Süli András, ugye a Chomsisnek az elnöke, elnök vezérigazgatója, vezérigazgató elvtársa, és dr. Nikolényi Aliz adjunktus, onkológus szakorvos, úgyhogy ő fog érkezni, és erről beszélgetünk majd, ugye mert a Merrák elleni hónap van, vagy a
0: Merrák tudatosság
1: hónapja van, úgyhogy erről fogunk beszélgetni, és azért Pink Október, mert hogy ennek az egész mozgalomnak, vagy erre, hogy fölhívjuk a figyelmet, ennek a rózsaszín a színe, tehát rózsaszín szallagokkal is lehet ilyen felöltőkön találkozni. Erről fogunk beszélgetni, megelőzésről, meg minden egyébről, meg túlélési arányokról, hogy jó is legyen a mai napban.
0: Így van. Egyébként azt gondolom az ember, hogy ez egy ilyen egy-két, mit tudom én, 10 éves dolog, ez már 80-as évektől van egyébként.
1: 85-ben lett először, így van, ott döntötték el, ott egy cég, egy gyógyszercég összeállt egy másikkal. Erről is beszélni fogunk, hogy mitől lett ez a Pink Október, és hogy lett ebből ilyen mozgalom.
0: No, viszont most zenélünk. Hogy állsz az NSYNC-kel, drága barátom?
1: Jól, kérlek szépen.
0: Ez te olyan... Backstreet Boys-os voltál, vagy NSYNC-es? Vagy NSYNC?
1: Várja.
0: Olyan nincs, hogy egyik sem voltál.
1: Nem. Várja, erre akkor beszéljünk komolyan, mert én nagyon nem szeretem, amikor felületesen beszélgetünk fiú együttesekről. Jó? Tehát ez ugyanaz, mint hogyha most így valamit így csak így foghelyről odavetnél mondjuk a Happy Gangről, vagy a Picasso Branchról. Jó? Tehát most ez... Na. Először volt a Backstreet Boys, ugye?
0: Először volt a Backstreet Boys.
1: Amikor még nagyon fiatal kis suhancok voltak, gyakorlatilag pejhedzett az álluk, akkor berobbantak a...
0: Európába. Pedig amerikaiak. És Európába robbantak be először. Tony Cotter volt nekik a Fun Factory-nek a producere volt.
1: Jó, ha ilyen rohadt okos vagy, akkor mondd el az egészet.
0: Na, hát akkor nem, csak akkor mondjad, ha már ilyennyire tudtad.
1: Akkor mondd el azt is, amit én akartam, jó?
0: Azt én honnan a francba tudjam,
1: hogy ugye, ezért nem kell beleszólni abban, amit a másik mond. Szóval berobbantak ugye a Get Down című zenéjükkel. Az volt az első igazán
0: nagy
1: slágerük. És akkoriban minden klip úgy készült, hogy ilyen tükörteremtő, mint hogyha sajtreszelőbe énekelnének. És ez nem sajtreszelő volt, hogy egy tükrös kupola, ilyen számítógépe oda tett CGI kupolába énekeltek, és táncoltak ilyen rohadt nagy téli kabátba, hát ami akkor divat volt, ugye? És ezzel robbantak be. Szóval én az elején még, ugye nekem van egy nővérem, a nővérem nagyon Backstreet Boys-os volt, és hát van egy zsánere neki, ugye a Kevin. Na, ő volt a kedvenc, nekem az AJ, mert ő volt a vagány. Szóval ez ugyanaz, hogy nekem az AJ volt a Backstreet Boys Dennis Rodman-je nekem, az én szememben. Nem volt annyira féreg, hanem csak úgy. És akkor utána erre válaszul alapították meg az NSYNC-et. Tehát ez egy legyártott, mind a kettő egy legyártott formáció egyébként. Nem úgy álltak össze, hogy találkoztak valami garázsban, és mi lenne, hogyha mi csinálnánk valami jót, hanem úgy álltak össze, hogy egy producercsapat így összerakta őket, és akkor az NSYNC-et Justinnel, tehát Justin Timberlake vezetésével megalapították, és ez volt ilyen ellenpólusa gyakorlatilag a Backstreet Boysnak. Kezdetben kezdetben Backstreet Boys-os voltam, bevallom őszintén, az AJ az engem elvitt egy kicsit, szóval.
0: Én E17-es voltam ebben az időszakban.
1: Jó, de az E17 az már öreg embernek számított az NSYNC időszakában, szóval NSYNC-es, majd azt mondom, nem NSYNC-es, tehát inkább Justin Timberlake-es, amikor ő kivált ebből.
0: Ennek a beszélgetésnek sose lesz vége.
1: Megcsinálta a szóló albumát.
0: Halljuk a dalt.

0: Serpent, hallottuk itt a Rádió 88 volt, ez ott a Bad Ideas. Jó reggelt kívánok mindenkinek. 6-os perc múlva van, 8 óra, vagy lesz, vagy nem tudom.
1: 12 fok, 27 a maximum.
0: Dani azért is stabilan ezt tudja. Majd egyébként, ha mentek az utcán, és meglátjátok a Danit, akkor nyugodtan így bökjétek meg oldalról, akkor már mondja az időjárást.
1: Nem, hogyha meglátok az utcán, és látjátok, hogy mormolok magamba valamit, az valószínűleg az időjárás lesz, és a közlekedés. Ne zavarj össze, mert ezt szeretném végigszedve mondani.
0: Abban a pillanatban tudja a frontot, figyelj, pedig nem is meteorológus.
1: Nincs front.
0: Jó reggelt.
2: Támogatta a Ház Gym és Fitness. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
2: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Sötétben tapogatózol az utakon?
3: Lásd tisztán a B99 autó segítségével!
5: Akár kiégett a régi izzót, akár nagyobb fényerejű modern LED világításra váltanál. Nálunk a legjobb kezekben vagy. Szakértő csapatunk segít kiválasztani a számodra tökéletes megoldást. B99 autó, a szegedi Osram márka képviselet. Keresd minket Szegeden a Kormányos utca 5 szám alatt.
6: Az otthon, amiről álmodott, most valósággá válhat. Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük új otthonát. 3 hálószoba, amerikai konyhás nappali. Kulcsakészház saját telekkel, modern műszaki tartalommal, mindössze bruttó 1 millió forintos négyzetméter áron. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
7: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzám, Mangó, Pupák.
8: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
9: Retinafotózás és szűrővizsgálatok most ajándékba. Igen. A látás hónapja alkalmából most prémium látásvizsgálatot adunk ajándékba minden Zeiss szemüveg megrendelőnek. Gyors, kényelmes időpontfoglalásért és a választható kedvezményekről informálódj a lottika.hu oldalon. Élj a kivételes lehetőséggel. Válaszd a minőséget.

0: Lottika Szalon, Szeged, Somogyi utca 21.
1: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
2: Építkezik, felújít, a Horváth Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvathszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
3: Ha vadétel, akkor Stüssi Vadász, ahol természetesen nem csak vadétel vár. Stüssi Vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
4: Idén 60 éves a Contitec Szegeden, és most tovább bővül. A Szegedi Kompetencia Központ a következő hónapokban 130 új munkatársat vár nemzetközi csapatába. Ha egy stabil, globális vállalatnál építenéd a karriered, most érdemes lépned. Jelentkezés és részletek jobs.continental_industry.com.
5: Ez reklám volt.
6: Baleset történt az M5-ös autópálya határ felé vezető oldalán. Röszke után a 170-es kilométernél egy autóbusz átszakította a belső szalagkorlátot és a Budapest felé tartó belső sávban állt meg. Mindkét irányban egy-egy sáv járható. A műszaki mentés sokáig elhúzódhat, így torlódásra, lassulásra kell készülni az érintett szakaszon. Tetováló versenynek és kiállításnak ad otthont a hétvégén Hódmezővásárhely. A programon számos fellépővel is készülnek a fekete sas rendezvényházba látogatóknak, sőt a bevállalósok akár a helyszínen is csináltathatnak tetkót. Jószai Tamás főszervező elmondta, összesen csaknem 80 tetováló művész érkezik a rendezvényre az ország és Európa többi részéről egyaránt.
7: A rendezvény tulajdonképpen nem csak egy kiállítás, hanem ez egy szakmai expo és verseny is, tehát 20 kategóriában tudnak nevezni a tetoválók. Mindenki magának hozza a modellt, egyre nagyobb az érdeklődés külföldön a rendezvényünk iránt. Lesz tetováló művész Belgiumból, Olaszországból, Szlovákiából, lesz egy vajdasági tetováló is.
6: Megszüntette a meddőségi centrumok állami megszerzéséhez kapcsolódó 2018 és 20 közötti 8 dokumentum titkosítását a kormány. Az összefoglaló szerint a nyilvánosságra hozott titkos döntésekből látható, hogy az előző kabinet már 2020-ban a működésüket ellehetetlenítő törvénybenyújtása előtt tárgyalt a maradék három klinika megszerzéséről. A kormány.hu-n emlékeztetnek arra, hogy a miniszterelnökség felülvizsgálja az elmúlt 16 év úgynevezett 3000-es, vagyis titkos kormány határozatait, és ahol a minősítés fenntartásának törvényi feltételei már nem állnak fenn, megszünteti azt. És végül Daniel Craig egyik emlékezetes öltönye és a Dr. No ritka brit plakátja is szerepel a között a több száz tétel között, amelyeket a James Bond filmek rajongói most megszerezhetnek egy különleges aukción. A világ egyik vezető filmes aukciós háza elindította James Bondnak szentelt online árverését. Kínálatában a több mint 6 évtizedes filmsorozat különböző korszakaiból származó eredeti jelmezek, ritka plakátok, könyvek és egyéb gyűjtői relikviák kaptak helyet. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Köszi Ági, kereken 8 óra van, közlekedés ügyben pedig úgy nézünk ki, mint aki ki benéz.
9: Sajnos félrevezettük Ágit, úgy néz ki, hogy ez M5-ös autópályán.
8: Nem, Ágit nem vezettük félre.
9: Nem. Jó, Ági vezetett minket. Szóval az M5-ös autópályán Röszke felé már úgy néz ki, hogy a műszaki mentés megtörtént, tehát biztos, hogy ott van egy kis fönnakadás, torlódás, de már lehet közlekedni.
8: Jó, Kiskörúton még azért jócskán vannak autók, főleg a Dugonistéri körforgalomaknál, illetve az Aradi Vértanúk terénél is még a Szent Háromság utcáról, akik érkeznek, csodálatosan torlódnak, a Boldogasszony Sugár útról is, akik jönnek, illetve az Árvízi Emlékműnél is van még azért bőven autó. Igen, mondja, most nem maradjon benned, mert utána csak rosszabb lesz.
9: Ott is van torlódás.
8: Köszönöm.
5: Támogatta a Stop Autós Motoros Iskola. Jogosítvány gyorsan, biztonságosan, gyakorlott oktatókkal.
8: No, kérem szépen, Pink Október, hamarosan jönnek vendégeink, már megérkeztek egyébként.
9: Jön egy másik zene majd. Érkezik, zene érkezik, és utána jönnek a vendégeink, mert hogy Pink Október van, itt lesz Süli András és Dr. Nikolinyi Aliz. Jó reggelt!

0: 8 óra 4 perc van, az itt a Rádió 88, benne pedig az Őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggelt, és megérkeztek a vendégeink. Süli András, szia Bandi.
2: Mikrofon próba 1-2.
0: Én működik, nagyon jó, megjöttes.
1: Te mit is csinálsz?
0: Mivel foglalkozott?
1: Mivel foglalkozol, András?
2: Én már...
1: Nevet titulus.
2: Tehát, hogyha azt az ügyet nézzük, hogy amiért most itt vagyunk.
0: Igen.
1: Igen, mondjuk azt.
2: Az főszervező vagyok.
1: Egyébként pedig egy jó ember.
2: Így, jó, ez lesz szépen.
1: Jó, és dr. Nikolénia Alíz, adjunktus, hogy szólítsunk?
3: Doktornő.
1: Doktornő,
0: az jó. Az úgy jó.
3: Köszönöm
0: jó.
3: Szépen.
1: Oké. Okay. Akkor... prevenciós hónap, vagy ez prevenciós hónap, vagy pedig egyetlen az, hogy fölhívjuk erre a figyelmet, tehát az emlőrákra. Miről szól ez az egész Pink Október? Mert régre nyúlik vissza, azt láttuk.
3: Igen, nagyon hosszú múltja van most már a Pink Októbernek. Az elmúlt években lett nagyon fölkapott igazából ezeknek az eseményeknek, rendezvényeknek a szervezése, de igazából ez az egész az 1980-as évek közepéről indul, 90-es évek elején, ahol az elsődleges célja még a szolidaritás volt, tehát gyakorlatilag azzal indultak ezek a mozgalmak, hogy szolidaritást vállaljanak azokkal az emlődaganatos betegekkel, akik éppen kezelés alatt állnak, vagy túl vannak már rajta, vagy esetleg elveszítettük ezeket a betegeket emlődaganat miatt. Ma már azonban a cél az sokkal szélesebb, ugyanis a gondolatok és a tudatosság mellett megjelent a cselekvés, tehát elsősorban a célok közé az került be, hogy felhívjuk a figyelmet a megelőzésre és a szűrővizsgálatok jelentőségére.
0: Oké, statisztikailag ez hogy áll? Mert azt itt már láttuk, meg már többféle fajta ilyen szűrésre kapcsolatos információk voltak itt az adásban, az elmúlt egy hónapban, hogy a hölgyeknél ez mennyire kell még mindig szólni, vagy mennyire kell még mindig ezt így kicsit edukálni őket arra, hogy menjenek el szűrésre.
1: Ez valós lehet, hogy Magyarországon minden tizedik nőt érinti?
3: Sőt.
1: Ez egy valós, igen, sőt.
3: Sőt.
1: Tehát ez egy pozitív becslés.
3: Tulajdonképpen úgy néz ki a jelenlegi helyzet, ez az elmúlt években kicsit változott, kicsit több és kevesebb volt, de 7 és 8 ezer között van az új emlődaganatos eseteknek a száma. Ezzel Magyarországon is, ahol világ viszonylatban is a leggyakoribb daganatos megbetegedés nők körében, és jelenleg a statisztikák azt mutatják, hogy 8 nőből egy nőt érinteni fog az élete során a melldaganat.
1: És jól tudom, hogy itt is az idő a legfontosabb, tehát, hogy ugye, mint a legtöbb esetben, nem csak a szűrésnél, hanem mondjuk a szívrohamnál az, hogy időben kórházba kerüljön, hogy itt is az idő igazából a kulcskérdés, mert hogy én úgy tudom, hogyha ez időbe felfedezik, akkor ez egy elég nagy a túlélési esély, nem?
3: Igen, gyakorlatilag ezeknek a rendezvényeknek pont ez lenne a célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a korai diagnózis az életeket menthet. A mammográfiás szűrővizsgálat az 2002 óta elérhető Magyarországon. A 45-65 év közötti korosztálya nők kapnak két évente szervezett keretek között meghívó levelet a vizsgálatra, és ennek köszönhetően ugye minden szűrővizsgálatnak, nem csak az emlődaganat szűrésnek az a célja, hogy a legkorábbi stádiumban, amikor még nem okoz tüneteket és panaszokat, akkor fedezzük fel a betegséget, mert ekkor több mint 90%-os a gyógyulási esélye ezeknek a betegségeknek.
1: De ez minden ráktípusra igaz, gondolom.
3: Igen, tehát szóval a gyógyulási esélyek a szűrővizsgálattal történő kiemelés esetén, hogyha még nincsen panasz, akkor nagyon jó eséllyel meggyógyíthatóak.
1: Mondjuk itt ez valamennyire egy kicsit könnyebben diagnosztizálható dolog, úgy gondolom, mert ez az önvizsgálatnak is azért egész, hogy mondjam, az is elég hatásos lehet. Tehát, hogyha valaki mondjuk havonta vagy évente megvizsgálja magát, és akkor ezután fordul orvoshoz, hogyha valaki mondjuk nem akar orvoshoz menni?
3: Ezt örülök, hogy felhoztad ezt a témát, mert ez az önvizsgálat nagyon sokszor szóba kerül, de pontosan a különbség a szűrővizsgálat és az önvizsgálat között, hogy az önvizsgálattal már csak a tünetes dolgot lehet felismerni. Tehát akkor már egy olyan méretet ér el az a betegség, amikor annak az esélye, hogy például a hónai nyirokcsomókban áttét jelenjen meg, sokkal magasabb, mint amit mi szűrővizsgálattal ki tudunk emelni. Azok sokkal kisebbek, azok a betegségek. Az önvizsgálat fontos egyébként, tehát ahogy kérdezted, ezt fontosnak tartjuk, hogy minden hónapban történjen meg a mellnek a vizsgálata, de nem helyettesíti az önvizsgálat a mammográfiás szűrést.
1: És ez minden hónapban ajánlott.
3: Igen.
1: Azért.
0: És okay, akkor, ja, bocsánat, nem, az előbb kérdeztem, csak aztán egyszerre kettőt kérdeztünk, szóval, hogy mennyire vagyunk mi magyarok így, akik járnak szűrésre, mennyire kell őket így kicsit itt asszalgatni, hogy haló, tessék azért menni, mert ez fontos.
3: Igen, az adatok egyébként nagyon nehéz megbecsülni azt, hogy vagy pontosan megmondani azt, hogy a szűrővizsgálatokon milyen a részvételi arány, ugyanis amit mi megkapunk adatot, az pontosan az az adat, akik a behívó levélre, a meghívó levélre az adott időpontra, az adott helyszínen megjelennek. Nagyon sokan ugyan elmennek magánintézményekbe vizsgálatokra, ezt már nem tekintjük a klasszikus szervezett szűrésnek, ennek a neve opportunista szűrés, amikor valaki úgy gondolja, hogy én be fogok menni most egy ilyen vizsgálatot elvégeztetni, de sajnos a helyzet az, hogy máldaganatok, tehát mammográfiás szűrés tekintetében az adat az körülbelül 30%-os a részvétel a célpopulációból, ami messze elmarad a kívánt 70% fölötti értéktől. Egyébként a skandináv országok ebbe élen járnak, 80% fölött van a részvételi aránya mammográfiás szűrésen.
0: Igen. Szóval akkor kellenek olyan rendezvények, ahol erre fölhívjuk a figyelmet.
2: Igen, köszönöm.
0: Bandi, mondtam.
1: Bocsánat. Bandi, te is itt vagy.
2: Igen, szia. Én is itt vagy.
1: Jó reggelt. Zene.
2: Nem? Köszönöm. Nem szeretném doktornőnek elvenni a kenyerét, amit majd most szeretnék így levezetni. Ami szerintem hiányzik Magyarországon, az egy szó, amit most külföldről hoznám ezt a szót, ez a mindfulness, ezt most egyre többen használják, ez a tudatos jelenlét. A tudatosság, az egészség tudatosság, és ugye említettétek a skandináv országokat, ez ugyanígy van egyébként, ha az aktív életmódot, aktív tudatos életmódot, szabadidősportot nézzük. Ugyanez a példa mutatkozik, hogy mindig azzal példálozunk, hogy úristen, a finnek, a svédek, a norvégok, a dánok, a skandinávok, azok mennyivel egészségtudatosabban élnek, és most szembe jött egy Eurostat adat, amit így lehet, hogy nem annyira pontos, de 2024-ben az emlőrák szűrés aránya Dániában 82,1%, Svédországban 82, Finországban 81, a magyarok 27,2%-kal állnak a lista végén.
1: Jó, beszélgetünk majd erről is, hogy miért lehet ez egyébként.
0: Igen, igen, ezt... Ez borzalmas, de egyébként általában az adatok ezt mutatják. Igen, gyakorlatilag csomó mindenben.
2: Szerintem az lett az egyik, hogy félünk.
3: Igen, ez de. Biztos egyébként, erre vannak adatok, hogy nagyon sokan félnek. Igen, nagyon sokszor hangzik el még a mai napig az, hogy ez sugárterheléssel jár ez a vizsgálat, miközben nyilván itt ez a sugárterhelés, ez minimális a vizsgálat által hozott előnyökhöz képest.
0: Igen, pont erről beszélgettünk még korábban, hogy mennyire rossz az, hogy az ember nem informálódik jó helyről, és van egy ilyen fals információja, ami aztán teljesen mellé visz a dolgoknak. Innen folytatjuk pillanatokon belül, előtte Ella Henderson érkezik itt a 88-ban.

0: a Ghost, itt a Rádió 88-ban. Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez az őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggelt.
0: No, és akkor folytassuk a beszélgetést. Ott hagytuk abba, hogy megelőzésre, itt hallottuk mindenféle statisztikát, azzal kapcsolatban, hogy azért nem vagyunk jók ebbe, hogy járjunk szűrésre, és erre mindig fel kell hívni a figyelmet. És akkor lesz,
1: igen,
0: egy,
1: ez így van.
0: Lesz egy rendezvény, ami erre felhívja a figyelmet.
2: Így van. És annak örülök, hogy doktornő eljött 3 év után velem itt a reggeli adásba, mert hogy az egésznek a kiindulója, vagy a kiindító pontja az pont ő volt, hiszen egy nagyon jó és régi barátságban vagyunk egymással, család szempontjából is, és hát most már nagyon régóta rágta a fülemet, hogy valamit kezdjünk ezzel a Pink Október felhívással, többet kellene ebből mutatni, nagyobb figyelmet kellene rá fordítani, és hogyan lehetne, és akkor jutott az eszembe, hogy akkor csináljunk egy ilyen Pink Október elnevezésű mozgással az egészségért programot, amire azért vagyok büszke, mert Magyarországon nincs másik ilyen, abszolút, és ennek most már megcsináltuk a testvérrendezvényét is, tehát október 11-e vasárnap Szeged, Pink Aréna, és 10-én pedig Kiskunharason lesz egy testvérrendezvénye, hasonló felépítéssel.
1: Mik lesznek ezen a rendezvényen?
2: Nyilván itt
1: nem csak az lesz, hogy tömegsport.
2: Persze,
1: tehát
2: nyilván itt a fókusz
1: lesz egész nap.
2: Fókuszban a nők állnak, a hölgyek állnak, a prevencióval, a szűréssel, a szűrési lehetőségekkel, azoknak a bemutatásával. Nyilván utána még egyébként kell, hogy legyen egy továbblépési fázis a részükről. Például itt Szegeden egy emlő útra hangvizsgálatra lesz lehetőség, de ha jól tudom, akkor például 40 év fölött ennél már több kell. Egy mammográfiai vizsgálat is, de nem akarom megint doktornőjét elmondani ezeket a dolgokat, de nyilván ott már kap egy lesz egy előszobája ennek a szűrésnek, illetve hát ugye a mozgás, ami a legfontosabb, az, hogy hogyan tudunk egészségtudatosan élni, étkezni, mozogni, meg legyen a rendszeres testmozgás, hiszen ez fontos a prevenció szempontjából. Úgyhogy itt a föllépők is gyakorlatilag ezt fogják ösztönözni, és a prezentereink is ezt fogják ösztönözni azok irányába, akik eljönnek. Mert hogy országos hírű fellépőink lesznek, Canik Balázs, Katus Attila, illetve a régióból jól ismert arcokat is lehet majd látni.
1: Igen, mert hogy ugye már beszélgettünk arról, hogy mondjuk az önvizsgálatról, meg a mammográfiáról, de az, hogy mondjuk életmódban mit kell ahhoz változtatni a saját életünkön, hogy ez bármilyen hatással legyen arra, hogy mondjuk megbetegszünk vagy sem, hogy erről még viszont nem beszéltünk, hogy ezt fejbe kell átállítani, gondolom nagyon, tehát ez is ilyen kulturális dolog, hogy nálunk ez egyszer nincs divatja annak, hogy magunkkal foglalkozunk, mert pálinka van, meg szalonna, és hogy ha ez így van, akkor van-e már ebben például változás, hogy most azért elkezdett egy kicsit a magyar is máshogy gondolkozni?
3: Mondani fogok néhány szerintem meghökkentő adatot. Egyrészt a daganatos betegségeknek körülbelül 40%-a megelőzhető lenne a kockázati tényezőknek a kiiktatásával, csökkentésével, és itt elsősorban életmódbeli tényezőkre gondolok. Ahogy te is mondtad, az alkoholfogyasztás és a dohányzás tekintetében azért élen járunk, és már ennek a visszaszorítása nagyon jelentősen csökkenti számos daganatos betegségnek a kockázatát, de emellett, amit talán annyira nem is gondolunk komoly dolognak, ugye a táplálkozási dolgok, a magas zsírbevitel, az elképesztően kevés zöldség és gyümölcsfogyasztás, van egy olyan fölmérés, ami azt mutatja, hogy a felnőtt lakosságnak körülbelül 60%-a ezt kevesebb, mint naponta egyszer zöldséget, gyümölcsöt, miközben ugye a napi ajánlott zöldség-gyümölcsfogyasztás az 0,5 kiló lenne. Ezen kívül ugye a testmozgás, az egy nagyon fontos tényező, és hát a túlsúly. A túlsúlyról is olyan adataink vannak, már a 15 éves korosztályban a gyerekek 25%-a túlsúlyos, a felnőtt lakosságnak meg körülbelül 50%-a túlsúlyos.
1: De jól értem, hogy az nem segít.
0: Igen.
1: Tehát, hogy az rossz.
3: Igen, tehát hogy ezeknek a rizikófaktoroknak a kiiktatása lenne a legfontosabb, mert minden életmódbeli tényező az összes kockázati tényező gyakorlatilag, ami általunk módosítható, 40%-kal csökkenteni a daganatos betegségek kialakulási kockázatát.
1: De ez rengeteg. Hol lehet ezt elkezdeni? Tehát hol lehet elkezdeni azt, hogy akkor most minden, például az ilyen rendezvényekkel, nem? Jó, hát ez nyilván, de hogy...
2: Óvodáskorban. Pont most voltam egy konferencián, ahol erről beszéltünk is, ez az új irányvonal szerintem a Szabadidős Sportszövetségnek is, amelyben én például dolgozom, vagy ebben a szektorban, ez már egy népegészségügyi ügy egyébként, tehát hogy egészségfejlesztőként vagyunk mi is már jelen szerintem itt a társadalomban, és a legfontosabb, ez mindig felmerül ez a kérdés, hogy mikor kezdjük el, hol kezdjük el, óvodáskorban, de hogy nyilván itt most újra fogják gondolni ezt a rendszert, vannak már kezdeményezések, akár egyébként az Úszó Nemzet program, ami már ugye óvodáskorban 50 vagy 60 ezer gyermeket tanít meg például arra, hogy mozogja. Meg kell szeretetni magát a mozgást, és nem feltétlenül itt a sport szó a lényeg, hanem a mozgás szó, hogy ezt kellene tovább vinni. Ugye, mert valaki aztán elmegy az élsport irányába, valaki abból kiég, de őket bent kellene tartani a rendszerben. Vannak, akik hobbi sportolók, valakik majd 30-as, 40-es éveikben szeretik meg a sportot. Nyilván ugye meg kell szeretetni az alapoknál, tehát ugye óvodáskortól kezdve.
0: Jó, de ez szülő, tehát hogy ez minden, hogy minden a
2: család,
0: szülő az
2: a családi ráhatás, igen.
0: Az kell, hogy legyen, hogy azt mondja a gyereknek, hogy akkor menj el és próbáld ki, és akkor, hogyha tetszik, akkor azt igen, csinál.
2: A sportoló nemzet tudat az nem ott kezdődik, hogy beülünk a televízió elé, és megnézzük a mérkőzéseket, ez is kell. De például az már több, hogyha egy család megteheti, de hát nyilván itt vannak olyan lehetőségek egyébként, hogy megteheti, hogy kiviszi a gyermekét megnézni egy-egy mérkőzést, hogy annak milyen a hangulata, hogy milyen testközelből látni ezeket a dolgokat, tehát az is például kell, ezek az impulzusok is kellenek. A televízió önmagában kevés lesz.
1: Igen, csak hogy az a baj, hogy ez a szülőnek is be kell érnie ide, nem? Tehát, hogy ez a probléma, hogy mivel a szülőnél kezdődik, akkor igazából mondhatjuk azt, hogy mondjuk a mostani Z generáció, amikor majd ők szülők lesznek, ott indulhat el egy érdemi változás, nem? Mert az Z-generáció statisztikailag sokkal kevesebbet drogozik, sokkal kevesebbet iszik, sokkal jobban odafigyel az egészségére, elkezdtek buta telefont venni, hogy ugye ezt is az okostelefonoknak a függőségét egy kicsit mérsékeljék. Szóval igazából azt mondhatjuk azt, hogy ott fog tudni elindulni érdemi változás, nem? Ilyen skandináv modellszerű változás.
0: De ez akkor kérdés is. Tehát, hogy a fiatalok figyelnek erre? A fiatalabb generáció, aki már mondjuk nem tudom, aki mondjuk most 20, amit mondod, Dani, hogy mondjuk most a fiatal felnőttek 18 fölött mondjuk, ők erre figyelnek, tehát ők erre jobban vannak, akár a sport felé, akár az, hogy mondjuk nekik már ezek, akár itt mondjuk, akár mert hogy 30 év ezelőtt nem volt ilyen Magyarországon, és akkor nyilván azok a korú nők már kevesbé, vagy most azt mondom, hogy oké, kicsit nyomasztjuk őket ezzel, és akkor már a fiatalok egy picit jobban gondolkodnak ez ügyben.
3: Én azt gondolom, hogy mindenképpen ebbe kell belefektetni, tehát ez egyértelmű, hogy innen kell kiindulnunk, hogy a gyerekkortól ez a napi rutinjuknak a része legyen a testmozgás is, és az egészséges táplálkozás. Okostányér, én azt gondolom, hogy nagyon sokan hallottak már róla, a tányér fel a zöldség, a tányérnek a negyede fehérje, negyede lehet csak a szénhidrát. Ennek a bevezetését egyébként nagyon sokan szorgalmazták már ugye óvodától kezdve, iskolákban is folytatva, tehát azt gondolom, hogy csak így lehet áttörést elérni. Amit én a saját tapasztalatomból tudok mondani, az az, hogy a betegek, akik hozzám érkeznek, ugye van egy olyan adatunk most már, hogy a 30-39 éves korosztályban egy picit magasabb a melldaganatnak a száma, mint amit korábban láttunk, és 50 fölött egy pici csökkenés van. És ebben a korosztályban, hogyha kérdezem, én szoktam egy kérdőívet kitöltetni, mielőtt a betegek bejönnek, a testmozgás táplálkozásra rákérdezek, azért sokkal jobban látom az egészségtudatosságot.
2: Viszont az árulkodó bocsánat, hogy az előző két Pink Október rendezvényünkön mind a kétszer egymásra néztünk, mikor láttuk a résztvevőket, és megállapítottuk sajnos szomorúan, hogy hiányzik a 20-as és 30-as korosztály azokból, akik ellátogattak eddig a Pink Októberre, tehát a 40-től fölfele ők jelen voltak. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy most az idei az mit hoz számok tükrében, már csak azért is, mert az azért egy pozitívum, és ott most a hatás, hogy milyen a közösségi média hatás, most azt, hogy a fiatalkorban elkezdi-e vagy sem a mozgást, vagy a sportolást, szerintem óriási hatás van, és ez most egy pozitív hatás kell, hogy legyen. Én csak amit a Pink Októberről látok, hogy mondjuk a 3 év tükrében, jelen pillanatban egyre több ilyen jellegű prevenciós figyelemfelkeltő megmozdulás van, egyre többen foglalkoznak ezzel a témakörrel, és örülünk, hogy ilyen hatással
0: vagyunk. Igen, mert szerintem van egy ilyen fals info, nem? Hogy rákos az egy idős ember. Nem? Van bennünk egy ilyen...
2: A régi.
0: Ugye?
2: A régi
0: ez volt. Ez, hogy hát rákos, idősek megkapják, hát jó van olyan. Szóval, hogy van egy ilyen, nem? Van egy ilyen
3: abszolút,
0: rossz.
3: Abszolút, főleg, hogyha megnézzük azt, hogy mennyi az átlag életkora a máldaganatos betegeknek, az 63 év. Tehát, hogy maga a gondolat mögött azért statisztikai eredmények állnak, tehát valóban 63 év az átlagkorosztály, tehát inkább ugye 50-70 éves kor között fordul elő. Azért is van a szűrőprogram oda tervezve, már ugye tervezik ennek a kiszélesítését, hogy 40 éves kortól induljon el, de ahogy az előbb is mondtam, a fiatalabb korosztályban emelkedik a szám.
1: Jött egy SMS erre, pont ide ez a témához kapcsolódóan, hogy az sem lenne rossz, ha már általános iskolában bevezetnék az életmód és egészségtant, ahol például megtanítanák a gyerekeknek az egészséges táplálkozás alapjait. Igen, hát erről beszéltünk, hogy ugye nagyon kicsi korba kell elkezdeni, csak az a baj, hogy itt a rendszer a probléma, tehát hogy amikor, nem tudom, hogy emlékeztek rá, hogy pár évvel, amikor az volt, hogy akkor most bevezetjük a kötelező tesiórát heti 5-ször. És hogy infrastruktúra nem volt hozzá, tehát hogy a tesiórát megtartották utána az énekteremben, és aztán fekvőtámaszból volt írásbeli. És ez nem vicc. Tehát, hogy itt nagyon mély probléma van, nem?
2: Tehát, ezeken már javítottak egyébként, tehát a infrastruktúrában.
0: Már szóba kell, nem írásban.
2: Nem, nyilván lehetne jobb, de hogy én azt gondolom, hogy azért az elmúlt években történt ilyen jellegű előrelépés. És most a vidéki iskolákat is, hogyha nézzük, nem csak a nagyvárosi iskolákat. Tehát infrastruktúrában megtörténtek a tonatermi fejlesztések, történtek kisebb uszoda fejlesztések, programok. Azon belül ugye megjelentek még, hogyha már itt a szabadidősportot nézzük, aktív életmódot, akkor ugye a grundok, a szabadtéri kondi parkok, és ugye akarva akaratlanul itt is Szegeden, hogyha elmegy az ember és szeretne egyet sétálni, akkor hova megy? Kimegy a Ligetbe, mert máshova ugye effektíven nem tud, vagy a Vadasparkba, de most maradjunk a Ligetnél, de ha már Vadaspark, ott is van ilyenre lehetőség, hogy picit azért a mozgással töltsük a elvonatkozott időnket, de hogyha elmegy az ember a Ligetbe, akkor találkozni fog ott, nem tudom, legalább 6 szabadtéri kondi park állomással. A gyerek meg egyből föl akar mászni, pedig nem az a játszótere, de ő már például mászni akar, ki akarja próbálni ezeket a dolgokat, tehát hogy már itt már találkozik egymással a két
1: téma. Én is szeretem ezt. Én is lebetonoznám, mert gyerekre vigyázz, az olyan nyűgös, nem? Föl akar mászni mindenre, legyen lebetonozva, nem érdekel az egész.
0: Hülye vagy.
1: Viccelek nyilván.
0: Oké. Nagyon szépen köszönjük, hogy jöttetek, és aztán mondtatok, köszönjük, és akkor vasárnap.
2: Igen, vasárnap.
0: Még egyszer mondjuk el.
2: Vasárnap pink október 9 órától Pikarina, de amit nagyon-nagyon szeretnénk kihangsúlyozni, hogy mivel itt most már van egy jótékony része is, tehát adományt fogunk gyűjteni, egy 2000 forintos belépőnk lesz ezen az eseményen, mert az STA Onkológiai Osztály Alapítványát, a Szegedi Onkoterápiás Klinika, a daganatos betegek gyógyításáért alapítványt fogjuk támogatni.
0: Na.
2: Befolyt összeggel, úgyhogy kérném mindenkit, hogy így készüljön.
1: Vasárnap, nemes a cél.
0: Így van. Doktornő Andris, köszönöm szépen, hogy jöttetek.
2: Köszönjük, köszönjük.
0: És akkor bízunk benne, hogy akkor ezt minél több emberhez el fog érni. Oké, Dániel, neked van egy kötelező köröd most.
1: 27 fok lesz, felhős napos, mehet tovább.
4: Támogatta a Solar Construct Kft. Napelem, energiatárolás, hőszivattyú.
5: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
5: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
4: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Éhes vagy? Van diákod? Akkor irány a Szeged Nagyáruház Kópétterme. Mutasd fel a diákigazolványod, és 10% kedvezményt kapsz a teljes fogyasztásból. Gyors, finom, pénztárca kímélő, pont ami kell egy jó kajához. Kópétterem a diákbarát kajapont. Keresd Szeged szívében a Nagyáruház földszintjén. További részletek a Kóp Szeged ZRT weboldalán, vagy a Kópétterem Facebook oldalán.
7: Motorra pattannál, autót vezetnél, vagy a hivatásod lenne a volán? Ne keresd tovább! A Szegedi Stop Autós Iskolánál több mint 25 éve segítünk célba érni. Több kategóriából választhatsz, a motortól a személyautón át egészen a teherautóig. Tanulj profiktól, készülj fel online klasszel a saját tempódban, és szerezz magabiztos tudást modern járműveinken. Stop Autós és Motoros Iskola, Szeged, Londoni körút 10, az Árkáddal szemben. stopautosiskola.hu.
8: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
9: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
10: Különleges ajánlatok várnak rád a szegedi és a hódmezővásárhelyi Ecofamily-ben. Keresd az Ecofamily napok rózsaszínű árcímkéivel jelölt termékeit, és vásárolj kedvezményes áron. Az ajánlat 2026. október 6-a és 11-e között, azon belül a készlet erejéig érvényes. Ecofamily. Örömmel veled!
11: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra Önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
13: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
14: Hallod ezt? Ez csak egy része annak, ami október 10 és 11-én vár rád Hódmezővásárhelyen. Stonewall Tattoo Convention. Tetoválások, nemzetközi művészek, sók, koncertek és idén kiemelten a családoké a főszerep. Ingyenes arcfestés a gyerekeknek, programok az egész családnak. A Hónai Mirigyes Sipos Peti és Kabai Laci Tumács podcastje élőben. Stonewall Tetováló Fesztivál. Október 10-11, Hódmezővásárhely, Feketesas.
15: Idén 60 éves a Contitec Szegeden, és most tovább bővül. A Szegedi Kompetencia Központ a következő hónapokban 130 új munkatársat vár nemzetközi csapatába. Ha egy stabil, globális vállalatnál építenéd a karriered, most érdemes lépned. Jelentkezés és részletek jobs.continental_industry.com.
16: Ez reklám volt.
17: Baleset történt az M5-ös autópálya határ felé vezető oldalán. Röszke után a 170-es kilométernél egy autóbusz átszakította a belső szalagkorlátot és a Budapest felé tartó belső sávban állt meg. Mindkét irányban egyes sáv járható. A buszon összesen 13-an utaztak. A szegedi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, a műszaki mentés azonban még sokáig elhúzódhat, így torlódásra, lassulásra kell készülni az érintett szakaszon. Már 5 gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj ügynek. Eddig azt lehetett tudni, hogy Hajdú János egykori TEK vezér volt az egyetlen gyanúsított az ügyben, akit az ügyészség hétrendbeli, a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettével gyanúsított meg. Hajdú tagadta a bűncselekményt, panaszt tett és szabadlábon védekezik. És 125 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében a múlt hónapban. Ezek közül csak egyet észlelt a lakosság. Szeptember 17-én egy 2,5-ös magnitúdójú földrengés pattant ki, amelyet leginkább Nagykállón és Nyíregyházán éreztek. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Thank you! Ahogy a svédek mondják, vagy a dánok, már nem tudom, mert itt beszéltünk már ezekkel a... Mi van, nem szó?
1: Na, most már jó?
0: Na, hát akkor meg...
1: Akkor lehet, hogy ez marad
0: közlekedés.
1: Nem marad
0: mert... De ne ütök este hülye.
1: Az a jó, hogy mindig azt a honlapot, vagy azt az oldalt zárom be a böngészőbe, ami kellene fog várja.
0: Jó, enyhült a forgalom, egy kicsit azt akartuk mondani, egyelőre különösebb fennakadás nincs, reméljük, hogy ez így is marad, vezessetek óvatosan, ha bármi infó van, küldjetek nekünk SMS-ben. Köszi.
18: támogatta az Első Beton, minőségi építőanyag, sóder, beton, betonacél egy helyen.
0: Offenbach.
19: Most pedig Offenbach.
0: Nagyon szép.
1: Jó, ő a Be Mine.
0: Nagyon szép az albánod már ilyenkorra.
1: Jó reggelt, tessék fölébredni. 6 perc múlva 8:30. Nem. 10 perc múlva 3:15.

0: Veszélyes. Cardinal of is hall. Jó reggelt kívánok, és Ékon közös dalát hallottuk, hogy...
1: Ez a mega. Nagyon drága az egészséges táplálkozás. Indul az SMS.
0: Igen.
1: Svédországban a kormány a zöldségek, gyümölcsök áfáját 5%-ra csökkentette, 10 év elteltével nagy mértékben javultak az ország egészségmutatói. Inkább azt kellene szorgalmazni, mint a gyógyszerek áfa csökkentését, mert ezzel megelőzzük a bajt, a kiesést a forgalmazók kompenzálhatnák az élvezeti cikkek áfa emelésével.
0: Na! Ez egy ilyen SMS, köszönjük szépen.
1: Igen, de hogy egyébként, hogy mondjam, szóval van igazság ebben az SMS-ben, de hogy egyébként a kormány pont ezt csinálja, tehát hogy ugye azért van a cigarettán zárjegy, jövedéki adót emelnek, ugye ezért van az alkoholos italokon zárjegy, ott is a jövedéki. Szóval, hogy ezt egyébként csinálja a legtöbb kormány, sőt, a skandináv országokban meg aztán pláne csinálják, ott nagy, tényleg drága az alkohol. Tehát, hogy ott a dohánytermék
0: honnan
1: is...
0: Honnan tudod?
1: Mert voltam kint, és láttam embert, aki mellettem ivott. Egyébként nem igaz, mert csak hogy utólag javítsam ki a süli bandit, ha már nincs itt, és nem tud védekezni. Finnország nem skandináv ország, te ostoba. Jó, nem tartozik Skandináviához. De, tehát hogy egyébként tényleg baromi drága az alkohol, és én úgy tudom, hogy vannak ilyen bulihajók, amivel kimennek nemzetközi vizekre, mert ott ugye nem egyik országnak a törvényei sem úgy érvényesülnek, ott a nemzetközi vizeknek az arra vonatkozó törvények vannak, és ezért ott olcsón lehet kapni zárjegy nélkül az italokat, és vannak kifejezetten bulihajók, amik azért indulnak ki, hogy a tenger közepén partizanak egyet, ilyen norvég, svéd, finn-dán.
0: Szóval a kalózok ezért voltak részegek mindig. Hát azt a francia gondoltam.
1: Nagyon sok oka lehetett, az egyik az, hogy jó. Ez most nem tartozik a prevencióhoz.
0: Oké, szóval igaz, nyilván ez teljesen egyértelmű, tehát hogy afelé kellene menni, és hát ez ilyen próbálkozás, ugye ha már a finneket főosztod, ugye beszéltünk már erről, hogy egy 50 éves terv, tehát nem 5, hanem 50, tehát kitalálták a 70-es években, hogy mi történjen, és az már így azért megvalósulni látszik, legalábbis nagy százalékban javult mindenféle ilyen dolog.
1: Ami még probléma...
0: Hosszú, tehát nem 4 évre kell gondolkodni, ezt akkor valahogy...
1: Ami még probléma, ugye nálunk az szokott lenni, hogy mondjuk emelik az árakat, tehát az infláció az kilő, mert mondjuk az van, hogy teszem azt, az üzemanyag az drágul, és mivel olyan mértékben drágul az üzemanyag, ezért az, hogy az üzletbe eljusson az étel, az a fogyasztási cikk, az is drága odavinni. Tehát a logisztikája drágul meg ennek az egésznek, és ezért az üzlet, azért, hogy ő ne jöjjön ki rosszul, meg kell emelje annak az élelmiszernek az árát. Csak nálunk az szokott történni, hogy annak a mondjuk a hiába csökken vissza az üzemanyag ára, valahogy az étel ára az ugyanannyi.
0: Az nem lett olcsóbb.
1: Igen, szóval most levisszük az egészséges élelmiszerek áfáját 5%-ra, ugyanannyi lesz. Ebbe baj nem biztos vagyok. Szóval itt Magyarországon ez így működik, az összes üzlet. Nem, mikor van olyan, hogy csökken az ára valaminek? Láttál már ilyet? Itthon. De te komolyan.
0: Ezen gondolkodok, hogy van olyan bármilyen termék.
1: Mert ugye nálunk szezonálisan szokott csökkenni, hogy tudod, ahogy jön a nyár, egyre olcsóbb a paradicsom. De alapvetően láttál már olyat, hogy egy fogyasztási cégnek emelték az árát arra hivatkozva, hogy nekik drágult az üzemanyaguk, és utána azt visszavették.
0: Jó, hát így.
1: Ezért akarok skandináv lenni.
0: Igen?
1: Hát ma biztos, de egyébként a legtöbb nap.
0: De kiszökíted a hajad, vagy mi fog? Hogy fogasz kinézni a gyakorodba?
1: Az engem nem érdekel.
0: Hát csak hogy ne lógják a tömibből.
1: Külsőség, külsőség, olyan felszínes vagy.
0: És neked mi bajod ez? Csütörtök van, nem? Hagyjátok már csütörtökön felszínes egy kicsit.

0: Ez az Autó Kulcsok című dal, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez itt a Rádió 88, benne pedig a program ajánló a Megába.
1: Így van,
0: tessék. Azt mondja, hogy IH rendezvényközpont Zűrös Banda koncertje, majd Táncház kezdődik este 7-es órától.
1: Rockport 62 18 órától Apuzárási Pánik turné Puzsér Robert és Farkas Attila Márton Vándorló kocsma show-ja.
0: Ó, belvárosi mozizsikban dinos terméről a Mommy Blue című új filmet lehet megnézni Vilmányi Bennett és Fűr Anikó főszereplésével. Ha pedig valaki Jessica Chastain-nál szeretne ijedezni, akkor a másik Mommy című filmet tudjuk ugyanebben a moziban, ugyanebben a teremben. 8 óra 30-tól.
1: Nagyon jó, azt meg akarom nézni. Úristen, mióta kijött a trélere, azóta meg akarom nézni. Jó, a Cinema City-ben is lesz Torrente 6.
0: Fú. Hány óra akkor lesz? Nagyon
1: mindegy, késem. 19-20. Oda érsz még ide.
0: Ezek programok voltak, jó reggel.
2: Támogatta a Pingvin Patika. Partner az egészségmegőrzésben több mint 30 éve. Kell.

0: beszélgettük itt a zeneszünetben.
1: De hó elején tud építeni egyet, azért az elég jó fizetésre
0: utal. Igen, a hó végére már nem építek egyet, viszont hó végén még nagyon jól esik, hogyha visszaviszem 4 zsákosával az üvegeket, és ilyen mini fizetésként élem meg, hogy csippan ugye a kiutalásos rendszerrel a dolog. Nagyon jó, hogy 8-án.
2: Isten, olyan, mint a tücsök.
0: Miért hegedülök, vagy
2: elcilipele az egészet. Elképesztő.
1: Én hangyába nyomom.
2: Azért vegyél példát a Gedzóból, ő hangya, nézd meg.
1: Így van. 6 napja nem ettem, 6 napja nem ettem, de hát na.
2: De elbírod a súlyod 10-szeresét.
1: Hát ennyi. Várjál? Nem bírom.
2: Na, Dávid, jó reggelt.
0: Jó reggelt, sziasztok.
1: Megyünk. Holnap jövünk. Mindenkinek további kellemes mi az mást. Puszi.
0: Hello.

0: A Cat Science az Animal Ita 88-ban. Indul a Hello Szeged, nem sokára 9 óra vessük bele magunkat a munkába. Együtt a következő 4 órában itt vagyok, hozom a jó zenéket, játékokat és nyereményeket is a szokásos módon. A következő órában pedig egyből már a születésnaposokat köszöntjük, majd az Osan áruház csokis kekszes tortájával, illetve a Játékklub játékán páros belépő is a születésnaposunké lesz a most szombati Random Trip koncertre. Az időjárásra ránézve ma 26-27 fok, a valószínűleg egy picit szelesebb lesz az idő, és a következő napokban a hajnalok is emiatt hűvösebb érezhetők majd. Vegyük elő most már az őszi ruhatárunk minden darabját. Indul a műsor, jönnek a hírek.
1: Támogatta a Horváth Szekker, a bádogos termékek boltja.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Mi kell egy menő házi bulihoz? Jó arcok, jó hangulat és egy világsztár DJ.
1: A Rádió 88 és a Klub 88 most szombaton elhozza Topikot.
2: Vár Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, szombaton este 7-től.
1: Topik mixével.
2: Kisrácként is benne voltunk a játékban. És most itt egy kihívás a 88-ban, ami felidézi az emlékeket. Amikor én még kisrác voltam.
1: Helyek, régi dolgok és egykori pillanatok, amiket most új élményekre cserélhetsz.
2: Játsz velünk munkanapokon délutánonként a Lucky Let's Go-ban, és nyerj családi belépőjegyet, hogy új kalandok részesei lehessetek. Ez az Amikor én még kisrác voltam játék.
1: Támogatja a Tisza Gyöngye rendezvénytere és játszóház. A felejthetetlen

0: A Szegedi Fatima Ház Alapítvány is kint lesz a Burger Blues Beer Fesztiválon. Péntektől vasárnapig olyan készségfejlesztő játékokkal vesznek részt az Erzsébet Liget programjai között, amik kicsik és nagyok számára is kihívást jelenthetnek. Kis Erzsébet elnök hozzátette, a helyszínen is várják az anyagi támogatásokat, hiszen egy gyermektábort alakítanak ki egy ásott halom melletti határőr laktanyából.
1: Logikai játékokat viszünk ki, amivel így a gyerekek is, meg a felnőttek is jól le tudják magukat foglalni, mire megfejtik. Ezek ilyen ördöglakatok, meg logikai kirakós játékok, általában szokták szeretni az emberek.
0: Akkor a tűz volt tegnap Szeged és Algyő között, hogy még a vonat közlekedés is leállt. Szerda délután kigyulladt a zajnövényzet több kilométernyi szakaszon Szeged és Algyő között. A Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a szegedi, a Hódmezővásárhelyi, a makói, a kisteleki hivatásos, az algyői létesítményi és a sándorfalvi önkéntes tűzoltók 19 vízsugárral elfojtották a lángokat. Az avartűz miatt átmenetileg nem közlekedhettek a vonatok és a tramtrén sem. A menetrend szerinti közlekedés csak az esti órákra állt helyre. 1% alá csökkent a 90 napon túli késedelemben lévő lakossági hitelek aránya, amire eddig még nem akadt példa. A biztosdöntés.hu szerint a rendkívül kedvező adatban az is szerepet játszik, hogy nagyon sok a frissen folyósított hitel, és ezeknél kevésbé jellemző, hogy hamar tartós problémák legyenek a törlesztéssel. Az adósok törlesztési figyelmét vizsgálva a személyi kölcsönöknél a legrosszabb a helyzet, ezeknél összeg szerint 2,3%-os a nem teljesítők aránya. Ez azonban még így is hatalmas javulása az egy évvel korábbi 3%-nál. És végül válogatás nélkül osztogatta a kedvezményeket a vásárlóknak egy pénztáros Linzben. A 23 éves férfi a sérült vagy lejárt szavatosságú termékekre kitalált kedvezményeket osztogatott. A férfi nem profitált a csalásból, tettét azzal magyarázta, hogy félt a vevőktől. Az egész akkor indult, amikor egy áramszünet után sok terméket leárasztak, és a vásárlók hangosan és ismételten követelték tőle a kedvezményeket. Saját bevallása szerint utána már nem tudott kiszállni. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Jó utat a 88-al és balesetmentes közlekedést. Érdemes figyelni az M5-ös autópályán. Röszke felé baleset történt a 170-es kilométernél. Itt egy-egy sávon halad a forgalom a legutóbbi híreink szerint. Hogyha jártál erre és láttál valamit, akkor pedig várjuk a pontos részleteit ennek is, akár 32998888 itt csörgethető a stúdiónk, de SMS-t is küldhetsz. Köszönöm, jó utat!
2: Támogatta a Creadors nyílás záró szaküzlet, ahol a stílus és a minőség találkozik.
3: És ma is kapjuk el a munkafonalát együtt, én pedig hozok ehhez rengeteg nyereményt, játékokat, ebben az órában a születésnaposokat is köszöntjük, és indítom vidám zenénkkel a mai melót, Starley, Call Me, egy picit felpörgetett verzióban szól ez most, itt a 88-ban.

szeretnek a szegediek? Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Semmi ismétlés. Rádió 88, az életünk része.

0: Harry Styles és az American Girls itt a 88-ban, akiről egy korábbi fotósorozat sosem látott képét osztották meg egy igazán különleges helyen, a londoni nemzeti arcképtárban, méghozzá ezek a képek konkrétan a ruhátlan Harry Styles ábrázolják. Hát egészen érdekes megközelítése a művészetnek, viszont a konyhában is lehet művészkedni és varázsolni. Ma például pörköltből varázsolunk gulyáslevest a mai maradék megmentő tippünkben. Inkább csináljunk belőle gulyáslevest, mint hogy kidobjuk címszóval. A pörköltet öntsük fel vízzel vagy alaplével, tegyünk hozzá felkockázott krumplit, sárga répát, fehér répát és egy kis zellert a mai ajánlás szerint. Ízesítsük köménnyel, ha kell sóval, és főzzük össze, amíg a zöldségek megpuhulnak. Ha van otthon, egy kis paradicsom és paprika is mehet bele, így a tegnapi pörköltből egy tartalmas, teljesen új levest tudunk varázsolni. Ez egyébként szerintem sűrűn bevett szokás, de néha azért nem árt, hogyha van egy emlékeztető hozzá. Dash Young Fly, ők hozzák 2024 nyári himnuszát, Azariával közösen, szól a Pannónia.
1: Támogatta a nagyáruház lottózó, esély, hogy a bevásárlás főnyeremény legyen.

0: Fél tízhez közeledve is veled a Rádió 88 a munkaidő közben. Neked 2012-ből milyen nyári emlékeid vannak? Így elsőre lehet, hogy nincs meg, de ha hozok egy dalt, akkor lehet, hogy eszünkbe jut néhány gondolat. A Simple Plan lesz majd velünk, a Summer Paradise-zal. 88. A jó hangulatot pedig nem csak ezzel a dallal igyekszem majd a szegedi munkahelyekre becsempészni, hanem ezzel is. Jó, majd Mike Smith és Neil Horan és a Drive Safe elejétől a végig.
1: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
2: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
1: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
2: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
1: Most mi számítunk rá? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
2: Néhány perc, amivel sokat segít.
1: Ha telefonon keresnek, vedd fel. Ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki. És mondd el, hogy mint mindig, most is a Rádió 88-at hallgatod.
2: Most te jössz. Rádió 88. Az életünk része.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Tudja, milyen állapotban vannak a fogai? Most itt az alkalom, hogy megtudja. A GG Dent őszi mosolyvizsgálatán az állapotfelmérés és kezelési terv ingyenes, a digitális röntgen árát pedig levonjuk a következő fogászati kezelés árából. GG Dent Fogászat, Szeged, Fűfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
5: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod, kihez fordulj? Keres minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászáró Gyoma Endrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
6: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
7: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg.
8: Október 10-én megmutatjuk, hogy vásárhely is lehet. A lemezjátszóknál a spanyol sziget hangulatával Dante.
7: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
9: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápad utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
10: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
11: Mi lenne, ha az új otthonába már csak költöznie kellene? Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük álmai családi házát. Az otthona megvalósítását biztos kezekben tudhatja. Tapasztalt szakemberek, komoly referenciák, garanciák és kimagasló minőség. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
12: A környezetet kizárva szeretnél lépcsőzni, futógépezni, súlyzózni? Nálunk egyedül is jól elleszel. Önálló edzésedhez 1500 négyzetméteren várunk a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
13: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Hozzám, Mangó, Pupák.
14: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
4: Különleges ajánlatok várnak rád a szegedi és a hódmezővásárhelyi Ecofamily-ben. Keresd az Ecofamily napok rózsaszínű árcímkéivel jelölt termékeit és vásárolj kedvezményes áron. Az ajánlat 2026. október 6-a és 11-e között, azon belül a készlet erejéig érvényes. Ecofamily. Örömmel veled!
2: Ez reklám volt.
0: Érdemes kihasználni a ma délutánt néhány program szempontjából a városban. Az utolsó kiváló időjárással ellátott őszi napunkon talán ma még 26-27 fok is előfordulhat Szegeden. Látogassuk meg akár például a Somogyi Könyvtár épületét, délután 5 órától könyvbemutató és beszélgetés lesz Cserháti Lenkével a Cromwell 30 ezüstje kapcsán. De bulizhatunk is, várnak az Üres Banda koncertjére, majd Táncházzal az IH rendezvényközpontban ma este 7 órától. A The Welcome Day a Hungiban 8 órától hoz majd rengeteg fellépőt, a Hard Techno szerelmeseit pedig a Thunder Clubban várják majd este 10 órától. A Rockport 62-n pedig már 6 órától elindul az Apuzárási Pánik turné, vagyis Puzsér Robert és Farkas Attila Márton vándorló kocsmasója. Jó szórakozást!
2: Támogatta a vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár.

0: Minden rendben, és a jól megszokott rendben módban most a születésnaposokat köszöntjük. Nézzük, kikre gondoltak ma rajtunk keresztül.
1: Ez a nap más, mint a többi. A mai nap szülöttei a 88-ban.
0: Telefonvonalunk túlvégén pedig már Tamás várakozik, ha jól tudom. Szia!
2: Halló, szia, én vagyok.
0: Nagyon szuper, Tamás, hogy elértelek. Azért csörögtem rád, mert úgy tudom, hogy ma van a születésnapod, így hát Isten éltessen!
2: Köszönöm szépen!
0: Kaptunk egy köszöntést nővérettől, nem tudom, mennyire korán kell fajta egyébként a nővéred?
2: Hát ez ilyen mikor hogy.
0: Mikor hogy? Ma igazán korán kelt, legalábbis a 6 óra 7 nekem az korán van, akkor küldte az üzenetet és a benevezésedet, és az SMS-ében ezt írja: jó reggelt, szeretném nevezni a születésnapi játékra öcsémet, Tamást, aki ma lett 28 éves. Móni írta nekünk az üzenetet, és szép napot kíván neked.
2: Köszönöm szépen.
0: Üzenze neki vissza esetleg valamit.
2: Nagyon szépen köszönöm, majd gondolt rám.
0: Ez a beszéd, és hát remélhetőleg jut majd neki talán a nyereményből is, ha már ilyen jó fej volt, mert hogy kettő meglepetésünk is van, az Osan Airuház csokis kekszes tortája, illetve egy páros belépő a mostszombati Random Trip koncertre a Jate Club felajánlásából is a tietek, vagy a tiéd.
2: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen. Ma munkával telik a szülinap, jól hallom mögötted a zúgásokat?
2: Igen.
0: Hát akkor mindenképpen kitartást kívánok, de nyugtass meg, hogy lesz azért ünneplés a héten valamikor.
2: Az a hétvégén megpróbáljuk.
0: Jól van, oké. Legyen úgy, én örülök, hogy beszéltünk, nem is faggatlak tovább, hagylak melózni. Én örülök, hogy beszéltünk, és még egyszer nagyon boldog születésnapot kívánok.
2: Köszönöm szépen. Szép napot, sziasztok.
0: És hát sokakat köszöntöttek még rajtunk keresztül, így ma ünnepel Molnár Anikó, Vas László és Móricz Marcel is, Selmeci Zétény, Lajkó Ákos és Arany István. Boldog születésnapot Király Györgynének, Berko Patriknak, Farkas Zoltán, Tóth Milánnak és Márta Sárának is. Isten öltessen mindenkit, boldog születésnapot kíván a 88.
1: Boldog születésnapot kíván a Rádió 88. Az életünk része.
3: Figyelj, Szeged! Let's go! Hey, it's gonna spiral. Material lover.

0: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n.
2: Rádió 88.
0: Az

0: A The Beavers és a Sorry egy dal, ami láthatóan, hallhatóan a Rádió 88 online zenei tesztjeiből is nagy szegedi kedvenc. A következő órában is folytatódik a Hello Szeged. Hozok egy ajánlatot, amiről szerintem nem érdemes lemaradnod. Maradj velünk a folytatásban is, már csak a jó dalok, vagy akár a friss információk miatt is, melyek részét az időjárás is képezi, és hát a szezon talán utolsó, igazán jó őszi napját tölthetjük el 26-27 fokban. Romlik majd az időjárás a következő napokban, tehát érdemes még ma talán szabadtéri programot választanod a munka után délutánra. Mint mondtam, jönnek a friss hírek, infók, rádiózunk együtt a folytatásban, és én Bürgés Dávid vagyok.
1: Támogatta a Netsurf távközlés. Bárhol, bárkinek, bármikor.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat. Akkor is, ha külön jön a zene, meg a szöveg.
1: Játssz a Gedzó meg a

0: a Klasszik Grill szervétterem meghívását. Döntsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán válaszd ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene, meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
1: Támogatója a Klasszik Grill szervétterem Szeged első paráskonyhája.
2: Órázon vezetve szájkosárral sétáltasd a kutyádat a következő bő két hétben Csongrád-Csanád megyében. Holnapig tart a rókák veszettség elleni vakcinázása, emiatt október 23-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el. Márton Lázár, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója elmondta, a vakcinákat tartalmazó csalétkeket repülőgépről szórják ki meghatározott útvonalon.
3: Csongrád-Csanád megyében veszettség kockázata az jelenleg nagyon alacsony. Ugye, amit a lakosság tehet, az ugye a kutyák számára kötelező évente a veszettségoltás, macskák számára pedig ugyan nem kötelező, de a kijáró macskáknak azért erősen ajánlott.
2: Megkezdte a szegedi vízmű az aknafedlapok cseréjét a Bérkert utcának a Középfasor Marostői utca közötti szakaszán. A munkálatok idejére az érintett fedlapot körbekerítik, ezért ha arra közlekedsz, esetenként útszűkületre és sebességkorlátozásra kell készülnöd. A munkálatok a tervek szerint várhatóan október 18-ra befejeződnek, és visszaáll a megszokott forgalmi rend. Országos Design Hét kezdődött a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezésére. A Pécsen több mint egy évtizeden működő Design Pécs tapasztalataira épülő programsorozathoz a Baranyai megyeszékhely mellett Szeged, Debrecen, Eger és Kecskemét is csatlakozott. Az október 18-ig tartó rendezvénysorozat célja, hogy a kreatív ipari vállalkozások szélesebb körben kapjanak bemutatkozási lehetőséget, új üzleti és szakmai kapcsolatokat építsenek és erősödjön piaci jelenlétük. A Szeged Design napok divat bemutatóval, kerekasztal beszélgetéssel, gasztrotalkshow-val és kiállításokkal színesíti az idei program sorozatot. És végül idéglenesen betiltaná az okos szemüvegek használatát egyes nyilvános helyeken a norvég kormány, hogy megakadályozza az emberekről beleegyezésük nélkül készült képek, videók és hangfelvételek rögzítését. A készülő tilalom nem lenne teljes körű, a kormány továbbra is engedélyezni az eszközök használatát magáncélra, valamint akkor is, ha nem áll fenn annak veszélye, hogy másokról beleegyezésük nélkül felvétel készüljön. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallotta.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az M5-ös autópályán közlekedőknek fontos információ, hogy a határ felé vezető oldalon még mindig aktuális a hír, mely szerint baleset történt Szeged és a határátkelő között a 171-es kilométernél, így a határ felé lezárták a külső sávot, a Budapest felé vezető oldalon pedig a belső sáv lezárásával jár ez. Budapest felé tartó oldal M44-es autóút csomópont a 74-es kilométernél egy sávon halad a forgalom, munkavégzés mellett lassulás és torlódás tapasztalható jelenleg is, hogyha jártál erre, vagy bármi más láttál akár a városban. Akkor pedig várjuk a híreket, részleteket, 30-299-88-88, jó utat! Ebben az órában egy különleges ajánlatot is, lehetőséget is hozok majd, illetve a jó dalokat, így a csütörtöki munka mellé is. Bruno Mars nagyon sok ideig nem szólózott, és nem adott ki dalt egyedül, és egy ideje megtört a jég. Itt az újdonság, az I Just Might most tőle.

órába annyi minden belefér. Ezért nem játszunk kétszer egy dalt 9 és 5 között. Szeged kedvenc zenéi, még változatosabban a Rádió 88-ban.

Beyoncé és a Single Ladies itt a 88-ban, és ahogy ígértem, hozok egy lehetőséget, amiről nem érdemes lemaradni. Ugyanis Gedzóék kettő pick miniberletet sorsolnak ki pénteken a reggeli műsorban, ami kettő BL meccsre és a Veszprém elleni rangadóra szól. Minden reggel, így ma is volt egy-egy kérdés, de holnap is lesz, és a helyes megfejtők között holnap sorsolják is a kettő pick miniberletet, tehát érdemes a 88-szal tartanod. A folytatásban is, ugyanis mindjárt Marshmello és Khalid közössét játszom, érkezik a NAMP, a meló mellé pedig most a Várrepublic adja az alaphangot, ez a Love Runs Out itt a Hello Szegedben.

0: Lengyel Johanna nagy sikere, ez volt az Egyenes az út itt a Rádió 88-ban. Nem sokára hozok néhány programajánlót, illetve az egészségünk is fókuszban pillanatokon belül, és hát biztos neked is megvan az az életérzés, amikor hajnalban mindenki együtt énekli, hogy... 88. Ez a Groove House, szól majd a Vándor mindjárt, a zenei sort pedig a népszerű brazil DJ folytatja rögtön a hasznos tudnivalóink után. Jó, majd állok és Don't Say Goodbye! Goodbye, bye, bye, bye, bye, stay 11-hez közeledve is, veled a 88. Én Bürgés Dávid vagyok, szól a Hello Szeged.
1: 3 után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
1: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, 3 után kivezet.
1: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders shampoo 2490 helyett Plus kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders shampoo védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
5: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
6: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét. Is. A hagyományos vagy színes fém akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kaloméh, ahol a hulladékból új érték születik.
7: Új magyar ősbemutató, féktelen Queen musical, operettsztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Déli báb operettgála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
8: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1. Webshop 024.ssihomedesign.hu.
9: Különleges ajánlatok várnak rád a szegedi és a hódmezővásárhelyi Ecofamily-ben. Keresd az Ecofamily napok rózsaszínű árcímkéivel jelölt termékeit és vásárolj kedvezményes áron. Az ajánlat 2026. október 6-a és 11-e között, azon belül a készlet erejéig érvényes. Ecofamily. Örömmel veled!
10: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Építkezik? Felújít? A Horvát Szekker segít! Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
12: Klíma? Hőszivattyú? Persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
2: Ez reklám volt.
0: Néhány érdekesség az egészség megőrzési jegyében. Az ízületet felépítő szövetek több mint 80%-át kollagén alkotja, így főként ez biztosítja rugalmas vázukat, illetve kulcsfontosságú a szöveti regenerációban is a Kabai Patika szakemberei szerint. Az ízületi folyadék megfelelő sűrűségért pedig a hialuronsav felelős, ami mint kenőanyag segíti a csontok surlódásmentes elmozdulását, és védi a felszínüket a mechanikai hatásoktól. A porckopás kezelésében és megelőzésében egyaránt hatékony segítség lehet a vegyületek külső forrásból történő bevitele, tabletták, porok, ivóampullák formájában vagy újszerű injekciós kezelések keretében közvetlenül az ízületbe juttatva. Használatukkal tartós fájdalomcsökkenést és jelentős életminőségjavítást lehet elérni a szakemberek szerint.
2: Támogatta a V-Stream Visszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.

David Guetta, Teddy Swims és Tom Sedai közös, ez volt a Gun Gun Gun a Rádió 88-ban, és hogyha azt gondolnánk, hogy nem lehet szórakoztató a matematika, akkor erre igyekeznek ma rácáfolni. Az STE TTK Buja Intézet programjában délután 4 órától érkezik a szórakoztató matematika, a zsonglőrködés matematikája. Ennek előadója dr. Kevei Péter egyetemi docens lesz majd. A mítosztól a modernizmusig Varga Laura fuvola művész és Klemnicki György zongoraművész szonáta estje pedig az STE rektor épületben 7 órától vár majd ránk. Az IH rendezvényközpontban 7-től az Űrös Banda koncertje indul majd el, ez táncház követi, a The Welcome Day pedig a Hungiban már 8 órától hoz több fellépőt. Jó szórakozást! Nem sokára már az I Love Szegedi játékunk indul el, érdemes elküldeni jelentkezésed, teljes neved és a rádió szlogenét, SMS-ben én pedig most küldöm a Back Home című dalt.

0: megvalósítottad?
1: Énekelted?
0: Keressük az életünk zenéjét! Rádió 88 online zenei teszt a radio88.hu oldalon.
1: Rádió 88.

0: Hát Rasmus és az In The Shadow a Rádió 88-ban, és napfényre lép a játékunk is a következő órában. Indul az I Love Szeged játék, ahol páros mozi egyet nyerhetsz a belvárosi moziba, és a trécselő kávézó és cukrászda páros meghívása is a tiéd lehet. Küldd el jelentkezésed, a teljes neved és a rádió szlogenét SMS-ben most a 0630-299-88-88-as számunkra, és lehet, hogy nem sokára téged hívlak majd fel, hogy játszunk egyet. Érdemes kihasználni még a mai tökéletes ősz időjárást, 27 fokot is mérhetünk Szegeden, tehát a meló után utcu neki. Most pedig a hírek jönnek, én pedig nem sokára a Coldplay és BTS közös dalát hozom.
1: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
3: Dani.
4: Kedzo.
3: Szerinted ezek átgondolták ezt?
4: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
1: Gedzó meg a Dani újra együtt.
2: Őszintén, humorral, Szegedről.
1: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.

0: Tetováló versenynek és kiállításnak ad otthont a hétvégén Hódmezővásárhely. A programon számos fellépővel is készülnek a Fekete Sas rendezvényházba látogatóknak, sőt a bevállalósok akár a helyszínen is csináltathatnak tetkót. Jószai Tamás főszervező elmondta, összesen csak nem 80 tetováló művész érkezik a rendezvényre az ország és Európa többi részéről egyaránt.
1: A rendezvény tulajdonképpen nem csak egy kiállítás, hanem ez egy szakmai expo és verseny is, tehát 20 kategóriában tudnak nevezni a tetoválók. Mindenki magának hozza a modellt, egyre nagyobb az érdeklődés külföldön a rendezvényünk iránt. Lesz tetováló művész Belgiumból, Olaszországból, Szlovákiából, lesz egy vajdasági tetováló is.
0: Összesen 22 biciklit tolt el a gazdája tudta nélkül egy férfi egy megyebeli községben. Az elkövető még 2023 elején kezdett el kerékpárokat lopni, és egészen idén szeptemberig sikerült ezt a mennyiségű kétkerekűt felhalmozni. A lopásokkal egyébként több százezer forint kárt okozott. A szentesi járási ügyészség indítványozta a letartóztatását. Több városban is egészségtelen a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképe szerint. Egészségtelen Szombathely, Moson-Magyaróvár, Dorog, Vác, Salgótarján, Eger és Nyíregyháza levegőjének minősége. Szeged és további 20 település levegőjének minősége kifogásolt, a többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített. A nagy területen megélénkülő déli szélnek köszönhetően a levegő minőség kedvezőbben alakul majd. És végül Justin Timberlake humorosra vette a figurát, és egyetértett egy őt kritizáló influencerrel, aki nem érti, hogy miért volt mindenki elájulva attól a 2000-es évek elején, hogy Timberlake beatboxolt egy-egy

0: napközben. A máig népszerű énekes elmondta, hogy gyakran tekint vissza arra az időszakra, és még mindig nem jutott eszébe értelmes magyarázat a tettére. Igazából elismerte, ciki volt, amit csinált. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Balesetmentes közlekedést a 88-al, bármit láttál, várjuk az információkat. 30-299-88-88, itt hívható is akár a stúdiónk. Az M5-ös autópálya határ felé vezető oldalán korábban baleset történt, ez még mindig érintheti ott a közlekedésünket. Szeged és a határátkelő között a 171-es kilométernél. A határ felé lezárták a külső sávot, a Budapest felé tartó oldalon pedig a belső sávot zárták le. Érdemes itt óvatosan hajtani, illetve új terelés épült ki egyébként Ócsa is az M0-ás autó csomópontja között, a 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé, majd ezzel is lesz dolgot, hogyha éppen arra autóznál, jó utat!
1: Támogatta a Diego Szeged. Jó utat kívánnak a Diego-s fiúk!
2: Nem sokára indul az I Love Szeged játékunk, páros mozi egyet vihet el tőlünk a belvárosi moziba, és a Trécselő kávézés cukrászda páros meghívását az, aki jól felel majd az igaz-hamis állításokra. Nem sokára csörög lehet nálad is a vedd fel, jelentkezz SMS-ben neveddel és a rádió szlogenével.

Mit szeretnek a szegediek? Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Semmi ismétlés. Rádió 88. Az életünk része.

0: volt a Big Gale első nemzetközi nagy sikere, ez volt az Accentel közös Sugar Daddy a 88-ban. Most pedig az I Love Szeged játékunk jön.
1: Itt az I Love Szeged játék a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: A mai játékosunk
0: Zsolt van itt velünk. Szia-szia, köszöntelek a játékban.
3: Yeah.
0: Hogy érzed, mennyire vagy kikupálódva a Szeged belvárosának a téma körében?
3: Elég jól van.
0: Akkor ezt tesszük most próbára, mondom is a három állításunkat. Az első az így hangzik. Szeged egyik történelmi emlékhelye a Hősök kapuja. A második állításom az, hogy a Szent István téren nincs víztorony. A harmadik állítás pedig így hangzik. Az Annak útnál több villamos vonal is keresztezi egymás útját. Melyik a hamis szerinted?
3: A második.
0: Hát valóban hibátlan vagy. Gratulálok, eltaláltad, bár nem is volt olyan nehéz a feladvány, de azért ki kellett szűrni itt az állítás rengetegben. Nyertél kettő dolgot is, egyrészt páros mozi egyet a belvárosi moziba, más részt pedig a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívásához is gratulálok.
3: Nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Akkor folytatódik ezerrel a meló, mert megbeszéltük, hogy dolgozol éppen.
3: Igen, munkában vagyok.
0: Jól van, kitartást kívánok, és köszi, hogy rabolhattam az idődet. Jó melót!
3: Én is köszönöm szépen, köszönöm. Szia!
1: I Love Szeged játék! Játsz velünk holnap is!
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: Rádió 88, az életünk része.

James Blunt és Bonfire Heart itt a 88-ban. Gyorsan közlekedési információval folytatjuk a Kelemen utcában, vagy az a közelében autózóknak fontos hír, hogy a tramtrain után már kettő villamos is áll, tehát igen, nagy a torlódás, valamilyen forgalmi helyzet alakult ott ki. Nem halad a forgalom, egy a lényeg, a Kelemen utca miatt tehát kerülendő. Jó utat a 88-al, és most Ed Sheerannál.

0: fél 12-höz közeledve is veled a 88-ban a Hello Szeged, és már is érkezik Eminem, aki tartja a leggyorsabb Rap Guinness rekordját is. A Godzilla című dalában 30 másodperc alatt 225 szót mond ki. Na, erre azért ráhajaz majd a videót mélyben is mindjárt. 88. Csak lesünk és hallgatjuk együtt azonnal ezt a dalt is, de velünk lesz a Walk the Moon. Néhány hasznos info, majd pedig a Shut Up and Dance!
1: Dani!
2: Kedzo, szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az árok parton végezze.
6: Retinafotózás és szűrővizsgálatok most ajándékba? Igen. A látás hónapja alkalmából most prémium látásvizsgálatot adunk ajándékba minden Zeiss szemüveg megrendelőnek. Gyors, kényelmes időpontfoglalásért és a választható kedvezményekről informálódj a lottika.hu oldalon. Élj a kivételes lehetőséggel. Válaszd a minőséget. Lottika Szalon, Szeged, Somogyi utca 21.
7: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Dél-Klíma. www.dél-klíma.hu.
8: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
9: Különleges ajánlatok várnak rád a Szegedi és a Hódmezővásárhelyi Ecofamily-ben. Keresd az Ecofamily napok rózsaszínű árcímkéivel jelölt termékeit és vásárolj kedvezményes áron. Az ajánlat 2026. október 6-a és 11-e között, azon belül a készlet erejéig érvényes. Ecofamily. Örömmel veled!
10: Hallod ezt? Ez csak egy része annak, ami október 10 és 11-én vár rád Hódmezővásárhelyen. Stonewall Tattoo Convention. Tetoválások, nemzetközi művészek, sók, koncertek és idén kiemelten a családoké a főszerep. Ingyenes arcfestés a gyerekeknek, programok az egész családnak. A Hónajmi Ligyes Sipos Peti és Kabai Laci Tumács podcastje élőben. Stonewall Tetováló Fesztivál. Október 10-11, Hódmezővásárhely, Feketesas.
11: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
12: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várunk újra nézni. Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetések és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
4: Ez reklám volt.
0: Érdemes kihasználni a ma délutánt néhány program szempontjából a városban. Az utolsó kiváló időjárással ellátott őszi napunkon talán ma még 26-27 fok is előfordulhat Szegeden. Látogassuk meg akár például a Somogyi Könyvtár épületét. Délután 5 órától könyvbemutató és beszélgetés lesz Cserháti Lenkével a Cromwell 30 ezüstje kapcsán. De bulizhatunk is, várnak az Üres Banda koncertjére, majd táncházzal az IH rendezvényközpontban ma este 7 órától. A The Welcome Day a Hungiban 8 órától hoz majd rengeteg fellépőt, a Hard Techno szerelmeseit pedig a Thunder Clubban várják majd este 10 órától. A Rockport 62-n pedig már 6 órától elindul az Apuzárási Pánik turné, vagyis Puzsér Robert és Farkas Attila Márton vándorló kocsmasója. Jó szórakozást!
4: Támogatta a mindennapi vitamin forrásod lelőhelye, a Vitamin

majdnem hadarta el a mondani valóját, vagy ahogy feléjük emlegetik, reppelt el. Ez volt a videót mi itt a Rádió 88-ban, és érdemes végignyomogatni a Rádió 88 zenei tesztjeit is, még pár héten keresztül elérhető ez a lehetőség, hogy elmondd a véleményed az adott dalokról. Minden héten szerdán egy 20-as zenei listát teszünk közzé a Rádió 88.hu per zene oldalon, egy rövid dalrészlet meghallgatása után pedig 1-től 4-ig szavazhatsz ezekre a szegedi kedvencekre. Ez azért is jó, mert rengeteg olyan dalt tudunk játszani ismétlés nélkül a munkaidő 8 órájában, amit nagyon szeretsz és kedvelsz, köszönet érte, hogyha te is időt szánsz erre, tehát Rádió 88.hu per zene. Az utolsó hetek jönnek, ezt még nyomjuk meg, és együtt döntsük el, hogy mi szóljon a 88-ban. Az Imagine Dragons zenéje például most biztos, hogy érkezik. Itt a Bones 3-4-12 után.

0: Egy dal, amit itt Szegeden nagyon szeretünk, kiderült a 88 online zenei tesztjeiből is, amik még pár hétig elérhetőek. Damiano, David, Tyler és Nile Rodgers, ez volt a Talk To Me itt a 88-ban. Érdemes a ma délután kihasználni egy nagy sétára a városba, vagy valahomi időt együtt tölteni a családdal, szeretteinkkel szabad téren, ugyanis ma még jó idő lesz, 27 fokot is mérhetünk akár a napfény városában. Holnaptól pedig aztán érkezik majd egy picit a visszafogottabb zordabarca, az ősznek 19 fokra leeshető hőmérőnknek a higanyszála. Erre készüljünk mindenképpen. Jönnek a friss hírek, információk, én pedig a következő órában a nap legmenőbb dalával is, no meg rengeteg program lehetőséggel. Rádiózunk együtt, én Bürgés Dávid vagyok.
1: Támogatta a Tél Klíma, a Daikin klíma berendezések és hőszivattyúk szegedi forgalmazója.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
3: Támogatja az Input csoport.
2: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
3: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség.

0: Egy hospicház létrehozásáért dolgoznak Szegeden, hogy a gyógyíthatatlan betegek és családjuk méltó, szeretetteljes és emberközpontú támogatást kapjanak. Ehhez egy fenntartható, korszerű, mintegy 20 beteg számára alkalmas intézményt szeretnének kialakítani, ahol a gyermekhospice ellátásnak is helyet tudnának biztosítani. Róna Széki Benedek, a Szegedi Hospicházért Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, a kezdeményezéshez szakmai és társadalmi partnereket, illetve a közösség támogatását is keresik.
1: Az alapoktól kell, hogy induljunk. Mi magunk számára 3 évet tűztünk ki célul. Ez egy milliárdos beruházás. Viszont biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk találni azt a forrást, amit ebbe be tudunk csatornázni. Így nem elrugaszkodott álom az, hogy 3 éven belül akár egy hospiszház álljon Szegeden és fogadja a betegeket.
0: Hivatalosan is a Szegedi Margarita pizzéria lett Magyarország legrégebben megszakítás nélkül működő pizzériája. Az elismerést a Magyar Rekord Egyesület hiteles tette. Közösségi oldalukon azt írták, hogy Sevestyén István, a Magyar Rekord Egyesület elnöke személyesen látogatott el hozzájuk, hogy beregisztrálja a 36 éves rekordot. A minősítés országos szintű elismerés, tehát nem egy nemzetközi Guinness rekordról van szó. Jövő héten elindul a betegelégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. A tárcavezető a kórházi adósságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkentést nem ígéri. És végül a II. Világháború előtti Varsó mindennapjaiba és kulturális életébe engednek bepillantást azok a leletek, amelyek

0: tárgy és használati eszköz került elő. A leletek között hatalmas mennyezeti lámpák darabjait, üveg és fémtöredékeket, kerámiákat, valamint különféle díszítő elemeket találni. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Jó utat a 88-al, folytatódnak a munkálatok a Bérkert utcán. Mától kezdve 18-áig már az aknafedlapok tervezett cseréjére kerül sor a Középfasor és a Maros-Sötői utca közötti szakaszon. Emellett pedig dolgoznak a szakemberek a József Attila sugárúton is, érdemes óvatosan hajtani. Itt is tartanak a vízvezeték rekonstrukciós munkálatok, mintegy december közepéig biztos, hogy számíthatunk a szakemberek jelenlétére, illetve még ma a burkolat javítanak a 47-esen, vagyis a Zalgyói út Ladvánszky utcai csomópontjában. Itt is érdemes óvatosan hajtani, meg időben elindulni, hogyha valahova időpontra mész. Jó utat!
1: Támogatta a Szegedi Osan Áruház, a spórolás szakértője.
2: Az ebéd időközben sem hagyunk magadra, nem sokára szeretnék egy kis napfényt, egy kis nyári életérzést csempészni a napodba, a nap legmenőbb dalaként hozok majd egy különlegességet, most pedig Katy Perry zeneivel indítom ezt a 60 percet, szóval már is a Chain to the Rhythm.

8 órába annyi minden belefér. Ezért nem játszunk kétszer egy dalt 9 és 5 között. Szeged kedvenc zenéi még változatosabban a rádió.

0: Az ebéd időben is veled a Rádió 88, hozom a nap legmenőbb dalát. A Honeybees nemrég Szegeden az Árkádban adott koncertet, amely után Tarján Zsófi azt is elárulta, hogy a szegedi csapat milyen előadókkal dolgozna együtt szívesen. Például egy közös dalt simán el tudna képzelni Nagy Bogival, a két banda jóban is van egymással, sokszor követik egymást ugyanis a színpadon, de például Rúzsa Magdi neve is elhangzott a Szeged 365 interjújában, aki kapcsán jó ideje gondolkoznak, hogyan tudnák összehozni a két hangzásvilágot. Viszont sikerült összehozni másik két hangzásvilágot nemrégben, mert a csapat Dániel Figergővel dolgozott együtt, egy igazi utazós dal született, mondhatjuk, 3 percnyi nyári életérzés. A Bárcsak lennék című dal refrénjében megjelenő 4 városban, Tarján Zsófi Londonban és Rómában, Dániel Figergő pedig Prágában és Párizsban is járt élőben, ott forgott a dalhoz készült videóklip. Nálunk pedig jön ez a nyári jó hangulat a Bárcsak lennék című újdonsággal.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás prágai butik optik támogatás.

0: A délutáni munkaidőben is veled a 88 és a Hello Szeged, és érdemes ellátogatni még mindig a rádió88.hu per zene oldalra, ugyanis a nagy sikerre való tekintettel hetekkel meghosszabbítottuk a zenei tesztjeink kitöltési lehetőségét. Mindjárt jön egy szuper dal! Amiről már tudjuk, hogy mennyire is szeretjük Szegedán, I Want It That Way a Backstreet Boys-tól, de azonnal Alex Warren kezd majd rá. Szóval a Fever Dream néhány ajánlat után itt a 88-ban. Én Bürgés Dávid vagyok, szép napot!
1: Mi kell egy menő házi bulihoz? Jó arcok, jó hangulat és egy világsztár DJ.
2: A Rádió 88 és a Klub 88 most szombaton elhozza Topikot.
1: Vár Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, szombaton este 7-től.
2: Topik mixével. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát, vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
4: Titkok, félreértések és fergeteges helyzetek egy paplakban. A Fórum Színház bemutatja a Botránya paplakban, avagy a Hasznos futás nem szégyen című vígjáték. Főbb szerepekben Pikali Gerda, Beleznai Endre, Németh Kristóf és Vanya Tímea. Október 9-én pénteken 19 órakor Szegeden, az IH rendezvényközpontban. Jegyek fórumszínház.hu.
5: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg.
6: Október 10-én megmutatjuk, hogy vásárhely is lehet Ibiza. A lemezjátszóknál a spanyol sziget hangulatával Dante.
5: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
7: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápad utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
8: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben, kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
9: Egy mosoly mindent megváltoztat. A Hattyas Dentálnál tudjuk, hogy a fogpótlás nem csak esztétika, életminőség. Ha fontos, hogy mosolya újra természetes legyen, a Hattyas Dentál implantációs és fogpótlási kezelései ezt a magabiztosságot adják meg. Szakértelem, odafigyelés, természetes végeredmény. Hattyas Dentál. Mosoly, amire jó ránézni. Jelentkezzen most. hattyasdentál.hu.
10: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
4: Már csak pár napig, október 9-ig biztosíthatsz magadnak egy egész évadnyi szórakozást. Jó estét nyár, jó estét szerelem, La Traviata, Victoria, Momo, Oliver, jövőre veled ugyanitt. Néhány cím, amelyekről garantáltan nem maradsz le, ha bérletet váltasz. Várunk a jegyirodában, hogy az új évadban is a Szegedi Nemzeti Színház legyen a napfénypontja.
11: Igen, a sportolás néha sérülésekkel jár. Gyógytornára és rehabilitációra szakképzett, tapasztalt szakemberekkel várunk. Szeretnénk, hogy a felépülésed után újra a régi formában tudj edzeni. Gyógytornával, sportrehabilitációval szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben. Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
12: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10 000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Ez reklám volt.
0: Ismét egy kis érdekesség az ingatlanok világából. A szakemberek szerint a Napfényvárosának 23 város része van, ezek közül 13 a körtöltésen belül található. A város egyik legdrágább ingatlanövezete a belváros, ahol a műemlék épületekben található lakások folyamatosan nagy népszerűségnek örvendenek az ingatlan vásárlók körében. Ritkábban lakott, de igen népszerű lakóövezet Újszeged és Alsóváros, elsősorban zöldövezeti elhelyezkedésük miatt. Ezeken a területeken régi és új családi házak és modern társasházak vannak a leginkább a választékban.
2: Támogatta az Art Home ingatlan. A te otthonod, a mi szenvedélyünk.

Takács Gergő és az Elkezdem a Rádió 88-ban. No, akkor én is elkezdem a programokat, mert hogy holnap már péntek. Remélhetőleg neked is lesz időd egy picit kilógni a meló után valahova a városban. A szegedi csillagvizsgálóban este 7 órától a péntek esti csillagászatra várnak majd. A Nagy Színházban már 6 órától elindul a Marica grófnőm, de Örkény István kulcskeresők is a színpadon lesz, ez utóbbi a Kis Színházban keresendő 7 órától. Aztán Burger and Blues and Beer Fest az Erzsébet Ligetben 15 órától már elindulnak a programok Újszegeden, de itt lesz majd Tokás Tamás blues bandja és Fekete Jönő és Horváth Misi duója is például a színpadon. Aztán Gege Piano Live Set, DJ Timár zenél ezután a Párkában 10 órási a rajta, latin táncest pedig a Number One-ban vár majd. Jó szórakozást kívánok minden holnapi program lehetőséghez! Én pedig ezzel a csomaggal már a búcsúzom is, a mikrofonba Bürgi és Dávid szólt, ez volt a Hello Szeged, de nem menj messzire, maradj a 88-al, indul már is a Lottika Mixer.

0: könnyedebb legyen ma délután, és a stúdióban pedig már a Lottika mixerrel Bálint K. Gergő, és előttünk ez a csodás nap, nagyon jó idő van odakint, hát mikor máskor, amikor dolgozik az ember, egyébként 28 fokos csúcsra számíthatunk majd, no ebből már 8-at lekap majd nekünk itt az anya természet a hétvégére, hiszen azt tudjuk, hogy enyhébb lesz az éjszakai hőmérséklet, 15 fok körül alakul majd, de jöhet például zápor is már ide Szeged térségébe, a hétvége délutánjain pedig maximum 20 fokra számíthatunk majd. Híreket mondunk, utána pedig az Another 54 Ultra közös is vár, ezzel egy kicsit megpörgetjük a délután kezdetét itt a 88-ban.
1: Támogatta az Expert, a háztartási műszaki cikkek specialistája.
2: Ez a Lottika Mixer.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezettel a CEISZ minőség képviseletében.
2: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
1: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
2: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
1: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
2: Most mi számítunk rá? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
1: Néhány perc, amivel sokat segít.
2: Ha telefonon keresnek, vedd fel, ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki, és mondd el, hogy mint mindig, most is a Rádió 88-at hallgatod.
1: Most te jössz, Rádió 88, az én.

0: Egy hospicház létrehozásáért dolgoznak Szegeden, hogy a gyógyíthatatlan betegek és családjuk méltó, szeretetteljes és emberközpontú támogatást kapjanak. Ehhez egy fenntartható, korszerű, mintegy 20 beteg számára alkalmas intézményt szeretnének kialakítani, ahol a gyermek hospice ellátásnak is helyet tudnának biztosítani. Róna Sziki Benedek, a Szegedi Hospicházért Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, a kezdeményezéshez szakmai és társadalmi partnereket, illetve a közösség támogatását is keresik.
1: Az alapoktól kell, hogy induljunk. Mi magunk számára 3 évet tűztünk ki célul. Ez egy milliárdos beruházás. Viszont biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk találni azt a forrást, amit ebbe be tudunk csatornázni. Így nem elrugaszkodott álom az, hogy 3 éven belül akár egy hospiszház álljon Szegeden és fogadja a betegeket.
0: Megkezdte a szegedi vízmű az akna fedlapok cseréjét a Bérkert utcának a középfasor Marostői utca közötti szakaszán. A munkálatok idejére az érintett fedlapok körbekerítik, ezért ha arra közlekedsz, esetenként útszűkületre és sebességkorlátozásra kell készülnöd. A munkálatok a tervek szerint várhatóan október 18-ra befejeződnek, és visszaáll a megszokott forgalmi rend. Megszüntette a meddőségi centrumok állami megszerzéséhez kapcsolódó 2018 és 20 közötti 8 dokumentum titkosítását a kormány. Az összefoglaló szerint a nyilvánosságra hozott titkos döntésekből látható, hogy az előző kabinet már 2020-ban a működésüket ellehetetlenítő törvény benyújtása előtt tárgyalt a maradék 3 klinika megszerzéséről. A kormány.hu-n emlékeztetnek arra, hogy a miniszterelnökség felülvizsgálja az elmúlt 16 év úgynevezett 3000-es, vagyis titkos kormány határozatait, és ahol a minősítés fenntartásának törvényi feltételei már nem állnak fenn, megszünteti azt. És végül Scarlett Johansson főszereplésével készül az új ördögűző film, aminek címe Az ördögűző mártírok lesz. A film minden idők egyik legsikeresebb horrorjának, az 1973-as Az ördögűzőnek az újra gondolt változata lesz. Önálló történet, amelynek bemutatója márciusra várható. Scarlett Johansson mellett Jacoby Zsup játsza benne a főszerepet. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 88, az úti társad ma délután is, ehhez pedig itt van akár SMS számunk, amit hívhatsz is infoddal 06 32 99 88 88. Őrült aszfalt rajzverseny van továbbra is a József Attila sugárúton, ott egymás után jelölik ki a még éppen felbontás előtt álló csatornafedőket például, vagyis a munkálatokkal még ma is találkozhatunk a Nagykörúton túl, a városból kifelé, befelé haladva egyaránt, főleg majd a délutáni csúcs idején érdemes lehet elkerülni egyébként ezt az útszakaszt. És tudjuk azt is, hogy a Dorozsmai út elején a rendőrök szemlézik, hogy éppen ki mit csinál, a Trafipax is előkerülhetett akár, és remélem a telefonod is, hogyha más egyéb híred van, várjuk azt. A Talk to You-t pedig úgy vártuk, mint a Messiást a 2026-os zenei kínálatba, éppen a pörgősebb darabok.

szeretnek a szegediek? Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Rádió 88.

Itt a Rádió 88 és a Lottika Mixer szól egész délután, legalábbis 2 órán keresztül, ez biztos, hogy helytálló információ. Ahogy például az is, hogy a 88 kínálatában majd péntek reggel az OTP Bank Pixeget 2 minibérlete várja a legszerencsésebb hallgatóinkat. Érdemes velünk tartani minden reggel, hiszen jön egy-egy kérdés, amire aztán el lehet küldeni hozzánk a választ, és amit tudunk, hogy ez a minibérlet rögtön 2 BL meccsre és az egyik Veszprém elleni rangadóra is elrepíti majd a legszerencsésebb nyertesünket, úgyhogy ezzel is szeretnénk egy kicsit fokozni, így az egyre szomorkásabb és egyre több száraz falevéllel kísért szegedi ősz alapvetően komor jellegét, bár ugye pont a fekete leves majd holnaptól vár ránk, abból a szempontból, hogy nem ez a kellemes egyszápolós idő lesz majd azért a hétvégén, és ahogy az időjárás előrejelzés is mutatja, jelentősebb csapadék is várható majd. Ez az eső azért, hogy bár már ilyen június közepe óta indokolt is lenne, úgyhogy ennek azért meg lesz majd a maga pozitív vonzata is. A Clean Bandit most egy kicsit kitisztítja a hallójáratainkat. Tapikkal közösen folytatják, azzal a DJ-vel, aki pedig szombattól a Klub 88 kötelékét erősíti majd, és rendszeresen hallható mixe itt a 88-ban. Szóval most a Drive tehát a brit csapattól és DJ Tapiktól itt a 88-ban, utána pedig La is énekel nekünk.

0: time. Ray Dalton nélkül nem lett volna teljes a ma délutánunk, és van itt egy dal, ami gyakorlatilag hozzáforradt 100%-ban 2026 nyarához, és mindjárt együtt hallgathatjuk. Bizony, ez Hugel és a Moving to the Sun, ami azonnal teljes hosszában vár itt a 88-ban, és kaphatunk majd egy kis Adam Lambert zenei élményt is, hiszen rövidesen itt a Ghost Town is Szeged kedvenc zenei között, a Lottika mixerben, ahol utána járunk a szegedi programkínálatnak is pillanatokon belül, és közeledve a fél kettőhöz, ne feledd, most is a 88-at hallod.
1: Napközben dolgozol. Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
1: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
3: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül,
1: hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
1: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
1: Kisrácként is benne voltunk a játékban. És most itt egy kihívás a 88-ban, ami felidézi az emlékeket. Amikor én még kisrác voltam.
2: Helyek, régi dolgok és egykori pillanatok, amiket most új élményekre cserélhetsz.
1: Játsz velünk munkanapokon délutánonként a Lucky Let's Go-ban, és nyerj családi belépőjegyet, hogy új kalandok részesei lehessetek. Ez az Amikor én még kisrác voltam játék.
2: Támogatja a Tisza Gyöngye rendezvényterem és játszóház, a felejthetetlen pillanatok helyszíne. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
5: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteik utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
6: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
7: Hallod ezt? Ez csak egy része annak, ami október 10 és 11-én vár rád Hódmezővásárhelyen. Stonewall Tattoo Convention. Tetoválások, nemzetközi művészek, sók, koncertek és idén kiemelten a családoké a főszerep. Ingyenes arcfestés a gyerekeknek, programok az egész családnak. A Hónajmi Rigyes Sipos Peti és Kabai Laci Too Much podcastje élőben. Stonewall Tetováló Fesztivál. Október 10-11, Hódmezővásárhely, Fekete Sas.
8: Életlen a kép. Elmosódnak a részletek? Itt az ideje egy ellenőrzésnek a prágai látszerészetben és a Butik Optikban. A látás hónapjában ingyenes látás ellenőrzéssel, szemüveg ellenőrzéssel és szaktanácsadással várjuk mindkét üzletünkben. A készleten lévő optikai keretekre 20%, napszemüvegekre 30% kedvezményt adunk október 31-ig. Az ingyenes szolgáltatásokért telefonos időpontfoglalás szükséges. Élesítse ki a mindennapjait és csatlakozzon a látás hónapjához. Prágai látszerészet és Butik Optik a Bartók téren.
9: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1. Webshop 024.ssihomedesign.hu.
10: Építkezik, felújít, a Horváth Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepeslemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvathszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
2: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És akkor nézzük, hogy milyen programokkal találkozni ma itt Szegeden. Itt persze már leginkább az este felé kacsingatva. Már nem szédülök a fényben, a poharam félig tele van, lehet, hogy ez ma sokakkal megtörténik majd a Hungiban, és egyébként ez a zene is szól mellé, sőt, Szép lány vagy a legszebb itt, igen, sorolhatnám még az előadók legnagyobb sikereit, LL Junior is színpadra áll majd, az összegyetemi gólyatábor partim, ami ma tehát a Hungiban várja a bulizni vágyókat. Táncházzal egybekötött zűrös banda koncert lesz az IH rendezvényközpontban 19 órakor, és ajánlhatom például a Mítosztól a Modernizmusig című Varga Laura fuvolaművész és Klebnicki György zongoraművész által jegyzett szonátaestet, ami a rektori épületben este 7-kor indul majd. Jó szórakozást a programokhoz!
2: Támogatta a Prémium Piac, Éléskamra Szeged kapujában.

Techno csücs. És amit kell természetesen itt a Lottika mixerben is meghallgatunk, hogyha arról van szó, hallgatunk például jelezte, hogy a harmadik körúton tartva találkozott rendőri jelenléttel. Köszönjük az információt, és mindenkinek gondtalan utazást kíván a 88. Kicsit most elterelődött a fókusz nálam, hogy ez a Szentpéter szigetek, ez vajon egyébként merre is van, amiről a tankcsapda énekel itt nekünk gyakorlatilag 20 éve már. Szentpéter serpenyőjével annak idején találkoztam többször a város főterén, én is jót csemegésztem belőle, de hát ugye van például egy St. Peter Islands Kanada észak-keleti részén, és hát, hogy éppen erre gondolnak-e, vagy valami másra, ezt azért hosszabban lehetne elemezni. Na, vannak azért ilyen érdekességek is, és hát az is lehet, hogy csak egy ilyen sajátos, ironikus képi világhoz tartozhat ez a bizonyos Szent Péter szigetek. Hogyha valakinek van tuti infójáról és megosztja velem, akkor ma ezzel is okosabbak lehetünk, és hála érte. Trafipax egyébként a Dorozsmai út elején. Köszönjük az ezzel kapcsolatos jelzést is a Rádió 88 hallgatóinak, és ugye a Bakai Rándor utcán is zajlanak a munkálatok, és a József Attila sugárutat még ma is eszkábálják, szóval ott sem egyszerű az előrejutás. Na, nem úgy, mint Dermot Kennedynek, amikor énekel egyet, úgy igazán kiengedi a hangját, és csak úgy elindul szárnyal a toplistákon. A Kiss Me-vel is pontosan ez történt. Most itt a 88-ban Sigala Sweet Lovin-nyel előtt folytatódik a munka vele.

vagyunk Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88.

0: akkor valószínűsíthető, a hétvége végén pedig ismét csapadékos idő vár majd ránk. Most pedig a 88 hírei.
1: Támogatta az SSI Home Design. Lakberendezés felsőfokon.
2: Ez a Lottika Mixer.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
2: 3 után kivezet.
1: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
2: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
1: Szóval, 3 után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.

0: Egy hospicház létrehozásáért dolgoznak Szegeden, hogy a gyógyíthatatlan betegek és családjuk méltó, szeretetteljes és emberközpontú támogatást kapjanak. Ehhez egy fenntartható, korszerű, mintegy 20 beteg számára alkalmas intézményt szeretnének kialakítani, ahol a gyermek hospice ellátásnak is helyet tudnának biztosítani. Róna Sziki Benedek, a Szegedi Hospicházért Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, a kezdeményezéshez szakmai és társadalmi partnereket, illetve a közösség támogatását is keresik.
1: Az alapoktól kell, hogy induljunk. Mi magunk számára 3 évet tűztünk ki célul, ez egy milliárdos beruházás. Viszont biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk találni azt a forrást, amit ebbe be tudunk csatornázni, így nem elrugaszkodott álom az, hogy 3 éven belül akár egy hospiszház álljon Szegeden és fogadja a betegeket.
0: Környezeti nevelési program indult Szegeden azzal a céllal, hogy bemutassa, miként alakítható ki élhetőbb, zöldebb és a klímaváltozáshoz jobban alkalmazkodó város. A kezdeményezés első lépéseként 90 faj jelent meg a klauzált téren. A hatalmas cserepekben sétáló erdő a következő hetekben újabb belvárosi helyszínekre költözik, és köré egy egész sorozat épül. Közösségi események és flashmobok, oktatási programok, diákok bevonásával készülő művészeti alkotások, valamint egy mobil alkalmazás, amely a fák útját a program lezárása után is követhetővé teszi. Átfogó jelentést készített a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban történt visszaélésekről a Szociális és Családügyi Minisztérium. A vizsgálatból kiderül, hogy az eredménytelen jelzések és vizsgálatok ellenére az állami szervek közönye miatt a bántalmazottak évtizedekre valódi védelem nélkül maradtak. A kormány 1 milliárd forintos gyermekvédelmi jóvátételi alapot hozott létre, hogy pótolja azt, ami eddig elmaradt. Pénz helyett szakszerű segítséget nyújt a traumák feldolgozásához, az önálló élet méltó elkezdéséhez azoknak, akiket sérelem ért a gyermekvédelmi rendszerben. És végül a 8. Transformers filmet tervezi az immár Skydance Corporation néven futó hollywoodi óriás cég. Ez feltétlenül jó hír azoknak, akik az előző 7 rész során nem ábrándultak ki az óriás robotos franchise-ból. Kevésbé jó azoknak, akik meg igen. A gyökerekhez való visszatérést jelentheti, hogy producerként maga Steven Spielberg fogja felügyelni a kreatív folyamatokat, és visszavárják Michael Bay-t is, aki az első 5 filmet rendezte. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Több figyelmet kíván most a József Attila sugárúton közlekedés a Nagykörút és a 3. körút közötti szakaszon. Úgy hírlik, hogy a Rózsa utcai kereszteződésnél a lámpa sem működik most, és a közút munkagépei dolgoznak egyébként, őket kell kerülgetni. Vezessünk lassan és figyelmesebben, ha tehetjük, akár kerüljük most el még a délutáni órákig ezt az útszakaszt. Elvileg a munkaidőnek is egyszer vége lesz majd, és vele együtt aztán újra használható teljes szélességében ott az útburkolat. A belvárosi híd most forgalmasabb, a Somogyi utca felé is többen kanyarodnak, rendőrök figyelik a közlekedőket a Vásárhelyi Pál utcán. Ha neked is van közlekedési információd, a Facebook oldalunkon Messenger üzenetben is eljutathatod hozzánk a híred. Fogadjunk el egy kis elő halloweeni hangulatot. Eva Max-től, aki a Sweet But Psycho-t hozza most el nekünk. 2019-es sikere után pedig a Temper City aktuálisa, vagy éppen Birdie könnyedzenéje is vár itt a Lottika Mixerben. További jó munkát!

Mit szeretnek a szegediek? Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Semmi ismétlés. Rádió 88, az életünk része.

0: jött egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n.
2: Rádió 88.
0: Az életünk része.

0: táncparkettet mindig beindító. Igazi nehéz bombázó dal ez a DJ kínálatában, jövőre a 30. évfordulóját ünnepli. Orsi zenéje, hamarabb megtörtént már a remake készítés. Itt a Rádió 88-ban pedig most nézzük, hogy hol torlódhat az M5-ös. Hát a 72-es kilométer szelvénynél most nem éppen túl szerencsés a helyzet, egy sávra szűkül ugyanis a pályaszakasz. A Budapest felé tartó oldalon az M44-es autó csomópontjánál ugyanis lezárták a külső sávot, és több kilométeres torlódás fogadja az arra közlekedőket. Na de nézzük a jó dolgokat, ha maradunk itt Szegeden, akkor például az Apuzárási Pánik turné részesei lehetünk. Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton vándorló kocsmasója látogat már ugyanis a Rakpart 62-re. 6 órakor kezdődik majd ott ez a program. Aztán szórakoztató matematika, a zsonglőrködés matematikája ráadásul dr. Kevei Péter egyetemi docens előadásában, ez a Bolya Intézetben 16 órától szól majd. Jön a 360 fok Underground a Thunder Clubban majd este 10-től, hard technót pakolnak ezúttal a lemezjátszókba. Készüljünk így, és tudjunk róla, hogy ha oda megyünk, akkor erre számíthatunk majd. Justin Timberlake-től pedig most egy nagyon jó kis érzelmes dalra itt a Chris Stapletonnal közös Say Something a 88-ban.
1: Támogatta a Horváth Szekker, a pádogos termékek boltja.

0: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu.
2: Rádió 88.
0: Az életünk rész.

0: Itt vannak a 88-ban Szeged kedvenc zené, és most már a szegedi szülők is többsége azért tudja, hogy ki is az a nagy Bogi egészen pontosan. Ez pedig most az egyik legrendesebb duettje, a Dessel közös Jól leszek újra volt itt a 88-ban. Nálunk pedig nem sokára folytatja a kanadai nagy Bogi, Carly Rae Jepsen, akit szerintem senkinek nem kell bemutatni. Good Time című az All City-vel közös zenéje. Mindjárt itt a 88-ban vár. És még előtte egy örök darab azoknak a szerencsés embereknek, akik most is a szerettükkel dolgozhatnak. Mindjárt szól elejétől végig a Work With My Love itt a 88-ban.
1: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Három a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Tösd le a Tempó taxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempó taxi, vele megyek.
5: Klíma, hőszivattyú. Persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
6: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogy ha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az árok parton végezze.
7: Ön hány éves? Most érdemes elárulnia. Mert a GG Dent fogászatnál új pácienseink annyi százalék kedvezményt kapnak a fogkő eltávolítás árából, ahány évesek. Kérjen időpontot még ma. GG Dent fogászat. Szeged, Főfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
8: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
9: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vagy színes fém akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserje sor 5 szám alatt. Kaloméh, ahol a hulladékból új érték születik.
10: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj goszteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát, vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
11: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban! Giga

0: részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Árpád utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
2: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
3: Az otthon, amiről álmodott, most valósággá válhat. Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük új otthonát. 3 hálószoba, amerikai konyhás nappali. Kulcsakészház saját telekkel, modern műszaki tartalommal, mindössze bruttó 1 millió forintos négyzetméter áron. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
4: Ragyogó hajra vágysz, irány most is a Plusz Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plusz Marketben, pont jó árak, pont a közelemben.
5: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Egészségünk most a téma, hosszasan el lehet anekdotálni a kollagén, illetve a hialuronsav szerepéről. Ha azt mi magunk visszük be a testbe, azt tudjuk, hogy az izületet felépítő szövetek több mint 80%-át alkotja a kollagén, az izületi folyadék megfelelő sűrűségéért pedig a hialuronsav felelős, ami egyfajta kenőanyagként segíti a csontok surlódásmentes elmozdulását és védi a felszínüket a mechanikai hatásoktól, tanúsítja ezt a Gabai Patika csapata is. A porckopás kezelésében és megelőzésében egyaránt hatékony segítség lehet a vegyületek külső forrásból történő bevitele, lehet, tehát az itt is ott a feltételes mód, de számtalan tabletta, por, ivóampulla áll rendelkezésre, vagy éppen újszerű injekciós kezelések keretében közvetlenül az izületbe juttatva is kifejthetik hatásukat.
8: Támogatta az ue.hu online patika. Zöld út az egészséghez.

Lottika Mixer itt a 88-ban Bálint K. Gergővel, és hogyha egy picit átragadt ennek a dalnak a hangulata, így legtöbbünkre, akkor szerintem egy izgalmas délutánunk lesz. Ez volt az Owl City sikere, de bírtam ezt a, nem is csapatot, mert amúgy ez Adam Young énekesnek az ilyen saját zenei projektje. Jövőre lesz 20 éve, hogy belekezdett, és hát akár kinőhette volna magát a újkori Kraftwerknek is, hogyha mindent ügyesen művel, na de hát a német zenész urakat azért nehéz persze überelni, meg nem is feltétlen ilyen dalokkal lehet, tudom, de jó volt most újra feleleveníteni ezt a dalt, amit egyébként Carly Rae Jepsennel adott ki. Rövidesen pedig a könnyed zenék közül jön például Lady Gaga és Bradley Cooper közöse is. Filmes vonatkozása is van a Shallow című dalnak, amely egyébként nem oly soká majd szintén jubilál a 10. évfordulához közeledve, szóval itt azért pörög erősen az idő, és reméljük valahol azért a munkaidő is. Hazafelé pedig a Lucky Let's Go vár majd hamarosan itt a 88-ban, és többek között a lehetőség, hogy az Amikor én Krissász voltam játékunkon egy családi élményt nyerj majd, egyrészt a szülőpajtinak, párodnak, és persze a gyerekeknek is majd, úgyhogy erre a projektre is rágyúrunk majd hamarosan. Most pedig egy olyan dologra, ami azért örök dilemma, ha van, ha nincs, ráncok a szemem alatt. Az FLM gondolataim a zenés formában itt a 88-ban, aztán az említett Lady Gaga duett is, Szeged kedvenc zenéi közül.

0: délután, és haladnak az évek. A TikTok fiókunk indult annak idején ezzel a dallal. Ez volt az aláfestője annak a videónak, amit a kollégákkal a rádió lépcsőjén készítettünk, és így sorozatban mindenki elkezdett aztán szépen oldalra dülöngélni. Hát ez így annyira nem tűnik izgalmasan elmesélve, de amúgy jó volt, úgyhogy akár azt is vissza lehet pörgetni. Viszont az idővel leginkább előre haladunk, és az ősz felé tartunk, ez egyértelműen érződik majd a következő napokban. Holnap már 20 fokos csúcsnál többre nem számíthatunk, viszont a hajnali 15 fok barátságosabb lesz, mint az elmúlt néhány éjszaka. Ez a hidegfrontnak tudható be, ami viszont felhővel és számottevő esővel is jár majd a hétvégén. Készüljünk a következő napokban némi csapadékra is, illetve a híreink utánra Jessie J dalára.
1: Támogatta az mvstore.hu munkavédelmi szaküzlet és webshop. Dolgozz minőségben, biztonságban. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Mi kell egy menő házi bulihoz? Jó arcok, jó hangulat és egy világsztár DJ.
1: A Rádió 88 és a Klub 88 most szombaton elhozza Topikot.
2: Vár Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, szombaton este 7-től.
1: Topik mixével.
3: Baleseti szimulációs gyakorlat zajlott szerdán az Újszegedi Erzsébet-liget szélén. A gyakorlat a Szegedi Tudományegyetem Igazságügyi Orvostani Intézetében dolgozóknak szólt egy kötelező, szinten tartó képzésben. A résztvevők a rendőröktől és a mentőktől megtudhatták, hogyan oszlanak meg a feladatok a szervek között egy balesetben. Tanácsné Lóci Gerda, az Országos Mentőszolgálat regionális igazgató helyettese elmondta, a bajtársak a sérült ellátást és az orvosügyeleti halott vizsgálatot mutatták be.
4: Ugye a Magyar Vöröskereszt beteg imitátorai közreműködésével tudtunk egy súlyos sérültet és egy rollerzseles baleset áldozataként elhunyt fiatalt megmutatni. A visszajelzések, amiket ott a helyszínen kaptunk, az is az bizonyította, hogy a képzés résztvevőik azok is hasznosnak vélték.
3: Fábián Bettina, az FTC szegedi úszója is esélyes a The Women's Athlete of the Year címre. A Szeged Sport 24 szúrta ki, hogy a Nemzetközi Úszószövetség megnevezte azt az öt női nyílt vízi úszót, akik közül kikerült az idei legjobb. A jelöltek között két magyar versenyző van, ugyanis Mihályvári Farkas Viktória neve is ott szerepel Fábián Bettináé mellett. A szavazás a szövetség Instagram oldalán található meg, voksolni a bejegyzés komment mezőjében található jelölt nevek lájkolásával lehet. A szavazás október 10-e szombat délelőttig tart. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 című konferencián. Vitézi Dávid elmondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forint áll rendelkezésre 2035-ig. A repülőtéri vasúti koncesszióban mintegy 400 milliárd forint értékű vasúti beruházást szeretne a kormány végrehajtani. A következő 7 éves uniós pénzügyi ciklus forrásai terhére pedig 950 milliárd forint értékben lehet projekteket kezelni. És végül több mint 50 millió dollár értékű kriptovalutát lopott el egy amerikai kiberbiztonsági tanácsadó, amit aztán Pokémon kártyákra költött. A férfi a mostanra már megszűnt kriptofarm kódjában lévő sebezhetőséget használta ki, hogy ellopja mások pénzét. Ezt később ritka Pokémon és Magic the Gathering kártyákra, valamint az ókori Rómából származó érmék megvásárlására költötte. A kártyák mellett megvette a Wright fivérek eredeti repülőgépének egy darabkáját is, azt a darabot, amelyet később Neil Armstrong is magával vitt a Holdra. A férfiről már kimondta a bíróság, hogy bűnös, a büntetéséről jövőre döntenek. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na majd közlekedési információkat a Lucky Let's Go utallévő többi hallgatója jóvoltából is. Legutóbb Marian erősítette meg, hogy a Dorozsmai úton a Trafipax továbbra is ténykedik. Köszönjük az erről szóló hírt. SMS számom 06 32 99 88 88, hívhatod is. Egy gyors üzenethagyás is megoldható egyébként, hogyha más dolog van most vezetés közben, nyilván érthető ez is. Az is, hogy a Somogyi utcán gyűlnek az autók. A József Attila sugárút pedig még mindig tartogat adhat némi kerülgetni valót, és torlódás is jöhet a Nagykörút környékén az útja.

0: takarítási munkálatokat még ma ugye Porondon, hasonlóképpen terítéken az Algyői úton is a kialakuló kocsisor, főként befelé a város irányában. Vigyázz magadra útközben!
1: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Billiard Bar.
0: Témánk volt ma reggel ugye a rózsaszín színvilág és a hozzá kapcsolódó egészségügyi dolgok. Jessie J úgy tűnik szerencsés, elmondhatja, hogy a súlyos betegségem most már túl van. A Domino című dalat hallhatjuk tőle.

Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéi.

0: sikerre ítéltetett J-Lo és David Guetta közös dal után játék itt a 88-ban.
1: Itt az Amikor én még kisrác voltam játék a Rádió 88-ban.
0: Behuppanunk ismét a szegedi időgépbe, hogy megtaláljuk a játékunk nyertesét, az ajándék pedig a Tiszagyöngye rendezvényterem és játszóház jóvoltából érkezik majd. 2 órás családi belépőjegyet lehet ugyanis nyerni a játszóházba. Arra vagyok ezúttal kíváncsi, hogy vajon hol várták a szülők a Rózsa Ferenc sugárúti iskola diákjait tanítás után annak idején. Az a válasz lehetőségem a Rókusi víztorony szomszédságában, a B tippem pedig, hogy az újszegedi víztorony közelében. Vajon hol lehetett a Rózsa Ferenc sugárúti iskola? Várom névvel együtt tipped a 06 32 99 88 88-ra, ha szeretné a családi belépőjegyet nyerni a játszóházban.
1: Amikor én még kisrác voltam játék, minden hétköznap a Lucky Let's Go-ban.
2: Támogatja a Tiszagyöngye rendezvényterem és játszóház, a felejthetetlen pillanatok helyszíne.
0: Mi vár ránk holnap? Hát mindjárt a hétvége is ránk rúgja majd az ajtót. Igaz, hogy esővel és jóval felhősebb idővel és 20 foknál többre sem számíthatunk majd a holnapi napon, de jön helyette más jó dolog azoknál, akiknél 10-e a fizetésnap. Valószínűleg már holnap csilingel a bank, hiszen 9-e a hét utolsó munkanapja lesz majd, kivéve ahol mondjuk egészen más szabályok uralkodnak. Itt a Rádió 88-ban. A reggel ezúttal sem telik majd csöndesen, hiszen jön 6 és 9 között a Gedzó meg a Dani című reggeli műsorunk, ahol egyébként kiderül majd az is, hogy az állam milyen különböző piaci beavatkozásokkal élt, él vagy élhet a jövőben. Vida György egyébként az STE-től érkezik majd ebben a témában, és hogy miért várjuk a megváltást tőle, mármint nem Vida Györgytől, hanem az állam piaci beavatkozásaitól, ez is kiderül majd, úgyhogy holnap hoz nekünk ilyen komoly gazdasági témát is a reggel.
2: Támogatta az Intellometra Kft. Legyen otthonod okosan.

0: 88, csapdások, lássások, Fehér Barbár lett, pedig most egy picit eleresztjük, de csak azért, mert a Coldplay már is a színpad. És mielőtt a Higher Power-t hallgatjuk együtt útközben, mindjárt itt lesz ilyen a Spiral zenéje is a 88-ban. És egy találjunk magunknak programot kihívásra is meginvitállak pillanatokon belül itt a Rádió 88-ban, mielőtt ezek a dalok is jönnek.
1: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
5: Motorra pattannál, autót vezetnél, vagy a hivatásod lenne a volán? Ne keresd tovább! A Szegedi Stop Autós Iskolánál több mint 25 éve segítünk célba érni. Több kategóriából választhatsz, a motortól, a személyautón át, egészen a teherautóig. Tanulj profiktól, készülj fel online kresszel a saját tempódban, és szerezz magabiztos tudást modern járműveinken. Stop Autós és Motoros Iskola, Szeged, Londoni körút 10, az Árkáddal szemben. stopautosiskola.hu
6: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát, vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
7: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keres minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
8: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
9: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
10: Október 10-én megmutatjuk, hogy vásárhely is lehet Ibiza. A lemezjátszóknál a spanyol sziget hangulatával Dante.
9: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
11: A Faterenfa árubolt ősszel is áll a rendelkezésére. Kiváló minőségű kerítés és szegőlécek az őszi munkálatokhoz. Lépcsőlapok, rútkapaszkodók, korlátelemek nagy számban kaphatóak. Várjuk a Gergely köz egy szám alatt a Rókusi víztorony mögött. Faterenfa árubolt.
12: Széles a kínálatunk, mint egy mamutfenyő.
11: www.fakötőjelterem.hu.
13: Különleges ajánlatok várnak rád a Szegedi és a Hódmezővásárhelyi Ecofamily-ben. Keresd az Ecofamily napok rózsaszínű árcímkéivel jelölt termékeit és vásárolj kedvezményes áron. Az ajánlat 2026. október 6-a és 11-e között, azon belül a készlet erejéig érvényes. Ecofamily. Örömmel veled!
14: Újra itt a Cinema City filmünnep. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási adószerek. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
15: Figyelem, Szeged! Valami nagyon bajor költözik a kampuszba. Október 5-től 18-ig jön a Campus Oktoberfest. Csülök, bajor kolbász, perec, hidegsörök és hamisítatlan Oktoberfest hangulat. Két hét, amikor nem kell Münchenig utaznod a bajor hangulatért. Campus Oktoberfest október 5-től 18-ig Szegeden, a Vitéz utca 24-ben, a Campus Beer & More-ban. Te ott leszel!
16: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1, webshop 024.sshomedesign.hu.
17: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
18: Építkezik, felújít, a horvát szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
19: Új magyar ősbemutató, féktelen Queen Musical, operettsztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Déli Báb operettgála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
20: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rakpart 62-re látogat ma az Apuzárási Pánik turné, Farkas Attila Márton, illetve Puzsér Róbert a színpadon, utóbbit mérhetjük, hogy egy levegővel hány mondatot tud elmondani, nehéz is a levegővételeket észrevenni, ez egy vándorló kocsmasó egyébként, és 18 órakor kezdődik majd. A Mítosztól a Modernizmusig címmel Varga Laura fuvolaművész és Klebnitzky György zongoraművész szonáta estje a rektori épületben pedig 7-től hallható majd. Az Űrös Banda koncertezik ma az IH-ban, szintén 7-től után a táncházat is tartanak, a The Welcome Day pedig a Hungiban ma este 8-tól szól majd a legtöbb egyetemistának. A teljesség igénye nélkül Abo, a Parnograszt, Molnár Tomi, valamint Ele Junior is a színpadon majd. Ja, és jön Bura is, meg K. Kevin, Mário, hát szóval sokan. És még mindig nem volt teljes a kínálat, most pedig Sienna Spiro itt a 88-ban, Szeged kedvenc zenéi között.
20: Támogatta a Stüssi Vadász étterem és Illés Hotel.

vagyunk Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéi.

0: világkörüli turnéjával, de ugye nagyon figyeltek azért az ökológiai lábnyomukra is, most pedig a Higher Power szólt itt a Lucky Let's Go-ban a formációtól. Közlekedünk most nagyon sokan, éppen elmúlt 3:44 szól a 88 és a Facebook oldalunkon egy tanulmány eredménynek mondható ez. A vezetést nem csak a Tran könyvnél kezdjük el, a Kressz tankönyvnél, hiszen nagyon számít az is, hogy mit hallottunk otthon vagy a környezetünktől, a női és a férfi sofőrökről is, hogy hogyan bánt velünk például az oktatónk. Ezek mind közrejátszanak abban, hogy miként is viselkedünk a volán mögött. Érdekes dolog ez, és azt kell, hogy mondjam, van benne valami. Akárcsak például a játék kérdésünkben, hol várták a szülők a Rózsa Ferenc sugárúti iskola diákjai tanítás után annak idején? Nos, nem a Rókusi, hanem az újszegedi víztorony közelében történt mindez, hiszen ez az 1963-ban nyitott, később főfasori, napjainkban Gregor József általános iskola, de nagyon sokan egyébként egyszerűen csak Csikós iskolának hívják, és mondjuk azt is hozzá kell tenni, hogy az iskola megnyitása után épült csak az újszegedi víztorony, 71 és 73 között, de kétség kívül Rózsa Ferenc sugárúti iskolaként indult annak idején a karrierje. Vélhetőleg többen vannak hallgatóink is között is, akik még ebbe az intézménybe jártak. Köszönöm a sok-sok helyes választ. Betty lett az óra nyertese, neki pedig jár a nyeremény is, ami nem más, mint egy családi kétórás belépőjegy a Tisza Gyöngye rendezvénytere és játszóházba, amihez sok élményt és jó szórakozást kívánok. A délutáni utazásunk mellé pedig érdemes jóval hosszabb menetidővel számolni, még mindig a József Attila sugárúti munkálatok miatt, de a körtöltésen kívül az Algyői úton is torlódást tapasztalható. Hosszabb a kocsisor a Szőregi úton a városból kifelé tartva, és az Aradi vértanúk terénél is több autó gyűlt most össze. Nálunk pedig most Kygo, Kálidot énekelteti a következő percekben.
1: Támogatta a Hattyas Dentál, a fogpótlások és az őszinte mosolyok szakértője.

0: akkor is Wolf Kati énekelt egyébként itt a Lucky Let's Go-ban a 88-ban. Hajnalban pedig lesz majd csepereg az eső, ha már a Koncai Imrét emlegettem, hiszen előfordulhat itt Szeged környékén kisebb zápor, és aztán majd a hétvégén, főleg szombatról vasárnapra viradóra számíthatunk főként nagyobb mennyiségű esőre. Holnap már csak 20 fok valószínű, hajnalban azonban marad 15 fok körül a hőmérséklet, tehát éjszaka nem lesz annyira hideg, mint az utóbbi napokban. Már is híreket hozunk.
1: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Napközben dolgozol? Mi is?
1: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
2: Mi történik Szegeden? Mi van a világban? Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi ismétlés nélkül, hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
1: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
2: a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
4: Már csak pár napig, október 9-ig biztosíthatsz magadnak egy egész évadnyi szórakozást. Jó estét nyár, jó estét szerelem, La Traviata, Victoria, Momo, Oliver, jövőre veled ugyanitt. Néhány cím, amelyekről garantáltan nem maradsz le, ha bérletet váltasz. Várunk a jegyirodában, hogy az új évadban is a Szegedi Nemzeti Színház legyen a napfénypontja.
1: Lehet, hogy van egy kávészünet dal, amihez neked is tartozik egy emlék, egy korszak, egy pillanat. Október 22-én énekeljük együtt a Csonka verset, vagy épp a lehetetlen bakancslistát. Szeged IH rendezvényközpont. Jegyek már kaphatók.
5: Kezdtem ezt a verset én.
6: Sötétben tapogatózol az utakon?
7: Lásd tisztán a B99 autó segítségével!
6: Akár kiégett a régi izzót, akár nagyobb fényerejű modern LED világításra váltanál, nálunk a legjobb kezekben vagy. Szakértő csapatunk segít kiválasztani a számodra tökéletes megoldást. B99 autó, a Szegedi Ozram márka képviselet. Keresd minket Szegeden a Kormányos utca 5 szám alatt.
8: Idén 60 éves a Contitech Szegeden, és most tovább bővül. A Szegedi Kompetencia Központ a következő hónapokban 130 új munkatársat vár nemzetközi csapatába. Ha egy stabil, globális vállalatnál építenéd a karriered, most érdemes lépned. Jelentkezés és részletek jobs.continental_industry.com.
1: Ez reklám volt.
9: A mesterséges intelligencia és az oktatás kapcsolatáról tartottak workshopot Szegeden a Csongrád Családi Kereskedelmi és Iparkamara székházában. A résztvevők egyebek mellett külföldi példákat is hallhattak arra, hogyan változhat a felsőoktatás az AI-nak köszönhetően. Emellett a mesterséges intelligencia vállalkozásokba való bevezetése is szóba került. Gyenizse Pál, a szoftveripari innovációs plusz klaszter vezetője elmondta, az AI használattal megnövekszik a szoftverfejlesztők hatékonysága, de a társai az informatikai iparnál jelentősen tovább nyúlnak.
10: Nyilván mindennek az egésznek az alfa és omegája a képzés, mind a informatikai szakmával kapcsolatos képzések, mind pedig az AI-jal történő képzés. Gyakorlatilag mindenütt mindenki munkahelyén, magánéletében szórakozástól kezdve szoftvereket használ. És nyilván az, hogy ezekből sokkal több fog előállni a jövőben, az biztos, hogy megváltoztat nagyon sok mindent.
9: Jazz Fesztivált rendeznek novemberben Szegeden. November 3 és 7-e között debütál a Jazz Szeged, amely 5 estén át 4 helyszínen hozza közelebb egymáshoz a műfaj különböző irányzatait, generációit és alkotóit. A zenei határokat feszegető fesztivál programjába helyet kap mások mellett Dés László és a Jazz Boys legelső közös koncertje, a londoni Charlie Stacy trió, valamint Orbai Lilla is, aki Párizsban bemutatott új albumát hozzá el a napfény városába. Szokatlan értesítéseket kaphattak a Magyar Revolut felhasználók október 8-án reggel. A bank ugyanis sorra sztornózta a korábbi vásárlásaik egy részét, és kapták vissza a pénzt. Az esetről a Revolut közösség Facebook csoportban is beszámoltak. Ezek alapján a rendszer nem válogatott, kisebb és nagyobb bolti tranzakciókat ugyanúgy sztornózott. Azt nem tudni egyelőre, hogy a hiba a Revolut rendszereiben van-e, vagy valahol máshol. A most visszakapott pénzt viszont nem érdemes elkölteni. A sztornózott összegek ugyanis valószínűleg újra be lesznek terhelve, amint a hibát el.

0: elhárították. És végül egyetlen dolgon sem változtatna Tideni, ha lehetősége lenne visszautazni az időben. Ez a kijelentése azért is érdekes, mert a rapper az elmúlt időszakban maga is őszintén beszélt arról, hogy komoly mélypontot élt át, és a drogokkal is meg kellett küzdenie. Szerinte a nehézségek és a hibák legalább annyira hozzátartoznak az ember fejlődéséhez, mint a sikerek. Úgy gondolja, ha megváltoztatná a múlt bizonyos eseményeit, azzal könnyen lehet, hogy azt az embert is megváltoztatná, akivé az évek során. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Tideni a magyar Bruce Wayne igazat szólt, viszont ez csak legenda, de a Fonógyári úton a rendőri jelenlét az nagyon is valós helyzet. Köszönjük az erről szóló híreket, és egyébként a délutáni órákban rendőrök figyelték a harmadik körút forgalmát is, sőt úgy tudjuk, hogy az 5-ös számú főút M43-as csomópontjánál is találkozni velük. Torlódásra készülj a Csillagtér környékén, az Algyői úton a városba befelé hajtva. Most már egy kicsit szellősebb a Szőregi út, de még mindig élénk a forgalom, és több autós várakozik a belvárosi híd, Szegedi híd főjénél is az átjutásra. Jó utat!
1: Támogatta a Pannon Ventil, a szellőzés és légtechnika szakértője.
2: Rögtön Sherlock Holmes üzemmódba kapcsolunk, és a Hol van az a lány is előkerül majd. Dr. Béres jó voltából itt a 88-ban. Adi pedig Olivia Rodrigo kíván most mindnyájunknak igazán jó utat, hiszen megérdemeltük, hogy hazamehessünk.

szegediek. Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Rádió 88, az élet.

0: Itt a 88, és hogyha most egy robosztusabb szívdobbanást hallottál, akkor az határozottan tőlem érkezett, hiszen Kelly Osbourne énekelt, akivel gyakorlatilag 5 hónap eltéréssel teljesen egy időben kezdtük itt a földi pályafutásunkat, és ő, amikor ezt a dalt stúdióban rögzítette, biztos ő is valamennyire izgatott volt, hát én is legalább ilyen izgatottan szólaltam meg abban az évben legalábbis először itt a 88 stúdiójában, úgyhogy valamennyire én egyívásúak vagyunk ezek szerint Kelly Osbourne-nál, én mondjuk még a Lila Parókát nem próbáltam ki, hogy áll, és például nem is egy családi valóságshow révén lettem ismert, hát így a mindennapok valóságshowját éljük, ugye bár jó ideje, és az élet iskolájában most kapnék egy ülje egyest, amiért egyébként nem a lényegről, a városi közlekedési információkról beszélek éppen. Van ugyanis mit figyelembe venni. A József Attila sugárúton tegnap is döcögősebb volt a haladás, ma sem sokkal jobb a helyzet, ott egész nap munkálatok zajlottak, de párhuzamosan a csongrádi sugárút is most forgalmasabbnak tűnik, sőt, például a Kossuth-Lajos sugárutat is rengetegen választják. Tömött sorok a Belvárosi hídon a városforgalmi térképe szerint, több az autós a Bajai úton kifelé tartva, és például a Szüregi úton is számítsunk már a sportcsarnoktól kifelé haladva jelentősebb forgalomra. Rendőrök a Vásárhelyi Pál utcán és a Fonógyári úton is a legutóbbi jelzések alapján. Mindenkinek nagyon-nagyon jó utat, Bruno Mars nagyon-nagyon jó dalával, itt a Finesse, most Szeged kedvenc zenéi között.
1: Támogatta a Nita ékszerüzlet. Időtlen.

szeretnek a szegediek? Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Semmi ismétlés. Rádió 88, az életünk része.

0: Nyilvánvaló, hogy tudtán kívül, de Shakira azért belopta magát szívünkbe ezzel a dallal. Hát hányszor énekli azt, hogy let's go. Nagyon köszönjük itt a Lucky Let's Go-ban, és majd igyekszem én is neki meghálálni a magam egyszerű módján, vagy hát azt adom majd neki vissza, amit tőle kapunk, valami kis hastánc produkciót. Lehet, hogy ettől Shakira még annyira nem olvadna el. Viszont a helyzet, ami a délutáni közlekedésben vár ránk, az valami egészen elképesztő, mert rendkívül forgalmas a belváros. Kiemelném a Kossuth-Lajos sugárutat, a Szőregi úton kifelé továbbra is rengeteg az autó, és a csillagtéri körforgalomnál is ott van az a délutáni torlódás, ami most azért okozhat egy kis várakozást, araszolást közvetlen a csillagtéri körforgalom előtt. Nem beszélve a 47-es számú főútról, és hogyha már ezen a vonalon haladunk tovább a József Attila sugárúton, a Rózsa utcai kereszteződésben ráadásul a lámpák sem működnek. Viszonylag szokatlan helyen a Fonógyári úton méri most trafipaxal a rendőrség a közlekedők sebességét, és hogyha ezt a zónáját nézzük Szegednek, akkor pedig Murhalom felé tartva az 55-ösön az 502-es elkerülő előtt is több jármű halad most kifele irányba. Köszönjük ezeket az információkat, kiegészíthetett hírekkel, híreddel, ha hívod a 0630-299-88-88-at. Én pedig szólítom Monsieur Ed Sheerant, a Bad Habits-et mindjárt ő dalolja.
1: Támogatta a Prima Klinik Egészségközpont. Gyógyítás, gondoskodó odafigyeléssel.
2: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha külön jön a zene, meg a szöveg.
1: Játssz a Gedzó meg a Daniban,
2: és nyerd meg a Klasszik Grill szervétterem meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán válaszd ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene, meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
1: Támogatója a Klasszik Grill szervétterem, Szeged első paráskonyhája. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Motorra pattannál, autót vezetnél, vagy a hivatásod lenne a volán? Ne keresd tovább! A Szegedi Stop Autós Iskolánál több mint 25 éve segítünk célba érni. Több kategóriából választhatsz, a motortól, a személyautón át, egészen a teherautóig. Tanulj profiktól, készülj fel online klasszel a saját tempódban, és szerezz magabiztos tudást modern járműveinken. Stop Autós és Motoros Iskola, Szeged, Londoni körút 10, az Árkáddal szemben. Stop Autós Iskola.
4: Idén 60 éves a Contitec Szegeden, és most tovább bővül. A Szegedi Kompetencia Központ a következő hónapokban 130 új munkatársat várt nemzetközi csapatába. Ha egy stabil, globális vállalatnál építenéd a karriered, most érdemes lépned. Jelentkezés és részletek jobs.continental_industry.com.
5: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy délklíma, www.délklíma.hu.
6: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
7: Titkok, félreértések és fergeteges helyzetek egy paplakban. A Fórum Színház bemutatja a Botránya paplakban, avagy a Hasznos Futás Nem Szégyen című vígjátékát. Főbb szerepekben Pikali Gerda, Beleznai Endre, Németh Kristóf és Vanya Tímea. Október 9-én pénteken 19 órakor Szegeden az IH rendezvényközpontban. Jegyek fórumszínház.hu.
8: Különleges ajánlatok várnak rád a Szegedi és a Hódmezővásárhelyi Ecofamily-ben. Keresd az Ecofamily napok rózsaszínű árcímkéivel jelölt termékeit és vásárolj kedvezményes áron. Az ajánlat 2026. október 6-a és 11-e között, azon belül a készlet erejéig érvényes. Ecofamily. Örömmel veled!
9: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vas, színes fém, akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kalomé, ahol a hulladékból új érték születik.
10: Ha nap mint nap emberekkel találkozol, ügyfelekkel, vásárlókkal, partnerekkel, a mosolyod többet mond minden szónál. A Hattyas Dentál fájdalommentes, gyors kezelésekkel segít abban, hogy mindig a legjobb formádat mutasd. Egy magabiztos mosoly üzleti előnyt jelent. Hattyas Dentál, a fogpótlások és őszinte mosolyok szakértője. Jelentkezz most! hattyasdentál.hu.
11: Gyönyörű barna bőr, amikor csak akarod. Próbáld ki Szeged legújabb vörösfényterápiás szoláriumát, az Amánit éjjel-nappal 0-24-ben. Fizess egyszerűen bankkártyával és töltődj fel. Amáni, a Novotel mellett.
12: Mi lenne, ha az új otthonába már csak költöznie kellene? Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük álmai családi házát. Az otthona megvalósítását biztos kezekben tudhatja. Tapasztalt szakemberek, komoly referenciák, garanciák és kimagasló minőség. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
13: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: Életlen a kép? Elmosódnak a részletek? Itt az ideje egy ellenőrzésnek a Prágai Látszerészetben és a Butik Optikban. A látás hónapjában ingyenes látás ellenőrzéssel, szemüveg ellenőrzéssel és szaktanácsadással várjuk mindkét üzletünkben. A készleten lévő optikai keretekre 20%, napszemüvegekre 30% kedvezményt adunk október 31-ig. Az ingyenes szolgáltatásokért telefonos időpontfoglalás szükséges. Élesítse ki a mindennapjait és csatlakozzon a látás hónapjához. Prágai Látszerészet és Butik Optik a Bartók téren.
15: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
16: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Hozzám, Mangó, Pupák.
17: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
18: Születésnap, névnap.
19: Host a stűszivodászba.
18: Ballagás, diplomaosztó.
19: Host a stűszivodászba bármilyen családi vagy céges rendezvényet. Stűszivodász étterem a Maros utca 37-ben.
20: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Jó egészséget mindannyiunknak, és hogyha a lakás levegőjét vizslatjuk, azért a következő hetekben és hónapokban kevésbé szívesen szellőztetünk majd a hideg idő miatt is, meg ugye most imádják a bogarak, hogy akkor lehet bejönni a jó időre, szóval duplán öngól most ablakot nyitogatni. Otthonunk levegőjének minősége néhány egyszerű lépéssel azonban sokat javítható, akkor is, hogyha nem tudunk mondjuk naponta friss levegőt beengedni. Egyes szobanövények, mint a vitorlavirág vagy a szobai futók a természetes módon segíthetnek a levegő tisztításában. Érdemes viszont a világföldekre odafigyelni, hogy ne telepedjen meg bennük peniszgomba, mert a spórák irritálhatják a légutakat. A porackák ellen hatékony fegyver a víz vagy légszűrős porszívó, amely nem engedi vissza a mikroszkópikus részecskéket a légtérbe. Hogyha mindez nem szünteti meg az allergiás panaszokat, célzott laborvizsgálattal lehet meggyőződni az érzékenységünk okáról, az eredmény ugyanis segít a hatékony kezelésben.
20: Támogatta a Mediverzál, a 21. századi egészségügyi szolgáltatások és labordiagnosztika szakértője.
0: Mozi ajánlatok nem csak roziknak, a Cinema Cityben ott van a Kaptár például, hát akkor gyerünk a moziba be. A Cinema Cityben például 18-20-kor vagy 20-30-kor a mai estén. A Balázs Béla terem kínálatában látható majd a Mommy Blue 20 óra 30 perctől, és a belvárosi a másik Mamit is vetíti majd. 20 óra 30-kor kezdődik majd ez a film, és lesz több zenés program este. A techno kedvelőinek a Sander Clubban például jön a Hard Techno zenés program. The Welcome Day-jel számos fellépővel a Hungiban ma este 8-tól az egyetemisták ki a terep, még az IH-ban a Zűrös Banda koncertezik majd, és a 7 órás is tart után. A koncertet követően táncház is várható.
20: Támogatta a Sercegő Pizzéria. Az ízek összekötnek minket.

0: még éppen előtte állunk, örök tér, stb. Fú, tegnap a vízóra szerelés zajlott éppen nálunk, házon kívül, és hát pont azon gondolkoztam, hogy februárban én is hogy féltem attól, hogy az a eszmetlen hideg idő majd vajon okoz-e valami problémát, és hogy a fagymentesítés az jól sikerült-e. Nem tudom majd ez a tél mit tartogat, lehet, hogy már ilyen gömbbe nézelődők pontosabb információkkal tudnak szolgálni, egy picit azért még várjunk ezzel a témával, viszont lehűlést tapasztalhatom majd a hétvégére. 20 foknál melegebb nem lesz itt Szegeden, a részletek majdnem sokára az időjárás jelentésünkben is, de most közlekedési információim vannak, úgy tűnik a héten ilyen mumus az Izabella híd, ott volt már a héten baleset, és most történt egy újabb a Dorozsmai út legelején. Az első jelzések alapján, ha többet látsz, ott vagy, átjárható, nem járható az út, és ezt megüzened nekünk, az nagy segítség, 06 32 99 88 88. Az Algyői úton még mindig sokan igyekeznének befelé, és a Szőregi út is egyébként igen forgalmas. Nem meglepő módon az Izabella híd mellett a Bertalan híd is tartogat meglepetéseket, ott ugye az Új Szegedi híd főnél alakult ki számottevő torlódás. Lolly Together címmel most Rita Ora és Avicii közöse szólal meg itt a 88-ban. Aztán lassan a hírek is jönnek, hiszen egyre közelebb a délután 5 óra, amikor szintén a 88-szól, miközben átautózod az egész várost. Köszönjük, hogy együtt töltjük az időt.
1: Támogatta a Dentaláv. Szívvel, szakértelemmel.

Rigával, Ritaura ragyogta be a délutánunkat, ha pedig ez most a Vénasszonyok nyara, úgy első ránézésre, meg érzésre is, na akkor ennek lesz majd hamarosan vége. Holnap kezdetben keleten, észak-keleten és délen, délnyugaton még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben szakadozik a felhőzet, és a legtöbb napsütésre északon van csak kilátás, nálunk maximum 20 fok valószínű. Hozzá kell tenni, hogy mérsékelt zivatarra szóló figyelmet.

0: Gondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
5: Az előző évad egyik darabjával Szabó Borbála Nincs a napám, se anyám című előadásával kezdi az új évadát a Szegedi Egyetemi Színház a Szegedi Pince Színházban. Újra láthatja idén a közönség az Édesannát és a Szárasságot is, de Terencius római költő vígjátékai közül is színpadra állítanak kettőt. Varga Norbert művészeti vezető elmondta, a színház 24. évadát három új színésszel kezdik meg.
6: Aki az Édesannát játszotta, elment Spanyolországba tanulni, úgyhogy őt valahogyan megpróbáljuk az ő hiányát kibekkelni, mondjuk így, és van egy csomó társatitag, aki nagyon szeret velünk lenni. Közülük választottam én új Édesannát, új Stefit, aki játszik velünk, és van még egy vizsgálóbírónk is, tehát három új belépőnk van, aki régebbi társatitag, így mondom.
5: Újabb kutyamentésről számolt be a Tappancs Állatvédő Alapítványok közösségi oldalán. Csütörtök reggel az egyik kiskundoros mai busz megállónál találtak egy súlyosan sérült kiskutyát betakarva. A teste tele volt sérülésekkel, illetve bolhák és hullancsok borították. Nem tudni, hogy mióta volt ott, mi történt vele, hogyan kerülhetett ilyen állapotba. A bajba jutott állat segítségére a Tappancs Állatvédő Alapítvány önkéntese sietett, aki a kiskutyát azonnal a vezér állatorvosi központba szállította. Az állatállapota válságos, jelenleg állatorvosi kezelés alatt áll. Országos szinten emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A több hete pozitív eredményt mutató helyszínek közül emelkedés Budapest délpesti és központi szennyvíztisztító, Budapest agglomerációjába tartozó települések, Békés Csaba, Pécs, Szeged, Szolnok és Tatabánya szennyvíztisztítójának ellátási területéről származó mintákból tapasztalható. A szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának emelkedése várható a következő időszakban. És végül Darwin díjra esélyesnek nevezték a kommentelők azt a férfit, aki strandpapucsban és rövid nadrágban túrázott a Magas Tátra egyik havas ösvényén. Az interneten terjedő fotók láttán a legtöbben felháborodottan reagáltak, mondván rendkívül veszélyes strandpapucsban

0: megfelelést, beleértve a túrabakancsot igényelnek. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Kellemes délutánt, az utakon van azonban több probléma is, esküdezsevű érzésem van. Itt az információ, megírta nekünk több hallgatónk is, hogy az Izabella hídon baleset van, három autó a Szegedre tartó belső sávban, hát ilyen már volt a héten egyébként, most pedig úgy tűnik, hogy megint van, és a tapasztalat az, hogy egyrészt ilyenkor tovább is eltarthat a probléma tisztázása, akár ugye a helyszínelés, mellette pedig a dorozsmai út forgalma nagyon könnyedén és gyorsan torlódik ilyenkor, úgyhogy a fonógyári út felé érdemes lehet egy határozott kanyart venni, hogyha a belvárosba tartanak, és a fonógyári úton egyébként trafipax is van, úgyhogy mosolyogjunk és ne hajtsunk gyorsan. A Bertalan híd újszegedi híd főjéről esett szó nemrég, itt továbbra is élénk a forgalom. A József Attila sugár úti munkálatokkal is érdemes kalkulálni. A Nagykörúton kívüli szakaszon az utóbbi két nap ugye munkálatokkal telt, és sűrű a forgalom a kettős körforgalmak környékén is.
1: Támogatta az Üllési Kádár műszaki vizsgaállomás.
2: Itt a hírek is megcsinálta az alaphangulatot délután ezzel a koronavírus statisztikával is, te jó ég, hát akkor adjuk át magunkat ismét a zenének, ebben azért mindig gondtalan pillanatokat élhetünk át. Mindjárt Navihával, előtte pedig Callum Scott énekel Lost Frequencies dalában.

Ez a nap is hozott történéseket. Köszönjük az eddigieket október 8-ának, viszont hogy 2000-ben mi történt ezekben a napokban, az is egy izgalmas kérdés lehet. Éppen túl voltunk ugye a 2000-es Sydney olimpiai játékokon, ahol amúgy a néhai Csollány Szilveszter olimpiai bajnok tornász is vitte a magyar zászlót a záró ünnepségen. Itt Szegeden viszont az első szegedi digitál technikai kiállítást szervezték éppen ezerrel a Novotel Hotelben, de említhetném azt is, hogy a Tabán Trafik férfi vízilabdásai a 6. helyet szerezték meg az EGRI nemzetközi tornán, vagy például már akkor is nekünk voltak a legjobb fejebb hallgatóink, hiszen a Rádió 88 igen szép előnnyel vezetett az akkori mérések alapján a Danubius és a Sláger Rádióval szemben, de a számomra legizgalmasabb sztori, és én nem gondoltam volna, hogy a szebb napokat élt Stadler stadionban ilyen is történt, nyilván ez Akasztón egy kicsit odébb van, a Magyarország három szépe verseny első elődöntőjét is napra pontosan ez időtáj tartották 2000-ben. Az akasztói Stadler stadion tehát még szépségversenynek is otthont adott. Most jön egy olyan csajszi, aki valószínűleg vitte is volna a prímet, még ha a magyar lányok is a legszebbek, de azért Christina Aguilera elég oda tudja tenni magát, mind látványban, mind pedig éneklésben, hogy arról van szó. És az említett évezred forduló idejéről szól most a Come Over Baby itt a 88-ban.

0: Ez a Rádió 88 és a Lucky Let's Go szól. Na nézzük, hogy mi van még itt a tarsolyban. Mindjárt jön abból az évből egy dal, amikor az Amerikai Pite című film is megjelent. Mark Anthony a folytatás hamarosan, viszont a Chainsmokers és Halsey közöse vár elsőként. Ez a Closer! Ja, közelebb. Ez a Closer, ami mindjárt elejétől végéig vár, viszont nézzünk egy kis programválogatást is. Immáron a holnapi pénteki nap tekintetében rögtön maradj a 88-al.
1: Dani.
2: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
1: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az ár parton végezze.
6: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban! Giga

0: Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát, vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
2: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápad utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
3: Újra itt a Cinema City film ünnep. Október 8-a és 11-e között újra a mozizás életműszere. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
4: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irányozosan, spórolj okosan!
5: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet! Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker, meg tudod csinálni!
6: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
7: Hallod ezt? Ez csak egy része annak, ami október 10 és 11-én vár rád Hódmezővásárhelyen. Stonewall Tattoo Convention. Tetoválások, nemzetközi művészek, sók, koncertek és idén kiemelten a családoké a főszerep. Ingyenes arcfestés a gyerekeknek, programok az egész családnak. A Hunajmirigyes Sipos Peti és Kabai Laci Tumács podcastje élőben. Stonewall Tetováló Fesztivál. Október 10-11. Hódmezővásárhely, Feketesas.
8: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Hát, hogyha egy 3 évtizeddel korábban lennénk, akkor nyilván már mindenki a Dallast várná. Ez nem is lehet kérdés így pénteken, de lesz helyette például Marica grófnő a Nagyszínházban 18 órakor. Örkény Istvántól pedig a Kulcskeresők kerül a színpadra a Kis Színházban, szintén holnap este 7-es kezdéssel. Az Erzsébet Ligetben a Burger Blues Beer Fest indul majd. Fekete Jenő és Horváth Misi duójával 5-től szól majd a zene, a Takács Tamás Blues Band is érkezik majd, valamint a Creedence Clearwater Reborn, vagyis a Hungarian Tribute Band is majd este 9 órakor. Gege Piano Live Set és DJ Timárem ugye a rezidens holnap este majd a Bárkában, latin táncestet rendeznek a Number One-ban 8-tól, a Schmink Acoustic and More pedig a No Milk Today-ben 7:30-tól várja holnap a zenekedvelőket. Jó szórakozást ezekhez az elfoglaltságokhoz is!

0: Egyébként, amit hallottuk itt a 88-ban, a Lucky Let's Go-ban, Szeged kedvenc zenéi között hallgatunk egy talált kulcsról adott hírt, amit tegnap a Tiszaparton lelt meg. Vélhetőleg valakinek nagyon hiányzik, úgyhogy aki a Tiszapart környékén elhagyhatta kulcsát, mielőbb jelentkezzen a 0630-299-88-88 a számunkon. Egyébként ide vagy weblapunk mondelmenüpontja alatt írásban várjuk a hasonló információkat, és a küldés napján mondjuk is adásban. Ma pedig adásba küldtünk az éterben nagyon sok információt a Pink Október céljairól, és ezzel kapcsolatban bővebben beszélt ma reggel a Gedzó meg a Tani című reggeli műsorunkban dr. Nikolényi Aliz, a Tudományegyetem Onkoterápiás Intézet adjunktusa.
1: Az 1980-as évek közepéről indul, 90-es évek elején, ahol az elsődleges célja még a szolidaritás volt. Ma már azonban a cél az sokkal szélesebb, ugyanis a gondolatok és a tudatosság mellett megjelent a cselekvés, tehát elsősorban a célok közé az került be, hogy felhívjuk a figyelmet a megelőzésre és a szűrővizsgálatok jelentőségére.
0: És hát természetesen a hétvége majd erről szól itt a városban, ahogy ez kiderült egyébként reggel, itt a 88-ban. Most meg már mindjárt este van, hát ez a nap is így gyorsan tovaugrott. Teddy Swims-el viszont egy picit azért mindjárt andalgunk, és akkor átgondolhatjuk azt, hogy ma még milyen jó dolgok várnak ránk, és csak is azokra szabad koncentrálni. Ha az a kedvenc sorozatunk, ha az a kedvenc Klub 88 mixünk majd ma este itt a 88 88-ban, vagy éppen egy régóta megbeszélt és várt találkozás, amire tartva is a Rádió 88-at hallgathatod, hát akkor legyenek ezek a tényleg napi kellemes élmények és jó dolgok. Na de most itt a Where Did You Go is...

0: Kora esti Lucky Let's Go itt a 88-ban. Egy óra múlva pedig már DJ Buzsikkal vár a Klub 88 ma este is. Jó kis ütemes pillanatok előtt állunk, illetve a híreket is meghallgathatjuk az előttünk álló percekben. Hajnalban 15 fok valószínű, majd nem lesz annyira nagyon hideg, de az éjszaka folyamán zápor érhet utol bennünket, és hát mondanám, hogy a nap süssön le ránk holnap, de annyit azért nem fog majd valószínűleg. Legfeljebb 20 fokra számíthatunk változóan felhős idő mellett, és a hétvége szintén 20, majd vasárnap már csak 13 fokos csúcsértéket tartogat, és főként a szombat éjszaka vasárnap délelőtt lesz majd igencsak csapadékos.
1: Támogatta az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, a Magyar Kalandok Parkja. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
1: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
2: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
1: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
2: Most mi számítunk rá? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy

0: Star Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, szombaton este 7-től.
1: Topic Mixével.
2: Egy hospicház létrehozásáért dolgoznak Szegeden, hogy a gyógyíthatatlan betegek és családjuk méltó, szeretetteljes és emberközpontú támogatást kapjanak. Ehhez egy fenntartható, korszerű, mintegy 20 beteg számára alkalmas intézményt szeretnének kialakítani, ahol a gyermekhospice ellátásnak is helyet tudnának biztosítani. Róna Sziki Benedek, a Szegedi Hospicházért Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, a kezdeményezéshez szakmai és társadalmi partnereket, illetve a közösség támogatását is keresik.
3: Az alapoktól kell, hogy induljunk. Mi magunk számára 3 évet tűztünk ki célul, ez egy milliárdos beruházás. Viszont biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk találni azt a forrást, amit ebbe be tudunk csatornázni, így nem elrugaszkodott álom az, hogy 3 éven belül akár egy hospiszház álljon Szegeden és fogadja a betegeket.
2: Megkezdte a szegedi vízmű az akna fedlapok cseréjét a Bérkert utcának a középfasor Marostői utca közötti szakaszán. A munkálatok idejére az érintett lapot körbekerítik, ezért ha arra közlekedsz, esetenként útszűkületre és sebességkorlátozásra kell készülnöd. A munkálatok a tervek szerint várhatóan október 18-ra befejeződnek, és visszaáll a megszokott forgalmi rend. Jövő héten elindul a betegelégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. A tárcavezető a kórházi adósságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkentést nem ígéri. És végül Daniel Craig egyik emlékezetes öltönye és a Dr. No ritka brit plakátja is szerepel a között a több száz tétel között, amelyeket a James Bond filmek rajongói most megszerezhetnek egy különleges aukción. A világ egyik vezető filmes aukciós háza elindította a James Bondnak szentelt online árverését. Kínálatában a több mint 6 évtizedes filmsorozat különböző korszakaiból származó eredeti jelmezek, ritka plakátok, könyvek és egyéb gyűjtői relikviák kaptak helyet. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Szüregi út, egyelőre még mindig sűrű a forgalom, így aztán tovább tarthatott a kijutás a Makai út felé. Ha éppen ilyen terveket dédelgetsz, a Somogyi utca környékén is még élénkebb a forgalom, ott egyébként sem tudunk oly gyorsan haladni, ugye? Jelen pillanatban viszont nem tudunk más fennakadásról, korábban volt hír az Izabella hídi balesetről, de remélhetőleg ott már járható, mindkét sáv Szeged irányában. És hogyha más közlekedési információd van, egy gyors hangüzenetet is hagyhatsz erről, ha 06 32 99 88 88, a számunkat felhívod. Köszönet érte! És akkor a terep így 6-kor ismét Szeged kedvenc zenéjé. Nem sokára például Tapik is jön, aki majd a szombat esténket aranyozza be, de még zenéje előtt most Tayo Cruztól szól igazán nagyot a Dynamite.

0: Hogy kell fölvenni ezen a ritmus? Hát nem tudom pontosan. Azaria dala szólt, itt a Lucky Let's Go-ban a 88-ban, és hát a kis cimborája, aki értelmet adott a magyar ABC 8. betűjének. Hát hányszor leíratták velünk annak idején gyerekkorunkban. Én nem voltam Genghis Khanos, úgyhogy én ezzel a J-vel alapvetően könnyen voltam, de hát Jude Law, köszi mindezért. És hogyha azt nézzük, hogy kinek és miért mondhatunk még köszönetet, például Ashnek is, hogy lassan, de biztosan elért hozzánk ide Európába a zenei sikereivel. Csak úgy hasít mostanában a listákon egyébként a Stop the Wedding című dala, és hát nem csak az esküvőhöz írt annak idején dalt, hiszen itt a folytatásban a Funeral, ami gyakorlatilag nem kifejezetten egy temetésről szól egyébként, hanem a dalban azt mondja el, hogy ha egyszer véget ér az élete, akkor legyen az, aki a nagy szerelme, aki elmeséli, hogyan találkoztak, és hogy soha nem bánta meg, hogy őt választotta. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen beteljesedő tökéletes szerelem, a Stop the Wedding-nek amúgy a pont másik véglete, ha a jelentését nézzük, és hát a szerelem elmi vallomásból az is kiderül, hogy ha a szerelem, házasság, közös élet, majd nyilván a halál a sorrend, ami vár rá, akkor ez lesz az ő története, és hát ennél többet nem is kívánhatna magának így, hogy a tökéletes szerelem mellé állt. Érdekes egyébként ez a folytatás a sztori, és a másik dal is, most azonban a kétségkívül legnépszerűbb Stop the Wedding szól, a nap legmenőbb dalaként amúgy itt a 88-ban.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás prágai butik optik támogatásával.

0: A pop és dance szuperkeverékéről ismert No Mercy volt itt most velünk, akik egyébként 2 éve ismét bulitattak Szegeden. Én pedig mindjárt adom a mikrofon Taylor Swiftnek.
1: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezettel a CEISZ minőségében.

0: szétszeretgetést ma estére is. Aki ilyen programot tervez, egyre hűvösebbek az esték.
1: Jó is összebújni, ha van kivel.
0: Viszont ne feledjük, hogy a pénteki nap például a csillagvadászok számára tartogat majd ismét lehetőséget, ugyanis este 7-től a Szegedi Csillagvizsgálóba várják azokat, akik kicsit körbenéznének az égbolton. És hát más fényjelenségek a múzeumban is, hiszen 5-től és 9 órától is jön majd a Candlelight zenei program. A Queen versus Abba lesz majd délután 5-től, majd pedig Hans Zimmer legjobb dalai szólalnak meg este 9 órakor. Ne feledjük azt sem, hogy kezdetét veszi holnap a Burger Blues Beer Fest is az Újszegedi Ligetben, és már a nap is elindul 6 órakor legkésőbb, a Gedzó meg a Danival itt a 88-ban. Ez alkalommal pedig komolyabb gazdaság témát veszünk majd elő, hogyha velünk tartasz 8 óra környékén az STE GTK tanszékéről érkező közgazdász vendégünk Vida György majd az állampiaci beavatkozásaival kapcsolatban oszt meg velünk gondolatokat, és hogy miért várjuk vajon a megváltást ilyen helyzeteknél. Ez is mind itt a 88-ban és mind holnap. Szeged kedvenc zenéiből most jön a September kis késéssel, viszont egy nagyon izgalmas dallamvilága van a Cry For You-nak, amit immáron 20 éve minden pillanatban jó hallgatni, például most a Klub 88 indulása előtt is. Bálint K. Gergő búcsúzik csak a dobozból, és csak holnap délutánig.
2: Támogatta az Intellómitra Kft. Legyen otthonod okosan napra kész.

0: Az este itt kezdődik. Nyit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Hello, hello, te is dörzsölheted a tenyered, hiszen mindjárt 7 óra lesz. Ez azt jelenti, hogy indul a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja. Egészen 9 óráig DJ Buzsik mixeit hallatod, utána pedig én következem 9 és 10 óra között. Én Bütan Zsolt vagyok, szép estét kívánok neked. Most jön az időjárás jelentés, megtudhatod, hogy milyen idő várható holnap, azaz pénteken. Hát azzal riogatnak, hogy vége a jó időnek, az indián nyárnak. Na de ez majd kiderül mindjárt, utána pedig jönnek a hírek, és már kezdünk is.
2: Szerencsére csak pár fokkal lesz hűvösebb holnap, mint ma volt. Az előrejelzések szerint kisebb eső előfordulhat az éjszaka, vagy a kora hajnali órákban, de napközben napos és felhős időszakok váltakoznak majd. A változékony időben azonban érdemes jobban odafigyelni az utakon is, mert könnyen megtörténhet a baj. Szerdán a rendőrök és a mentőszolgálat bemutatót is tartott. Mindjárt hozom a részleteket a hírekben.
0: Napközben dolgozol. Mi is?
3: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
0: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
4: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül,
0: hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
3: Hello Szeged, Ürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
0: a Rádió 88-ban.
3: Támogatja az Input csoport.
2: Baleseti szimulációs gyakorlat zajlott szerdán az Újszegedi Erzsébet-liget szélén. A gyakorlat a Szegedi Tudományegyetem Igazságügyi Orvostani Intézetében dolgozóknak szólt egy kötelező, szinten tartó képzésben. A résztvevők a rendőröktől és a mentőktől megtudhatták, hogyan oszlanak meg a feladatok a szervek között egy balesetben. Tanácsné Lóci Gerda, az Országos Mentőszolgálat regionális igazgató helyettese elmondta, a bajtársak a sérült ellátást és az orvosügyeleti halott vizsgálatot mutatták be.
5: Ugye a Magyar Vöröskereszt beteg imitátorai közreműködésével tudtunk egy súlyos sérültet és egy rollerzseles baleset áldozataként elhunyt fiatalt megmutatni. A visszajelzések, amiket ott a helyszínen kaptunk, az is az bizonyította, hogy a képzés résztvevőik azok is hasznosnak vélték.
2: Hivatalosan is a Szegedi Margarita pizzéria lett Magyarország legrégebben megszakítás nélkül működő pizzériája. Az elismerést a Magyar Rekord Egyesület hitelesi tette. Közösségi oldalukon azt írták, hogy Sevestyén István, a Magyar Rekord Egyesület elnöke személyesen látogatott el hozzájuk, hogy beregisztrálja a 36 éves rekordot. A minősítés országos szintű elismerés, tehát nem egy nemzetközi Guinness rekordról van szó. Átfogó jelentést készített a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban történt visszaélésekről a Szociális és Családügyi Minisztérium. A vizsgálatból kiderül, hogy az eredménytelen jelzések és vizsgálatok ellenére az állami szervek közönye miatt a

0: magyarázta, hogy félt a vevőktől. Az egész akkor indult, amikor egy áramszünet után sok terméket leárasztak, és a vásárlók hangosan és ismételten követelték tőle a kedvezményeket. Saját bevallása szerint utána már nem tudott kiszállni. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: A lemezjátszóknál DJ Buzsik. Az

zenei mágus nem más, mint DJ Buzsik. Szép estét kívánok neked, hogy a most kapcsolódsz be, ha pedig dolgozol, akkor nagyon jó munkát kívánok neked. Szeged kedvenc zenéi szólnak egészen 10 óráig mixben, ezekkel biztosan jobban telik majd az idő és kellemesebben. Buzsiknak köszönhetően pedig ebben az órában még fellép majd nálunk képzeletben természetesen Jennifer Lopez, az Empire of the Sun és BB

0: Sad Girls Hold, Bibi Rexa és David Guetta, ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, mindjárt 8 óra lesz, bízom benne, hogy te azért nem vagy szomcsi, a műsor nem ért véget, hiszen egészen 10 óráig szólunk ma este is, DJ Buzsik mixét pedig a következő órában is hallhatod, és van egy nagyon nagy hírem, ugyanis egy nemzetközi DJ-vel és producerrel bővül a Klub 88 csapata, mégpedig Topikkal, akinek a mixét először most szombaton 7 órától hallhatod majd itt a Rádió 88-ban, most jön az időjárás jelentés, utána pedig jönnek a hírek.
1: Folytatódik a változóan felhős, napos őszi idő, csak elszórtan lehet kisebb eső. Napközben 20 fok lehet a maximum. Minden bizonnyal a meteorológusok munkáját is megkönnyíti a mesterséges intelligencia, ami szépen lassan beépül majd a hétköznapjainkba is. Ha nem pont erről, de az AI-ról biztosan volt szó az iparkamarában tartott konferencián, amiről már is hozom a részleteket.
2: Három után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
2: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
3: Szóval, három után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.

0: A mesterséges intelligencia és az oktatás kapcsolatáról tartottak workshopot Szegeden a Csongrád Családi Kereskedelmi és Iparkamara székházában. A résztvevők egyebek mellett külföldi példákat is hallhattak arra, hogyan változhat a felsőoktatás az AI-nak köszönhetően. Emellett a mesterséges intelligencia vállalkozásokba való bevezetése is szóba került. Jenizse Pál, a szoftveripari innovációs plusz klaszter vezetője elmondta, az AI használattal megnövekszik a szoftverfejlesztők hatékonysága, de a hatásai az informatikai iparnál jelentősen tovább nyúlnak.
1: Nyilván mindennek az egésznek az alfa és omegája a képzés, mind a informatikai szakmával kapcsolatos képzések, mind pedig az AI-jal történő képzés. Gyakorlatilag mindenütt mindenki munkahelyén, magánéletében, szórakozástól kezdve szoftvereket használ. És nyilván az, hogy ezekből sokkal több fog előállni a jövőben, az biztos, hogy megváltoztat nagyon sok mindent.
0: Környezeti nevelési program indult Szegeden azzal a céllal, hogy bemutassa, miként alakítható ki élhetőbb, zöldebb és a klímaváltozáshoz jobban alkalmazkodó város. A kezdeményezés első lépéseként 90 fa jelent meg a klauzált téren. A hatalmas cserepekben sétáló erdő a következő hetekben újabb belvárosi helyszínekre költözik, és köré egy egész sorozat épül. Közösségi események és flashmobok, oktatási programok, diákok bevonásával készülő művészeti alkotások, valamint egy mobil alkalmazás, amely a fák útját a program lezárása után is követhetővé teszi. Jelentős

0: rendelkezésre 2035-ig. A repülőtéri vasúti koncesszióban mintegy 400 milliárd forint értékű vasúti beruházást szeretne a kormány végrehajtani. A következő 7 éves uniós pénzügyi ciklus forrásai terhére pedig 950 milliárd forint értékben lehet projekteket kezelni. És végül a 8. Transformers filmet tervezi az immár Skydance Corporation néven futó hollywoodi óriász cég. Ez feltétlenül jó hír azoknak, akik az előző hétrés során nem ábrándultak ki az óriás robotos franchise-ból. Kevésbé jó azoknak, akik meg igen. A gyökerekhez való visszatérést jelentheti, hogy producerként maga Steven Spielberg fogja felügyelni a kreatív folyamatokat, és visszavárják Michael Bay-t is, aki az első 5 filmet rendezte. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: A lemezjátszóknál DJ Buzsik. Az

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Az esélyi kezdődik. It's all yours.
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál DJ

9 óra felé robogva és a Klub 88-at hallgatod itt a Rádió 88-ban, és hetek, sőt hónapok óta rengeteg zenét tesztelünk folyamatosan hétről hétre, hogy felmérjük, hogy milyen dalokat szeretsz. Tegnap felkerült újabb 20 dal 20 másodpercben a Rádió 88.hu per zene oldalunkra, hogyha még nem töltötted ki a free zenei tesztünket, akkor megköszönöm, hogyha megteszed. Ez nekünk nagyon hasznos és nagyon fontos információ, hogy valóban csak Szeged kedvenc zenét játszhassuk napról napra itt a Rádió 88-ban, ahogy tesszük ezt most is, csak éppen mixben, jön majd nem oly soká a Stardust, Manu Chao és Yves La Rock dala is.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az este így kezdődik. It's all yours.
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál DJ Buzsik.

0: A Klub 88-at hallgatod, mindjárt 9 óra lesz, ez a Rádió 88, az életünk része, húgel, hűgel, hűzsel, bárhogy is mondjuk, ez a zene jó volt, ez volt a Shine, amit French Montanával és David Guettával együtt hoztak össze, és hogyha nagyon szereted a Pixegedet és szereted a kézilabdát, akkor holnap reggelre állíts be az órát, hiszen a Gedzo meg a Daniban jön egy újabb játék, amelynek a nyereménye 2 darab minibélet lesz, amely 3 meccsre érvényes, köztük 2 BL mérkőzésre és egy Veszprém elleni rangadóra. Jól hangzik, nem? Most jön az időjárás jelentés és jönnek a hírek, utána pedig a mai Klub 88 harmadik órája.
1: Egy hideg front alakítja időjárásunkat és a fejfájásunkat is pénteken. Vészesen nem hűl le a levegő, 20 fokot mérhetünk majd napközben. Ha azonban nagyon megviselne a front, akkor az érkező hírekben hozok egy programot, ami feletteti ezt veled. Az előző évad egyik darabjával, Szabó Borbála Nincsen apám, se anyám című előadásával kezdi az új évadát a Szegedi Egyetemi Színház a Szegedi Pince Színházban. Újra láthatja idén a közönség az Édesannát és a Szárasságot is, de Terencius római költő vígjátékai közül is színpadra állítanak 2. Varga Norbert művészeti vezető elmondta, a színház 24. évadát 3 új színésszel kezdik meg.
2: Aki az Édesannát játszotta, elment Spanyolországba tanulni, úgyhogy őt valahogyan megpróbáljuk az ő hiányát kibekkelni, mondjuk így, és van egy csomó társatitag, aki nagyon szeret velünk lenni. Közülük választottam én új Édesannát, új Stefit, aki játszik velünk, és van még egy vizsgálóbírónk is, tehát 3 új belépőnk van, aki régebbi társatitag, így mondom.
1: Fábián Bettina, az FTC Szegedi úszója is esélyes a Women's Athlete of the Year címre. A Szeged Sport 24 szúrta ki, hogy a Nemzetközi Úszószövetség megnevezte azt az 5 női nyíltvízi úszót, akik közül kikerült az idei legjobb. A jelöltek között 2 magyar versenyző van, ugyanis Mihályvári Farkas Viktória neve is ott szerepel Fábián Bettinái mellett. A szavazás a szövetség Instagram oldalán található meg. Voksolni a bejegyzés komment mezőjében található jelölt nevek lájkolásával lehet. A szavazás október 10-e szombat délelőttig tart. Szokatlan értesítéseket kaphattak a Magyar Revolut felhasználók október 8-án reggel. A bank ugyanis sorra sztornózta a korábbi vásárlásaik egy részét, és kapták vissza a pénzt. Az esetről a Revolut közösség Facebook csoportban is beszámoltak. Ezek alapján a rendszer nem válogatott, kisebb és nagyobb bolti tranzakciókat ugyanúgy sztornózott. Azt nem tudni egyelőre, hogy a hiba a Revolut rendszereiben van-e, vagy valahol máshol. A most visszakapott pénzt viszont nem érdemes elkölteni. A sztornózott összegek ugyanis valószínűleg újra be lesznek terhelve, amint a hibát elhárították. És végül Darwin díjra esélyesnek nevezték a kommentelők azt a férfit, aki strandpapucsban és rövid nadrágban túrázott a Magas-Tátra egyik havas ösvényén. Az interneten terjedő fotók láttán a legtöbben felháborodottan reagáltak, mondván rendkívül veszélyes,

0: bakancsot igényelnek. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Éjszaka egy kis eső, érkező hideg front és pár fokkal hűvösebb idő vár ránk a következő órákban. Holnap azonban a napsütést többször zavarhatják meg felhők, de így is 20 fok lehet a maximum. Rögtön jönnek a hírek, amiben arról is szó lesz, hogy Szegeden jelenleg nincs önálló hospiszház. Ezt a hiányt szeretné megszüntetni a Szegedi Hospiszházért Alapítvány. Egy hospiszház létrehozásáért dolgoznak Szegeden, hogy a gyógyíthatatlan betegek és családjuk méltó, szeretetteljes és emberközpontú támogatást kapjanak. Ehhez egy fenntartható, korszerű, mintegy 20 beteg számára alkalmas intézményt szeretnének kialakítani, ahol a gyermekhospiszellátásnak is helyet tudnának biztosítani. Róna Sziki Benedek, a Szegedi Hospiszházért Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, a kezdeményezéshez szakmai és társadalmi partnereket, illetve a közösség támogatását is keresik.
1: Az alapoktól kell, hogy induljunk. Mi magunk számára 3 évet tűztünk ki célul, ez egy milliárdos beruházás. Viszont biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk találni azt a forrást, amit ebbe be tudunk csatornázni, így nem elrugaszkodott álom az, hogy 3 éven belül akár egy hospiszház álljon Szegeden és fogadja a betegeket.
0: Jazz fesztivált rendeznek novemberben Szegeden. November 3 és 7-e között debütál a Jazz Szeged, amely 5 estén át 4 helyszínen hozza közelebb egymáshoz a műfaj különböző irányzatait, generációit és alkotóit. A zenei határokat feszegető fesztivál programjába helyet kap mások mellett Dés László és a Jazz Boys legelső közös koncertje, a londoni Charlie Stacey trió, valamint Orbai Lilla is, aki Párizsban bemutatott új albumát hozzá el a napfény városába. Jövő héten

brit plakátja is szerepel, aközött a több száz tétel között, amelyeket a James Bond filmek rajongói most megszerezhetnek egy különleges aukción. A világ egyik vezető filmes aukciós háza elindította a James Bondnak szentelt online árverését. Kínálatában a több mint 6 évtizedes filmsorozat különböző korszakaiból származó eredeti jelmezek, ritka plakátok, könyvek és egyéb gyűjtői relikviák kaptak helyet. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.

0: Szerencsére csak pár fokkal lesz hűvösebb holnap, mint ma volt. Az előrejelzések szerint kisebb eső előfordulhat az éjszaka, vagy a kora hajnali órákban, de napközben napos és felhős időszakok váltakoznak majd. A változékony időben azonban érdemes jobban odafigyelni az utakon is, mert könnyen megtörténhet a baj. Szerdán a rendőrök és a mentőszolgálat bemutatót is tartott. Mindjárt hozom a részleteket a hírekben. Baleseti szimulációs gyakorlat zajlott szerdán az Újszegedi Erzsébet-liget szélén. A gyakorlat a Szegedi Tudományegyetem igazságügyi orvostani intézetében dolgozóknak szólt egy kötelező, szinten tartó képzésben. A résztvevők a rendőröktől és a mentőktől megtudhatták, hogyan oszlanak meg a feladatok a szervek között egy balesetben. Tanácsné Lóci Gerda, az Országos Mentőszolgálat regionális igazgató helyettese elmondta, a bajtársak a sérült ellátást és az orvosügyeleti halott vizsgálatot mutatták be.
1: Ugye a Magyar Vöröskereszt beteg imitátorai közreműködésével tudtunk egy súlyos sérültet és egy rollerzseles baleset áldozataként elhunyt fiatalt megmutatni. A visszajelzések, amiket ott a helyszínen kaptunk, az is azt bizonyította, hogy a képzés résztvevőik azok is hasznosnak vélték.
0: Újabb kutyamentésről számolt be a Tappancs Állatvédő Alapítványok közösségi oldalán. Csütörtök reggel az egyik kiskundoros mai buszmegállónál találtak egy súlyosan sérült kis kutyát betakarva. A teste tele volt sérülésekkel, illetve bolhák és kullancsok borították. Nem tudni, hogy mióta volt ott, mi történt vele, hogyan kerülhetett ilyen állapotba. A bajba jutott állat segítségére a Tappancs Állatvédő Alapítvány önkéntese sietett, aki a kiskutyát azonnal a vezér állatorvosi központba szállította. Az állatállapota válságos, jelenleg állatorvosi kezelés alatt áll. Átfogó jelentést készített a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban történt visszaélésekről a Szociális és Családügyi Minisztérium. A vizsgálatból kiderül, hogy az eredménytelen jelzések és vizsgálatok ellenére az állami szervek közönye miatt a bántalmazottak évtizedekre valódi védelem nélkül maradtak. A kormány 1 milliárd forintos gyermekvédelmi jóvátételi alapot hozott létre, hogy pótolja azt, ami eddig elmaradt. Pénz helyett szakszerű segítséget nyújt a traumák feldolgozásához, az önálló élet méltó elkezdéséhez azoknak, akiket sérelem ért a gyermekvédelmi rendszerben. És végül válogatás nélkül osztogatta a kedvezményeket a vásárlóknak egy pénztáros Linzben. A 23 éves férfi a sérült vagy lejárt szavatosságú termékekre kitalált kedvezményeket osztogatott. A férfi nem profitált a csalásból, tettét azzal magyarázta, hogy félt a vevőktől. Az egész akkor indult, amikor egy áramszünet után sok terméket leárasztak, és a vásárlók hangosan és ismételten követelték tőle a kedvezményeket. Saját bevallása szerint utána már nem tudott kiszállni. A rádió

0: 88, az életünk része.
1: What we're saying is not protesting.